Kellemes hajnalt kívánok önöknek, itt a Jazzin, ez az éjszakai műsorunk a Jazzy Night, a mikrofonnál még ebben az órában Bárány Anna. Illényi Katica egyik felvételét is előkészítettem már, és ez a felvétel most Charlie Parker örökzöldje, a My Little Sweet Shoes. 1997-ben járunk, amikor is megjelent a Bombon Csak a holnapnak élek című későbbi nagy sikerű lemeze, ez forog már is, erről is a Szabad a gazdag. Jó szórakozást!

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Barabás Lőrinc Kvartett is szerepel. A névadó saját szerzeményét játszom Easy Go címmel. Már csak azért is érdemes minket hallgatni, mert összeállításunkban már is szerepel Varga Lívius szerelemzenekara, a Kutya vacsorája. Zöld szemek, ezt hozom már is a Quimby együttes Kongás énekesének projektjétől. Itt a Jazzin.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, annak is elérkeztünk ma hajnali utolsó összeállításához, ahol Galambos Dorina vezetésével a Mrs. Calambo feldolgozásában szól Mojo egykori sikere, a Lady Hear Me Tonight. Az instrumentális muzsikát kedvelőknek Pálinkás Gergely játszik, Jana Come Into My Life, a kezdésben pedig Salon Jazz, a Latte Mafiato és az Önfil Kamsa. És ezzel a válogatással én Bárány Anna most búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottak, este 10-től újra számítok Önökre, itt a Jazzy Night-ban. Jó étvágyat!

0: magyar hangja Juhász Attila.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbesztszennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Intermezzo Bálint Edinával, itt a Jazzin.
1: Ez az Intermezzo. Budapest belvárosában van egy hely, ahol néhány percre egész biztos megkérdőjeleződik az ember valóságérzékelése. A stúdióban Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Szervusz Gréta, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Ha az ember arra gondol, hogy valami illúzió, akkor azonnal filozófiai mélységekbe jut, hiszen felmerül a kérdés, hogy mi a valóság? Tehát valóban azt látjuk, ami ott van? Tehát valami ilyesmi volt a koncepció annak idején az Illúziók Múzeuma létrehozásánál?
2: Erre szoktuk mi mindig azt mondani, hogy a valóság csupán egy illúzió. A koncepció egyébként nem is inkább az illúzióknak a világára épült, talán ez a brandet legjobban megfogalmazó elnevezés lett, ha mondhatom így. Inkább az volt, hogy az illúzióknak köszönhetően hozzuk kicsit közelebb a különböző tanulmányokat, tudásokat, mert talán ezzel hamarabb elérünk embereket, hogyha egy picit játékosabb formában próbálunk meg tudást átadni. Manapság, amikor jönnek hozzánk, akkor mindenki, amikor bejön, próbálja először a falat megfogni, megkapjuk mi is, hogy akkor az, hogy ti itt álltok, az is csak egy illúzió. Szeretnek ezzel játszani, aztán a tálat végére kiderül, hogy valóban az Illúziók Múzeumában járnak, és valóban semmi sem az, aminek látszik. Forognak a falak, eltolódnak a terek, de érdemes bent mindig egy picit megállni, és talán arra gondolni, hogy amit látunk, az tényleg a valósága.
1: Uh-huh. És akkor ezt tovább viszi az ember a hétköznapok során is ezt a gondolatot, hogy vajon minden úgy van, ahogyan látja, és ez jó, mert akkor akár megkérdőjelezi saját vélekedését is, az pedig sosem árt, nem? Hogyha az embernek vannak bizonyos kétségei.
2: Abszolút, egyet is értünk ebben. A legjobb példánk erre egyébként van egy olyan nyomtatott illúziónk, amire, hogyha ránézünk, akkor csak nagyon sok zajt látunk, különböző képek egy montásként állnak össze, és mindig hátrébb kell lépni legalább 3 lépést, és akkor egyébként Einsteinnek a feje rajzolódik ki, és talán a legelső döbbenet a látogatók arcán ott szokott látszódni, hogy wow. És ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy érdemes a dolgokat is így vizsgálni, hogy amikor egy nagyon nagy kavalkádot látunk, akár egy montást, akkor próbáljunk meg 3 lépést hátrébb lépni, és nézzük meg ebből a perspektívából. A múzeum több részén is vannak egyébként olyan kiállítási tárgyaink, amik mindig egy picit felszólítanak arra, hogy lépjünk egy kicsit hátrébb, és próbáljuk meg más szemszögből megvizsgálni a dolgokat. Ezt sokan csak rohannak, és talán ezt is össze lehet hasonlítani, hogy maga a körülöttünk zajló világ, és ez a 400 négyzetméter mennyire jól lemakettezi a különböző élethelyzeteinket. Azt szoktuk mondani, hogy aki 20 perc alatt végig megy a múzeumon, az biztos, hogy csal. És egyébként nézzük meg, hogyha 20 perc alatt A-ból B-be eljutunk, akkor mennyi mindent veszünk észre, akár abból, ami körülöttünk zajlik, nagyjából semmit. És hogyha visszagondolunk rá, hogy mi történt ebben a 20 percben, ameddig mondjuk én ide értem, én tudom, hogy megnéztem nagyon sok felesleges videót az interneten, de nem tudom, hogy hol zöldelnek a fák, milyen autó ment el mellettem, voltak-e fiatal szerelmes párok, elejtette valaki egy gombócfagylaltot. Próbáljuk egy picit afelé vinni a tárlatunkat, és arra ösztönözni a hozzánk látogatókat, hogy álljanak meg, csendesedjenek el, vagy éppen legyenek nagyon hangosak, mert abszolút teret adunk annak, hogy ismét gyermekek legyünk, és engedjük el azt, amit hiszünk, vagy feltételezünk, és vizsgáljunk, nézzünk, és utána hozunk egy döntést, vagy egy ítéletet arról, amit látunk.
1: Amit elmondtál, az mind-mind a hétköznapi életben is remekül alkalmazható, sőt, hát kifejezett mélységeket mutat meg. Tehát, hogyha az ember ebből kap egy kis szeletet az illúziók által, az Illúziók Múzeumában, akkor azt hiszem, hogy talán még az élet is könnyebb lehet.
2: Igen, másik vicces szituáció egyébként, és remélem, hogy bárki, aki magára ismer, az csak egy jót mosolyog ezen, hogyha valaki feldúlt lelki állapotban jön hozzánk, és a nagyon kedves kollégáink vannak, akiknek bevett szokásuk, hogy nem is azt, hogy poénnal próbálják meg leütni, hanem amellett, hogy mindenkinek meghagyják a teret a dühöngésre, egy picit olyan játékra hívni, ami után nagyjából a tálat felénél, de a végére biztosan el is felejti, hogy ő azon aggodalmaskodott, hogy hova tette a pénztárcáját, lezárta-e az autót, indított-e parkolást, és szeretnénk, hogyha egy picit ez a nyugalom szigete is lenne amellett, hogy rengeteg impulzus ér bent minket, de az alatt a nagyjából 60 perc alatt, amennyi időt a tálat az igénybe vesz ahhoz, hogy mindent megtekinthessünk és kipróbáljuk, kiszakadjunk abszolút a problémákból, a gondokból, és elinduljanak olyan gondolatok, amik tovább kísérnek minket, akár egy hazaúton, későbbi beszélgetésen, rengeteg visszatérő vendégünk van, el szoktunk csípni olyan beszélgetéseket, hogy én már próbáltam, el se fogod hinni, tényleg nem hiszik el.
1: A valóságot tehát kívül hagyjuk, bent pedig egy egészen másfajta valóság fogad, amit meg lehet kérdőjelezni.
2: Abszolút. És kérjük is a hozzánk látogatókat, hogy kérdőjelezzék meg, próbálják ki, érjenek hozzá, nézzék meg, mi történik akkor, hogyha egy spirál megy körbe, majd 30 másodperc múlva a tenyerembe nézek. Mozog minden.
1: Köszönöm szépen, Gréta. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója itt az Intermezzóban.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Ugye Budapest belvárosában vár minket az Illúziók tárháza, és az a gondolat is felmerült bennem, hogy vajon mennyire hihetünk az érzékeinknek, mert ugye valahol ez is megkérdőjeleződik, vagy zárójelbe tehető.
1: Hihetünk nekik, csak nem mindegy, hogy mikor melyiket használjuk. Ha megállunk egy képnél, ugye a szemünket akarjuk egyből használni. Ha megállunk egy olyan kiállítási tájnál, amihez hozzá lehet érni, ott ugye a tapintás az érzékelés. Általában ezt szoktuk kérni, hogy először mindenki hagyatkozzon a megérzéseire és innen a tapasztalásaira. Na de mi történik akkor, hogyha egy másik szögből kezdem el vizsgálni? Nálunk ugye a legtöbb illúzió az optikai illúzió, tehát így a szemünkre kell hagyatkozni. Igyekeztünk olyan elemeket is beletenni, ami esetleg megváltozott képességű látogatóink számára is elérhető. Alapvetően mi a szemet használjuk és az érzékelést. De van például egy örvénylő alagutunk, ahol hagyatkozhatunk mi a szemre, de nem fogjuk tudni nyitva tartani. Igen, ez például az egyik legnagyobb csel, amikor bemegyünk egy alagútba, és azt gondoljuk, hogy mi biztosan végig fogunk tudni rajta sétálni. Aztán elindul a kör, és rájövünk, hogy nem, a szemünket se tudjuk. Ott már olyan ugye az, hogy elborulok, nem borulok, az egyensúlyérzék. És ami nagyon érdekes, hogy mennyire más látnak például gyerekek, és mennyire más látnak felnőttek. Vannak olyan kiállítási darabjaink, amire, hogyha először ránézünk, akkor észre sem vesszük benne a trükköt, hogy ez hogyan működhet. A gyermekek egyből vizsgálódnak. Nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy ők olyan formákat is megfigyelnek benne, amit még mi sem tudunk, hogy azok ott vannak. Akár hogyha az épületillúzióra gondolok, ahogy magáról erről a kiállítási részünkről azt érdemes tudni, hogy a földre le van makettezve egy épület, és hogyha ráfekszünk, akkor egy 45 fokot bezáró tükördőlés szögének köszönhetően a fotókon úgy látszódik, mintha mi a falon sétálnánk. Általában leülnek, hátradőlnek, és a gyerekek elkezdenek mozogni. Ők tudni akarják, beleviszik az összes elképzelésüket. Van néhány összekapcsolódás például a pókemberre, hogy akkor ők is tudnak, sokkal szabadabban használják a tereket. Ugyanez igaz például a Gravity szobánkra. Ott is megállnak, és akkor akik még ismerik és tudják, vagy már ismerik és tudják Michael Jackson ikonikus mozdulatát, előszeretettel alkalmazzák. De például a gyerekek, vagy inkább már a szépkorúak elkezdenek vizsgálódni, hogy ez hogyan lehet. Talán ezért is érdekes, és a kérdésre visszatérve mi alapvetően a szemre hagyatkozunk, de minden érzékszerve igyekszünk hatással lenni.
0: Aha, az előbb érdekes párhuzamot mondtál a gyerekek és a szépkorúak között, tehát hogy akkor valamennyire hasonlóképpen viszonyulnak az illúziókhoz, vagy a különleges látványvilághoz?
1: Igen, valaki még gyerek, és valaki már gyerek.
0: De jó.
1: Aha. Ami még egy érdekes megfigyelés az az, hogy külföldről érkező látogatók. Többször kapunk arra visszajelzést, hogy esetleg hangosabbak. És volt egy nagyon érdekes pszichológiai beszélgetésünk, és az, aki tartotta ezt az előadást, ő neki egyébként a vérvonalában olasz temperamentum elég erősen megmutatkozik, és ő mondta, hogy azért, mert ők tényleg tudnak újra gyerekek lenni. És nem ijednek meg például attól, hogyha fel kell állni egy végtelen kútra, akkor mi történik, és esetleg a közeg engem kinevet. Talán ez a párhuzam, akik még nem ismerik a félelmet, meg vannak azok, akik már úgy vannak vele, hogy elém az oroszlánt is. Ők a legszabadabb közönségünk.
0: És mit gondolsz, hogy a higgadt, józan, racionális, két lábbal a földön járó felnőttekre hogyan hat ez a kiállítás, ami azért valahol a világukat egy kicsit kifordítja?
1: Talán a második termünkig közömbösen. Aztán ők azok, akik a tálat végén megkérdezik, hogy vissza lehet-e menni a kiállítás elejére. Amikor először voltam az Illúziók Múzeumában, akkor bennem is voltak kételyek, hogy hogyan lehetne azt megmagyarázni meg nem már, hogy ránézek egy képre, és akkor nem tudom megszámolni, hogy hány fekete pötty van rajta. Kiderült, hogy egy darab fekete pötty sem volt a képen, és utána elkezdtem én is gondolkozni, hogy mi történik, hogy történik. Nagyon-nagyon át tudja az ember szellemiségét változtatni, és lehet, hogy ezek ilyen teatrális szavak, hogy pont az ilyen nagyon racionális embereknek, hogy nehogy már 400 négyzetméter után én azt mondjam, hogy, és de. Tehát, hogyha valaki enged egy picit ennek a nevezzük csábításnak, vagy mutat egyfajta nyitottságot, akkor egyébként el lehet érni ezeket a kérdőjeleket, utána már teljesen másképp viszonyulnak egy bűvészhez, teljesen másképp néznek meg egy mentalista sót, mert mindenki próbálja megfejteni. És talán ez a kereskélés, ami utána a legcsodálatosabb az egészben.
0: Köszönöm szépen. Blénesi Ágnes Gréta a vendégem, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Jövünk mindjárt vissza.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója, ugye Budapest belvárosában vagytok megtalálhatóak. A nyitás óta, ami azért már néhány év, talán 5 körülbelül?
1: 2021. decemberében nyitottuk meg a kapukat.
0: Akkor nagyjából igen. Szóval az elmúlt 5 év alatt hogyan változott a közönség ízlése, reakciója, viszonyulása az általatok bemutatott csodákhoz?
1: Alapvetően vannak visszatérő vendégeink is, így azt gondolom, hogy maga a tálat még mindig rejteget felfedezni valókat. Viszont egyrészt nagyon sok interaktív múzeum nyílt meg lokáció tekintetében is közel hozzánk, illetve a digitalizáció az, amit leginkább be tudnék hozni, mint fő szempont, ami miatt nekünk is el kellett gondolkoznunk azon, hogy a kiállításunkat egy picit megváltoztassuk. Egyébként pont 2026. szeptemberén lesz egy nagyon nagy átalakítása a múzeumnak. Azt figyeltük meg, hogy sokkal közelebb érzik magukat az emberek azokhoz a kiállítási tárgyakhoz, amit meg tudnak örökíteni, a zsebbe haza tudnak vinni, mit is jelent ez, fotózható, videózható. Nem tudom, hogy ez még mai, vagy inkább már nem annyira, de hogy Insta kompatibilis legyen a múzeum. Nyilván ez a anyacégnek a tulajdonosait is, illetve az ő építészeit is foglalkoztatja ez a kérdés, hogy mivel lehet az Illúziók Múzeumának a látogatottságát és az érdeklődést fenntartani. Így mi is át fogunk állni erre a vonalra. Letisztultabb környezettel fogjuk fogadni a hozzánk érkezőket. A digitalizációt hoztam fel, ez nálunk fényjátékokban is meg fog jelenni. Egy immerzívebb kiállítás az, amit meg fogunk valósítani idén ősszel, és ez azért is fontos, mert a közönség az talán abban változott, hogy most már mindenki egy hirtelenebb reakcióra vágyik, ahol nem kell megállni, nem kell végigolvasni, nem kell megvárni azt a bizonyos 30 másodpercet, hogy forogjon a tenyerem. Szeretnénk tartani, és fogunk is tartani ezekből is, mert hogyha mindent elengedünk, ahol egy picit az agyat mozgatni kell, az nem biztos, hogy jó irányba vezet minket, de szeretnénk azokat az igényeket is kiszolgálni. Nagyon nagy szerencsénk egyébként, hogy az edukációt nem kell elengednünk, mert ezeknek a fényhatásoknak a segítségével is nagyon sokat tudunk tanítani. Így a különböző szobáink és termeink is ennek megfelelően lesznek kialakítva, illetve a múzeum középső részében egy agytornaterem kerül majd kialakításra.
0: Na, ez mit jelent?
1: Alapvetően most is van több faj és fémlogikai játékunk, ezeket meg fogjuk tartani, illetve olyan játékok, amiket meg tudunk építeni nagyobbba, ahol a teljes testet kell használni, kicsi erőkifejtés, nem csak agyban, hanem izomban. Ezzel fogjuk ezt a részünket berendezni, és szabadon mindenki kipróbálhatja, játszhat. Ez az agy edzőterme, ahogy az elnevezés is utal rá. És magát az edukációt próbáljuk megtartani, viszont tényleg annyira változott ebben az elmúlt 5 évben a közönségünknek az igénye, hogy szeretnénk kiszolgálni őket minden szempontból.
0: Uh-huh. Gréta, tényleg szóval a világ változott, tehát az ember valahogy mindent rögzíteni akar, mint hogyha az élményeinket valahogy el szeretnénk tenni egy fiókba, vagy nem is tudom is. És nem a megélésen lenne a hangsúly, az adott benyomáson, hiszen ugye az illúziók által is ér minket valami hatás, ami akkor és ott történik, és azt az ember belül elteszi saját magának, és aztán hazaviszi. És ugye ez felveti azt a kérdést, hogy ez miért nem elég? Nem? Tehát, hogy miért kell erről fotót készíteni, miért kell mindent dokumentálni?
1: Szeretném azt hinni, hogy ez a pillanatnak a megtartása, és az arra való vágyakozás, hogy mindig vissza tudjak nyúlni, hogy emlékezzek rá, hogy még belefértem abba a ruhámba, amikor az alatt a fal előtt készítettem a fotót, hogy olyan emberekkel voltam ott, akik remélem még nagyon sokáig, de mi van, ha nem? Nekem ez abszolút szubjektív véleményem, hogy ez a mindennek a megörökítése, ez egy picit belső félelem, pont a felgyorsulásról és az elmúlásról fakadóan. Magam sem tudom. Nagyon szeretem azt az élményt, amikor elmegyünk egy koncertre, és mindenki a telefonján keresztül nézi az előadót. És pont nem régiben voltunk mi is egy előadáson, és végig néztem az egészet, és utána megkérdezték, hogy te készítettél fotót és videót, és mondtam, hogy nem. De miért nem? teljesen más valójában látni a dolgokat, mint azon a kevés colon, amennyit a kijelző enged. Ettől függetlenül mi szoktuk is kérni a hozzánk érkezőket, hogy készítsenek fotót, készítsenek videót, vannak olyan kiállítási darabjaink, amik leginkább úgy működnek. Ez is ugye nagyon érdekes, hogy amellett, hogy vannak olyan képeink, ahol tényleg a szem elegendő lenne, különböző embertípusoknál nem működnek. Például a sztereogramok. És akkor itt vannak ilyen, hogy rejtett ADHD, hiperaktivitás, ugye Máté Gábornak nagyon szép megfogalmazásai vannak, hogy ezek nem betegségek, így mi sem így tekintünk ezekre a dolgokra. Egész egyszerűen egy picit másképp van bekötve az agy. Hogyha valakinek ehhez bármilyen mobiltelefon, tablet szükséges, hogy át tudja élni, vegye elő, hívja segítségül. Hogyha valaki szeretne több időt eltölteni bent, és tényleg azért, mert mondjuk lefotózta, megmutatta, de még szeretné élvezni a benti dolgokat, akkor maradjon, érezze jól magát.
0: Tehát lehetőség van arra is, hogy ő ott a jelenben bőséggel átélje azt a hangulatot, amit kap, de közben haza is viheti.
1: Így van, így van. Tényleg nagyon sok olyan kiállítási darabunk van, amit egyébként haza lehet vinni valójában, és szerencsére nagyon sok iskolai csoportot köszönhetünk, és ők, amikor nagyon szeretjük azt hallani, hogy hazaviszem, megmutatom a tesómnak, van egy osztálytársunk, aki nem tudott eljönni, és nem bűvésznek készülnek, hanem ugyanúgy a matematikát és a fizikát használják, amitől valószínűleg libabőrösök az iskolába, csak egy teljesen más köntösbe látják nálunk.
0: Hát ebből viszont tanulhatnak az oktatók, a nevelők, a tanárok is, hogy hogyan lehet megközelíteni a diákokat.
1: Igen, erre egyébként van nálunk lehetőség, szoktuk mondani, hogy ha valaki szeretne egy különleges fizika órát tartani például, akkor egész nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot, tudunk hozzá külön termet is biztosítani, szoktak is rendkívüli fizika órát tartani. Vannak olyan osztályfőnökek, akik mondjuk fizika szakosak például, és ők elhozzák, tesi tanárok, akik számunkra is meglepő volt, hogy egy tesi tanár mit három fekvő támaszt a Building Illusionon, és nem, hanem magát, hogy a testet hogy használod. Uh-huh. És sokkal másabb úgy elérni egy gyereket, hogyha játékos formában teremtjük meg neki a tudás lehetőségét.
0: Igen, élményszerű abszolút.
1: Így van, így van. A maga a Museum of Illusion két alapítójának is ez volt a fő koncepciója, hogy játszva tanulás. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon jól működik nálunk.
0: És ez minden életkorra, igaz? Jövünk vissza Blénesi Ágnes Grétával, az Illúziók Múzeuma igazgatójával. Jessie!

0: téged akar.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Budapest belvárosában található a múzeum, az ember nem is számít rá, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton miféle felfordult világ várja. De mit gondolsz, Gréta, hogy annak idején, amikor létrejött a múzeum, akkor mi volt a missziója?
2: Az edukáció. Ez ennyire röviden megfogalmazható. Egyébként tényleg. Egy, amit már talán említettem is, hogy szeretnénk úgy átadni a tudást és a tanulásnak a lehetőségét, hogy egy sokkal színesebb világba kalauzoljuk el az embereket, korcsoporttól egyébként függetlenül. Főként gyerekcsoportok, diákcsoportok járnak hozzánk, hogyha megnéznénk egy átlagos napnak az összetételét, akkor van szerencsénk köszönteni nagyon sokszor diákcsoportokat. Szeretnénk megőrizni ezt a fajta edukatív jelleget, viszont saját missziónk az is, hogy mindenkit ki tudjunk szakítani a hétköznap problémáiból, egy kicsit újra gyerekek, kicsit újra önfelettek tudjanak lenni. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy bármilyen korosztályból érkezhetnek hozzánk. Mindenki jól fogja tudni magát érezni. Egy dolgot kérünk hozzá, hogy legyenek nyitottak erre. Tegyék félre erre a 60 percre a problémákat. Engedjék, hogy egy picit elvarázsoljuk őket. Lehet, hogy nem fog nyuszi kiugrani a kalapból, de biztosan fogunk tudni egy olyan atmoszférát teremteni nekik, ami, hogyha rosszabb napokon visszagondolnak arra az egy órára, akkor újra kizökkenti őket a problémából, és talán jön egy mosoly, egy pici továbbgondolás, hogy mi legyen a következő programunk, mi legyen az élmény, ami megmarad ebből az egészből.
1: Illetve talán ahhoz a felismeréshez is hozzáfér az ember, hogy az élmény által, hogy valóban nem minden az, aminek látszik. Tehát, hogy nem biztos, hogy az, amit látok, és amit arról vélekedek, az ugyanaz, a közé egyenlőségjelet lehet tenni.
2: Teljes mértékben, ne menjünk messzire, vannak ugye olyan társaink, akiknek nem adatik meg a látás lehetősége. Ők teljesen másképp érzékelnek a világból. Használják a képzeletüket. Amikor azt mondjuk nekik, hogy ez rózsaszín, akkor ők elképzelnek valamit. Többször volt lehetőségem beszélgetni, akár látáskárosultakkal is, és megkérdeztem tőlük, hogy amennyire nem tolakodó a kérdés, ők hogyan élik a világot? És mondták, hogy ők mindent elképzelnek. És ha becsukjuk a szemünket, akkor van egy bizonytalanság bennünk. De hogyha elképzeljük, hogy semmi probléma nem történhet, vagy hogyha a problémába, ugye félelemnél is becsukjuk a szemünket, sötét szobába, annak ellenére, hogy sötét van, félelemből becsukjuk a szemünket. Próbáljunk meg olyankor kinyitni egy jobban az elménket, a gondolatainkat, és képzeljük el, hogy minden lehetséges, semmi sem lehetetlen, ugye? És talán ez a fajta befogadás az, ami a múzeum végigjárása után egy nagyobb szelet kellene, hogy legyen a gondolatunkba, hogy csukjuk be a szemünket, képzeljük el, és valósítsunk meg mindent, vagy bármit.
1: Hú, de jó! Miénk az egész élet? És egyébként így is van.
2: Így is van.
1: Még valami eszembe jutott, amikor iskolás csoportokról beszéltél, hogy hány éves korosztályról van szó?
2: Változó. Vannak általános iskolások is, akik hozzánk látogatnak, vannak középiskolások is. Egyébként egyetemi együttműködésekből is, illetve saját akaratból is látogatnak hozzánk. Nagyon érdekes, hogy mondjuk egy alsós általános iskolából érkező hogyan látja a múzeumot, és az is nagyon érdekes, hogy mennyire nem akarja látni a múzeumot az, aki felsősként érkezik hozzánk. Van lehetőség nálunk tálatvezetést kérni, és nagyon jó érzékkel vannak a kollégáink ellátva, hogy hogyan szólítsák meg a hozzánk érkezőket. És amikor látjuk, hogy de jó, ez is egy külsős program, és addig se kell az iskolába lenni, mennyire be lehet őket húzni, és már többször jeleznek a pedagógusok, hogy el kellene indulnunk, mert van másik program, vagy lejárt a látogatási idő, és ők még bent vannak. Talán ez a legcsodálatosabb az egészben.
1: És pláne, hogy mindenki egy kicsit ilyenné válik, egy kicsit gyerekké válik.
2: Igen. Nem szeretjük azt mondani, hogy egy nagy játszótér az egész, mert abból lehet könnyen baleset, nagyon sok fémtárgyunk van, ütközés, megcsúszás. Tényleg vannak olyan installációink, amik olyan hatással vannak, hogy szédülést előidéznek. Ezért rohangálni nem, de a képzelet játszótere.
1: De jó. Hát akkor maradjon is így, sikeres felújítást kívánok hamarosan, és aztán újranyitás.
2: Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Simor Ágnes, a Flock Projekt Légszínházi Társulat társulatvezetője, rendezője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Eco Flight, a Szabadság Tánca a Város Felett című előadásra hívjuk meg most a hallgatókat, amely június 4-én és 5-én érkezik a Flock Légszínházba. Én amikor elolvastam ezt az anyagot, akkor rengeteg kérdés jutott eszembe, hogy vajon mi volt először, a cirkusz, vagy az, hogy lehet szabadon szállni, illetve mikor történt az meg, amikor úgy döntött, vagy mi volt az a pont, hogy ezzel érdemes úgy foglalkozni, hogy egy ilyen társulatot létrehoznak, és ezt vezetni fogja, rendezni fogja, és szerte a világban elvinni. Tudom, ez most egy összetett kérdés lett, de ennyi minden jutott eszembe elsőre.
2: Nem, én nagyon szeretem az összetett kérdéseket, mert alapvetően mi is összetett módon dolgozunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez meg is határozza a munkát, és részben választ is oda kérdésre, mert hát igazából nyilván van egy személyes indítatása, tehát onnan indul a dolog, hogy gyerekkoromtól kezdve a legmagasabb fáknak a tetejére másztam föl, és olvastam könyveket, vagy kúsztam, másztam mindenhova, és nagyon-nagyon szerettem magasban lenni alapvetően, de maga az előadás és maga a munka, az nálam mindig egy színházi munka, tehát tulajdonképpen egy színházi, vagy a színház és a tánc határán levő történetből, vagy műfajból indulunk ki, és hát nagyon korán, tehát így az első munkáimban ilyen 20 évesen, amikor még csak éppen hogy csak kísérleteztem a levegőben levéssel, mert akkor is csináltunk olyan előadásokat, ahol valamilyen módon megjelent a levegő, vagy kapcsolódott a színházi előadásba ez az elem. 2013-ban volt módom Spanyolországban találkozni a vertikális tánccal. Ez világszerte szűk körben ismert, hiszen 20-30 társulat van, aki ezt szakmai szinten űzi a világban, hiszen ez egy nagyon nehéz és nehezen megszervezhető műfaj, hiszen 20-40 méteres házaknak az oldalán kifigyelte, szaltózunk, forgunk, pörgünk, repkedünk, de igazából nálam hamarabb volt az, hogy egy olyan vízió, egy olyan mondandó valami, amit ki szeretnék fejezni, és igazából rengeteg olyan meselőadásom is volt korábban a Simorátán cirkusszal, ahol egyszerűen a képzelet nem szabott határ, tehát hogy valahonnan onnan indult a dolog, hogy amikor van egy földi jelenet is a földön zajlik, de közben valami a levegőben is zajlik, teljesen mindegy, akár csillagok, vagy bármi, akkor ez miért nem mozoghatna fönt a színpadon, nem pedig lent. Úgyhogy ahogy az embernek a képzelete szárnyal, és azt gondolja, hogy lehet különböző szinteken létezni, vagy ahogy egy vásznat felfestünk, és az egészet ki akarjuk tölteni, valahogy így ez a színpad egészének a kitöltéséről szól, és arról, hogy néha ezek a mondandók, mondanivalók is igényelték azt, hogy megjelenjenek különböző síkok, különböző értelmezési rétegek, különböző térbeli rétegek, fönt és lent, mélyen és magasan lenni, és hát az, hogy ez nyilván nem fordult volna elő, hogyha nekem nincs egy ilyen légi akrobatikus indítatásom, saját magam is szeretem megtapasztalni azt, hogy milyen a levegőben dolgozni, úgyhogy így ugye miatt ezek az elképzelések színházilag magával a technikával egyre jobban összefortak, és így alakult ki az, hogy tulajdonképpen létrehozunk egy légszínházat, ami itthon egyedülállói már 10 éve működik, de maga a budapesti helyszín, mint egy állandó légszínházi tér, ahol vagyunk, ezt az utóbbi 2 évben sikerült megtalálni, ideig a világban, meg vidéken, az ország különböző pontjain repkedtünk, különböző helyek, folytatjuk is, de azért az, hogy Budapesten lesz egy állandó légszínházunk, azért nagyon nagy lépés számunkra.
1: Hiszen egy-egy ilyen előadáson ugye vannak vertikális táncosok, vannak színészek, zenészek, hiszen élő zene van fényfestés, tehát tényleg az összművészet, illetve az, hogy nagyon sok rétegű, ez itt is tetten érhető. Most a június 4-e és 5-ei előadás szerintem azért a története is érdekes, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy miről fog szólni a darab.
2: Igen, ez azért érdekes, mert igazából a ökorepülésként fordíthatnánk magyarra az ökoflightot, tehát itt ez nem véletlenül jelöli meg ezt, hogy hogyan tudunk a természetre odafigyelni, ahhoz kapcsolódni. Amikor megszületett ennek az előadásnak a gondolata, amit most ugye 2. éve játszunk, de most van az az alkalom, hogy nem külföldön játszunk, hanem vissza tudjuk hozni Budapestre, úgyhogy ez egy különleges alkalom a nézőknek, hogy Budapesten megtekinthető. Amikor 5 évvel ezelőtt igazából megszületett az előadásnak a terve, akkor azt gondolom, hogy fizikailag egy nyomasztó dolog volt számunkra azt érzékelni, hogy milyen szín szintű szemetelés, hulladék és teménytelen felesleges anyag kerül kidobásra így a fogyasztói szemáltal. És volt egy olyan pont, amikor valahogy úgy az egész társulatban vagy mindannyian azt is éreztük, hogy ez zavar minket annyira, hogy ezzel akarunk valamit kezdeni. Tehát nagyon sokszor az alkotás abból születik meg, hogy van egy olyan társadalmi dolog, van valami, ami körülvesz minket, és ami nem hagy nyugodni egyszerűen, és összekapcsolódott itt egyfajta társadalmi tevékenység az alkotó munkával, mert hogy eldöntöttük, hogy mi az egész előadást teljesen újrahasznosított jelmezekből szeretnénk megvalósítani. És először egy szemétszedő kampányt indítottunk, tehát beszéltünk a társulaton belül, itt mindenki nagyon multifunkcionális, tehát van, aki repked a levegőben, de közben jelmezeket tervez, van, aki repked a levegőben, de közben marketinges szakember, vagy mindannyian ilyen sokféle módon kell önjáróak legyünk ahhoz, hogy egy ilyen független csapatot életben tartsunk. És ahogy átbeszéltük így a jelmezes csapattal, vagy a jelmez tervezővel, aki Brávai Zója ebben a társulatban, akkor meghatároztuk, hogy milyen típusú szemetekre van itt szükség, tehát hogy zöldséghálókra, kávékapszulákra, kenyérpalackokra, ilyesmikre, és igazából ilyen kampányt indítottunk, ahol ezeket gyűjtöttük, konkrétan felhívásokat hoztunk létre, és gyűjtöttünk szemetet, és ebből a szemétből állt össze az előadásnak egyébként a gyönyörű szép jelmeztára, ami messziről sem lehetne megmondani, hogy a szemétből készült, de ez nagyon is fontos számunkra, hiszen az egész tulajdonképpen ennek a feleslegességét fejezi ki, vagy azt is, hogy hát mi gyönyörű szépen ugrálunk, förgünk, forgunk ezekben a jelmezekben, de ezek mégiscsak olyan kupakok és kapszulák, amikben a körülöttünk levő élővilág nagyon sokszor fennakad, és hát ez egy határjáték, ahol mi azzal játszunk, hogy fönn vagyunk a levegőbe, és ezekkel röpködünk, de azért mutatunk azért ezzel egyfajta groteszk tükröt a társadalmunknak, hogy is van ez igazából, mi az, amire úgy érezzük, hogy oda kéne figyelni, ha már így össze szeretnénk kötni az eget és a földet, akkor hol van a problémák, amivel valamit lehetne kezdeni.
1: Hogy épül fel az előadás? Tehát amikor mondjuk a táncosok táncolnak, vertikálisan táncolnak, akkor az egy fő hangsúly, és az felhívja valamire a figyelmet, vagy amikor lent vannak a földön, vagy minden összefügg mindennel, és nincs az egyik fentebb, vagy jobb helyzetben, mint a másik.
2: Színházi előadásként gondolok én erre, vagy legalábbis valamilyen határműfajként, tehát nyilván ez egy olyan fajta színházi élmény, ahol összekapcsolódnak ezek a dolgok. Nem csak díszítés a báb jelenet, nem csak díszítés és az, hogy furcsa, groteszk bohócok ugrálnak lent a földön, és aztán átalakulnak, és kiderül, hogyha ilyen furcsa lények a földön mindenfélét csinálnak, és változnak, az néha hatással van más lényekre is. Tehát, hogy ezek mind összefüggnek egymással. Van, aki azt szokta mondani, hogy olyan, mintha egy koncertszínházra jönne, hiszen egy hétfős zenekar van azért itt, akik élőben zenélnek, és egy fantasztikus zenei koncertélmény. Van, aki a vizuális világra, amit Gregovszki Gábor képzőművész valósít meg analóg technikával, ugye kézzel készített grafikákat vetít ki a falra, úgy értékeli, mint egy kézművészeti kiállítás, tehát hogy itt az egyes elemek fontos, hogy ugyanolyan színvonalon jöjjenek létre, de ezek nem egymás mellé festett panelek, hanem egy összefüggő világot tárnak föl, egymásba kapcsolódnak, úgyhogy nagyon meglepő, és mindig nagyon erős a nézőknek, amikor fölnézést fönn vagyunk a levegőben. Hál' Istennek nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy ők a földön ülnek, vagy fekszenek, és úgy néznek föl, de olyan, mintha velük történne. Tehát, hogy annyira átütő értésre szoktak beszámolni, és ezt az ugrálást, ezt a szabadságérzetet, ez egyszerűen átveszi a néző. De mindez nem hatna úgy rá, hogyha ezek cirkuszi trükkök lennének. Tehát, hogy engem az a része, nagyon komoly trükköket csinálunk, nyilván három irányba tartozunk, önmagában ez nem érdekelne. Tehát, hogy önmagában ez az a technika, amire szükség van, de a lényege az, hogy amikor ugrunk a levegőbe, akkor mi táncosok egymás lélegzetét is érezzük, és az egész együtt éljen. Létezzen a néző számára.
1: Ezt pedig most bárki megnézheti, június 4-én és 5-én a Flock Légszínházban Budapesten, de egyébként minden részletes információt a theflockprojekt.hu weboldalon megtalálnak, és én kívánom, hogy teltház legyen, és mindig nagyon sokan látogassanak el, amikor előadás van.
2: Nagyon szépen köszönjük, és szeretettel várunk mindenkit.
1: Az elmúlt percekben Simor Ágnest hallhatták, a Flock Projekt Légszínházi Társulat vezetőjét és rendezőjét.

0: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália Borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik. Fellép többek között Hangárcsi Márton, de lesz lendületes rockabilly koncert is, illetve a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és népszerű borjóga is várja az érteklődőket. Illetve nagyszabású nyárindító koncerttel érkezik szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadra Szulák Andrea. Az Élet az Úr című gála est a népszerű előadó művész több évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb dalait és színpadi sikereit idézi meg egyetlen produkcióban. Szulák Andrea neve hosszú ideje összefort a magyar musical, jazz és pop élettel. Karrierje során számtalan műfajban bizonyított. Ezúttal a legendás stúdió 11 ensemble kíséri majd, amely 1963 óta a hazai jazz élet egyik legismertebb formációja. Az est sztárvendégei között olyan előadók szerepelnek, mint Karamell, Berép Tamás és Wolf Kati. A közös produkciók mellett Szulák Andrea legismertebb slágerei, musical részletek, valamint hazai és nemzetközi szerzők dalai is felcsendülnek majd. Bárhova is látogassanak, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális esemény.

0: megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti és a keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: László Csaba van önökkel, és itt van velem a stúdióban visszatérő vendégünk, Jónap Rihád, az Concord Értékpapír ZRT digitális tartalomért és stratégiáért felelős vezetője. Szia, jó reggelt, köszönjük, hogy bejöttél.
2: Szia, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És hát azt kell mondjam, talán az év tőzsdei esemény előtt állunk. Most szerintem még mondhatjuk, hogy lehet, hogy ez lesz az év tőzsdei szenzációja. A SpaceX-nek lesz rövidesen az IPO-ja, ami, hát ugye Elon Musk-nak a cége. Ez foglalkozik mindenfélével, tehát ugye ebbe van most már az AIX, ebbe van valójában a régi Twitter, akkor ebbe van a Starlink, ami ugye műholdas internetszolgáltatást nyújt, ugye ezt főleg az orosz-ukrán háború kapcsán hallottuk nagyon sokszor, és ebbe van az űrrepüléssel kapcsolatos üzletágam, ami akár teherszállítást, akár emberszállítást jelent, tehát ez egy elég komplex cég, de azért mégis mit érdemes tudni erről az IPO-ról?
2: Ez az IPO ma reggel kijöttek egyébként, vagy éjjel, így az USA-ban ennek a pontos részletei. Megvan a pontos árfolyam, $135 lesz egy részvény, 556 millió darab részvényt kerekítve kívánnak itt eladni. Ez egy alaptőke emelés lesz, tehát nem adhatnak el az IPO-ban régi tulajdonosok részvényeket. Mondani is fogom, mert lényeges infók vannak ezzel kapcsolatban is. $75 milliárd lesz az egész IPO-nak az értéke, ennél jelen pillanatban 330 részvénytársaság a világtőzsdén az, ami többet ér. Ebből 160 USA vállalat az, ami többet ér. A $75 milliárd, hogy kontextusba helyezzük, ez a FedEx, a Hilton vagy a General Motors tőkepiaci kapitalizációjának a mérete egyenként, igen. Tehát nem pici cégek, ennyi új részvény jön be a piacra.
1: Ez azt jelenti, hogy ilyen 5% körül lesz a közkész. Hányad lehet ezt mondani nagyjából? Vagy még annyi se?
2: Picikével talán még kevesebb, mert ugye egy 1750 milliárd dollárra lesz értékelve a cég, ehhez jön ez hozzá, tehát $1800 milliárd, 4-4,5%-os közkészhányad lesz. Elon Musk 366 napos moratóriumot vállalt, önálló van a részvényeknek a 43%-a. Ez azért egy eléggé durva szám, ha valaki összerakja. Csak itt az Elon Musknak a SpaceX részesedését rögtön fel fogja értékelni 700-750 milliárd dollárra.
1: Akkor meg lesz az 1000 milliárd dollár.
2: Nincs európai cég, ami többet érne ennél.
1: Úristen.
2: Tehát és a világon is nagyjából olyan 13-14 cégért többet ennél a pénznél, úgy, hogy hatalmas rali van a Samsungban, az SK Hynixben és a Micronban, tehát korábban ez még érdekesebb lehetett volna. 1000 milliárdos lesz Elon Musk, erről itt beszélgettünk pár hónappal ezelőtt, ami nagyon érdekes. Tavaly augusztusban tőzsdén kívül $400 milliárdra értékelték a SpaceX-et, és $60 milliárdra az XAI. Tehát 460 milliárd volt ez az egyesített cég. A Twitternek nincs értéke, az Elon Musknak bukója, de szépen becsomagolta
1: ebbe. Az
2: egészből gyönyörű nyerőben nyilvánvalóan úgy jön ki, tehát tulajdonképpen itt az Arnaud-ra mondták a Gucci felvásárlásakor Domenico de Sole, hogy Bernard Arnault akkor is nyer, ha veszít, ja. Mert ugye amikor el kellett adni a részvényeit, óriási árfolyam nyereséggel adta el a Gucci részesedését, ugyanez tökéletesen igaz Elon Muskra is, és 460 milliárd volt ez az egész, 800 milliárdra értékelte fel egy decemberi tranzakció még a SpaceX-et, utána egyesítették a két céget 1000 milliárdos SpaceX 250 milliárdos XAI-jal, az egyikben volt 42%-a Elon Musknak, a SpaceX-ben 53%-a az XAI-ban, és gyakorlatilag most ez 1250-ről 1750-re jön föl.
1: Úgyhogy közben a cégekkel nem történt semmi látvány, tehát nem arról van szó, hogy megtriplázták a profitjukat, bevételüket.
2: Hát nem profitról nem is tudunk beszélni.
1: Hát, ez egy összességében veszteséges cég egyébként.
2: Igen, tehát 93-as price to sales-en jön be a piacra, ami nem ritkaság egyébként.
1: Na, akkor ezt, hogy aki nem angolba, tehát az árbevételének, nem a profitjának,
2: a 93%-át
1: fogják
2: így van,
1: kérteni.
2: Ez jelen pillanatban 19 milliárd dollár az árbevétele ennek a cégnek, és hogyha a tavalyi évet nézzük, akkor olyan 5 milliárd dollár a veszteség jelen pillanatban az egészben.
1: Ami nekem még nagyon tetszett ebben a történetben, amit olvastam, ugye egy óriási több száz, vagy akár 1000 oldalas prospektus van, hogy ebben valahol azt írják, hogy a, tehát, hogy mekkora az a potenciális piac, ami a SpaceX előtt van, és akkor valaki ezt így kiszámolt, hogy az a globális GDP ötöde. Tehát, hogy az, ami a nyilvánvaló hülyeség kategória, mert nincs olyan cég, amelyik a globális GDP ötödét fogja megszerezni, beleértve Kínát, Oroszországot, Indiát, USA-t, meg mindenki más. Tehát, hogy ezek ilyen teljesen abszurd számok.
2: Ez maga a klasszikus vízió részfény. Az egész AI forradalomról nem lehet azt mondani, hogy ez egy vízió. Nyilvánvalóan az árazások, vagy most a chipgyártók esetében a profit marginokban buborék van. Ezt tisztán látszik
1: az, egyébként sok tekintet. 10 év múlva, 50 év múlva, ez nem kérdés.
2: Igen, de tulajdonképpen ez a cég, van egy gyönyörű szám, ez egy orosz csillagász, a Kardashevnek a számai, hogy egy civilizáció mennyire bontakoztatta ki magát. Ha a saját bolygója összes erőforrását fel tudja használni, az az egyes, ha a saját naprendszerét, az a kettes, ha a saját egész galaxisát, az a Kardashev skálán a hármas típusú civilizáció. 0,73-0,75 körül van jelen pillanatban a Földünknek a civilizációja. A SpaceX az körülbelül 1,3-asra leszárazva. Tehát az már nem arra leszárazva, hogy a Földön ki tudjuk használni a dolgainkat, hanem tulajdonképpen ez a naprendszernek a kolonizálásáról szól, de ez a Marsnál bele is van írva egyébként ebbe a dologba.
1: Tehát a Mars, az a, hogy én már az elég öreg vagyok, hogy azt mondhassam, hogy 50 év múlva megélem, hogy még nem lesz a Marson komoly emberi civilizáció, lehet, hogy fogod 100 ember élni, vagy 500, vagy 1000 ember, de hogy az emberiség döntő többsége szerintem 500 év múlva is a Földön fog élni, vagy 300 év múlva, ez szerintem a mai technológiai feltételek és előre látható dolgok alapján szerintem ez nyugodtan kijelenthető, illetve ami nekem nagyon tetszik ebbe a sztoriból, hogy az egyik ilyen fő üzenet, hát hogyha nem akarunk úgy járni, mint a dinoszauruszok, akkor vegyetek SpaceX részvényt. Micsoda?
2: Tulajdonképpen egy dolog nagyon látványos kezd lenni az amerikai részvénypiacon. Egy 17 éve és egy negyed éve tartó bika futásban vagyunk. Gyakorlatilag voltak komoly korrekciói ennek, de effektíve 3 hét kivételével, amikor az S&P 500 a Covid-nál aláesett a 207-es mozgóátlagnak, folyamatosan tart ez a bika futás. Jelen pillanatban egyre több mániákus jele van ennek a dolognak. Egyre koncentráltabb a részvénypiac, olyan szintű égbetépések vannak az AI bottleneck trade-be, tehát ahol szűkösség van a memória chip gyártóknál, most már egyre inkább a hardware gyártóknál is, hogy az minden paraméterében 1999 novembere és 2000 februárja márciusa közötti időszakot teljesen másolja, vagy a 72 végi törhetetlen 50-eket, minden ilyen paraméter megvan, és ahogy az ilyen mániákus időszakok végén szokott lenni, megjelennek az úgynevezett bennfentes eladások. Ezek a bennfentes eladások most elképesztő koncentráltan fognak jönni.
1: Kikesselnek a bennfentesek.
2: Tegnap volt egy nagyon érdekes hír, a piac ügyet sem vetett rá, az Alphabet, ugye a Google anyavállalat 80 milliárd dolláros alaptőke emelést jelentett be. Ilyeneket nem láttunk eddig. Miért saját részvényeket.
1: Ezek tele vannak cash-sel, ezek a cégek.
2: És még nagyon jó pozícióban van a mesterséges intelligenciára, csak hogy ugye a hiperskálázóknak egyre nagyobb költségei vannak, és egyre nagyobb hányadát emészti fel a cashflow-juknak ez a beruházási verseny, mert ugye Amerikában nem osztanak csak aranyérmet, senki nem szeretne az AI ezüstérmes lenni, és egy nagyon jó cashflow pozícióban lévő saját chipgyártással rendelkező, fejős tehén üzletágakkal rendelkező Alphabet most hirtelen nem udvariaskodott, eléjött a SpaceX-nek 80 milliárd dollárral. Az Anthropic-nál szintén...
1: Az új kibocsátás lesz
2: egyébként? Ez megvan, ez egy új kibocsátás, igen. Tehát ez friss részvény kibocsátás. Az Anthropicot 965 milliárd dollárra értékelték a legújabb befektetői körrel, és 30 milliárd dollár helyett 70 milliárdért adott el új részvényeket. Szintén nagyon-nagyon friss hír. Az Anthropic is tőzsdére fog jönni, az OpenAI is tőzsdére fog jönni, tehát szerintem Google alaptőkeemelés, SpaceX kibocsátás, Anthropic, OpenAI egy 300 milliárd dollárral meg fogják lepni, vagy meg fogják tömni a befektetőket. És jön a SpaceX-nél egy nagyon érdekes hír, ugye ilyen részvénykibocsátásoknál általában 182 napos moratóriumot, fél éves moratóriumokat kell vállalni arra, hogy nem adhat el senki a régiek közül részvényt. Azért szokott nagyon sokszor föl repülni az ára kibocsátásoknál, mert ha van 4-5 százalék közkészhányad, akkor 70 milliárdnyi részvényre, vagy 75 milliárd dollárnyi részvényre rárepül a világ.
1: Mindenki venni
2: jelen
1: akar.
2: Pillanatban rengeteg korábbi kereskedési profittal felhízott gárdája, és gyakorlatilag ilyen low float runner, tehát alacsony közkészhányadú futó lesz az ilyen részvény. Viszont a SpaceX-nél moratóriumban csak 60%-a van a részvényeseknek, mások eladhatnak részvényeket majd a tőzsdén. Tehát rögtön több száz milliárd dollárnyi, gigantikus, egyszerűen olyan alkalmazottaknak, más tulajdonosoknak generációs vagyonugrást jelentő dolgot fog jelenteni ez a kibocsátás, tehát a SpaceX-ben lesz még részvény. Nem az lesz, hogy június második felében, vagy júliusban ugyanazt a 4-4,5%-ot pöckölgeti a világ, hanem szabadulhat rá részvény.
1: Hát nyilván fog is piacra. Egyébként, mert olyan szintű.
2: És ez egy újabb kitömés lesz, tehát gyakorlatilag az látszik, hogy elképesztő mértékű friss kibocsátás fog megjelenni. Nagyon figyelni kell a befektetőknek, hogy például egy Larry Ellison Oracle vezér, vagy egy Steve Ballmer volt Microsoft vezér, akik 15-25 éve nem adtak el részvényeket. Ha ők is elkezdenek eladni ezen cégek részvényeiből, akkor valami olyan jelzés fog érkezni a
1: Warren
2: piacra.
1: Buffett.
2: Ő már nem, meg nem is volt a techbe benne, egyébként 10 milliárdért vett a Berkshire Alphabet részvényeket, tehát Google részvényeket. Tehát szerintem ami itt nagyon-nagyon érdekes lesz, és amit nagyon-nagyon figyelni kell, hogy mennyire fogják kitömni a teljes ünnepi és ilyen elképesztő hangulatban lévő lakossági befektetőket, a bennfentesek az előttünk álló hónapokban a részvényeikkel. Ennek egy manifestációja ez a SpaceX.
1: Na most a SpaceX-nél még két dolog, amit szerintem minimum fontos megemlíteni. Az egyik az, hogy én ezt hallottam egy FT, egy Financial Times podcastben, hogy ez a létező legmenedzsment barátabb cég, ami ekkora méretben a tőzsdén van. Tehát itt Elon Musk hatalmát semmi nem kérdőjelezheti meg, úgy van megcsinálva az egész cégstruktúra. De hogy a másik, hogy amikor ilyen nagy IPO van, akkor általában van egy türelmi idő, van egy forgalom, láthatóan beáll valóban a részvény, és akkor teszik be az indexekbe. S&P-ben, Nasdaq-ba. Ezt viszont nagyon-nagyon gyorsan be fogják pakolni, ami azt jelenti, hogy mindenki, akinek az a passzív befektetési stratégiája van, hogy ő megveszi az S&P 500-at, megveszi a Nasdaq-ot, akkor azoknak egyszerűen kötelező lesz venni SpaceX-et, és ez egy olyan extra keresletet generálhat, amit igazából semmi nem alapoz még meg, és sokak szerint azt, hogy ebbe belemennek a tőzsdék, hát ez finoman szólva nem elegáns, és hogy ezt azért sokan azt mondják, hogy ez bizony nagyon nem szép történet.
2: Érdekes történet, mindenképpen.
1: De hogy ez azt jelenti, hogyha például ti is magyar ügyfeleknek vesztek majd S&P-t meg Nasdaq-ot, akkor ti is fogtok venni SpaceX-et ezen keresztül, nem?
2: Mindenki meg fogja venni a SpaceX-et ezen keresztül, aki bármilyen S&P vagy Nasdaq 100 ETF-et fog venni. Tehát minden ETF-be ez bele lesz rakva, ez egy érdekes dolog lesz. Nyilván jót fog tenni a SpaceX árfolyamának, de megint egy addicionális kínálatot fog jelenteni a többi részvényből.
1: Sortosok szerinted mennyire fognak rámenni a SpaceX-re? Mert abból, amit mondtál nekem, nagyon nyilvánvaló, hogy akár azonnal elkezdhetik nagyon durván sortolni.
2: Szerintem a sortosok egy része az azért érdemben elpusztult a mostani chip rally-ban. Tehát akinek volt ehhez affinitása ebben a parabolikus emelkedésben, szerintem ember nem mer sortolni. Tehát lehet, hogy fognak, lehet, hogy lesz olyan, aki rá fog ugrani erre, de nehéz lesz. Pontosan emiatt az indexbevezetés miatt nehéz lesz a sortolás, mert nem lehet látni majd, hogy hol lesz az a szint, ahol...
1: Hát ugye, szerintem ahol... az nagyon sokat dönt el, hogy amit mondtál, hogy nem a friss vevők, hanem a már bent lévő befektetők, mínusz Elon Musk még egy évig, ők mennyit fognak ráborítani.
2: Ez lesz egy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ott azért, ha belegondolunk, ez egy igen-igen komoly felértékelődés, tehát a 400 milliárdról 1400 milliárdra, mert az XCI a többi felértékelődésben benne van.
1: Ez nagyjából egy év alatt, de ezt három év
2: augusztus
1: alatt...
2: óta, tavaly augusztus óta 3,5-szerezett a SpaceX részvénynek az
1: értéke. Nem, mondjuk 2-3 éve pár 10 milliárd lehetett.
2: Így van, tehát vagy 100 milliárd, tehát ez gyakorlatilag nem volt jelentősége. Nem látszott az Elon Musk-nak a Forbes-os gazdag listán a számaiban ez még. És aztán hirtelen felrobbant, és látszik, hogy most már 70%-ban ebből fog állni a vagyona.
1: Ugye az egyik legnagyobb amerikai királycsináló, szerintem nyugodtan hívhatjuk így, Peter Thiel mondta egyszer azt, hogy soha ne fogadjál Elon ellen. Aztán never bet against Elon, igen, vagy valamilyen mondása van. Tehát azért a sortosoknak nagyon bátornak kell lenni, hogyha Elon Musk ellen fogadnak, de most ez az a szituáció, ahol hát minimum két esélyes, hogy ez a részvény mondjuk december 31-én hol lesz.
2: Egyértelmű.
1: A kibocsátási árfolyamhoz
2: képest. Ez egyértelmű. Tehát,
1: és akár nagyon nagy, hát én aki lefelé mutató kockázatot nagyobbnak gondolom, de akár nagyon durva esés is lehet a vége, vagy akár lehet emelkedés, de hogy ha esés, akkor az lehet akár pusztító.
2: De szerintem nagyon-nagyon meg kell nézni a kibocsátási árfolyamnál az, hogy hol tudják kinyittatni majd utána. Ugye ez lesz jövő pénteken, június 12-én. Tehát, hogy 135 dollár az IPO árfolyam, és hogy egy felfokozott hangulatban ez igen-igen brutálisan még feljebb is nyithat, és rögtön láthatunk akkor 1750-et, mondjuk 2500 milliárd dolláros piaci kapitalizációt is. Az már lehet, hogy egy nagyon jó referencia lesz erre. Sokan gondolhatják azt, hogy hasonló lehet, mint a Palm IPO 2000 márciusában. Szinte napra
1: mi
2: pontosan.
1: Napra pontosan
2: jelöltek ki.
1: Mi az a Palm? Tehát emlékszik még valaki a Palmra?
2: Igen.
1: Én emlékszem rá, nekem volt ilyen eszközöm. Szerettem egyébként nagyon, aztán fél év múlva elvették tőlünk, soha többé
2: tehát
1: nem
2: ott
1: láttam.
2: Olyan hisztéria volt, nyilván nem ilyen méretű volt az IPO, hanem akkor is pár milliárd dolláros, hogy 16 dolláron szerették volna először kibocsátani, nem sikerült, mert olyan igény volt, halasztották, 32-re felemelték az árat, ott se sikerült. Azt hiszem 38 volt az IPO ár, és 165-ön nyitott ki a tőzsdén. Tehát olyan felfokozott volt a hangulat. Most nyilván a számok, a léptékek nem lehetnek százalékosan ilyenek, de nagyon-nagyon durván felfokozott hangulat is lehet, ha egy olyan...
1: És aztán mi lett a pálmal a végén?
2: Olyan helyzet lesz, hát már aznap nagyon durván visszaadták, de nyilván nem az IPO árig, és hát tulajdonképpen egy óriási tető kijelölő lett.
1: És egy óriási bukás lett az egész. Nekem ami nagyon tetszik még, hogy Elon Musk itt a csillagokról szerintem hadová, mert hogy tehát az, hogy a Mars az még úgy belátható távolságban van, de minden, ami attól távolabb van szerintem, az technológiai értelemben távolságban, és most a csillagokról nem is beszélve. Hát több mint 4 millió fényév a legközelebbi csillag a Földhöz képest. Tehát, hogy az lehet, hogy évezredek, vagy évszázadok, amíg az szóba jöhet.
2: Szerintem, ami nagyon-nagyon lényeges, amit el kell ismernünk, az időzítésnek a zsenialitása. Tehát ebben a felfokozott AI állapotban ilyen mértékű technológiai tőzsdei nyerőknél, ilyen globális lakossági hangulatban, és ráadásul a quadrupulvichingre, a nagy opciós és határidős kifutásra, ami bika piacoknál még extra szívó ereje van, és extra részvénykereslete van, ami ugye június 19-i pénteken lesz, tehát hogy ő előtte erre rádobja ezt a részvénymennyiséget, ez zseniális. Tehát olyan zseniális a keresleti kínálati viszonyokban ezt megkiteríteni, és hogy megelőzte az Anthropicot, és megelőzte az OpenAI-t.
1: Az lehet, hogyha ez rosszul sül el, akkor az OpenAI-t és az Anthropicot is lábon lövi?
2: Benne van nagyon a pakliban, igen.
1: Mert ez nagyon rosszul sül el, akkor szerintem nagyon-nagyon óvatossá fognak válni az OpenAI-os és Anthropicos
2: szerintem befektető. Sietni fognak a tőzsdére.
1: Hát azt hiszem, ez egy nagyon érdekes, tehát én régen láttam ennyire megosztó és ennyire, hogy mondjam, vitatott kibocsátást, úgyhogy hát mindenki a saját pénzét, vagy a befektetőinek a pénzét teszi bele, vagy a nem feltétlen a saját pénzével. Nagyon kíván, szerintem fogunk erről hónapokon belül beszélni, hogy mi lett ennek a vége.
2: Egy biztos, hogy nyári uborka szezonra senki ne számítson idén nyáron. Ezt június 3-án reggel szerintem ki lehet jelenteni, hogy egy igen-igen felfokozott kereskedés lesz az amerikai tőzsdéken. Nem csak a SpaceX-ben, sok minden másban az idén nyáron.
1: Egyébként nem árulnak zsákba macskák, mert ha jól értem, ebben a sok száz oldalas prospektusban 33 oldal szól csak arról, hogy milyen kockázatok vannak a SpaceX körül. Tehát, hogy 33 oldal masszívan csak azt sorolja, hogy milyen kockázatok lehetnek. Csak hát az a kérdés, hogy hány befektető olvassa el az egész több száz oldalt, meg ezt a 33 oldalt, vagy hányan csak ennek a tömeggel, és nekünk ebből nem szabad kimaradni.
2: Igen, ha a befektetők viszont azt a kockázatot érzékelik, ez a klasszikus FOMO, a kimaradás kockázata ebben a hangulatban.
1: Na hát, nagyon szépen köszönöm. Tudom, hogy te is nagy NBA rajongó vagy. Te mit vársz a döntőtől? Ugye ma éjszaka kezdődik.
2: Spurs, és még egy nagyon érdekes dolog van ezzel kapcsolatban. Ugye 99 júniusában volt utoljára Spurs-Knicks döntő, és akkor volt egy tőzsdei buboréknak a legutolsó fázisa még, tehát ez így jött.
1: Ráadásul New York X-en, 1 millió forint fölött vannak az árak New Yorkban a másodpiacon.
2: Már még onnan is tovább emelkedtek, tegnap már, néztem. Most már 4300 dollár a legolcsóbb bejutás a harmadik mérkőzésre. Tehát eléggé felfokozták New Yorkban ezt a dolgot, úgyhogy...
1: És te a Spurs-re?
2: Én a Spurs-re tippelnék, igen.
1: Egyébként sajnos a tavalyi döntő nekem egy picit azért jön bele, mert azt hiszem a hetedik meccset az eldöntött, amikor a Halliburton lesérült. Én mindig a Webb anyámától félek, mert az ilyen nagyon magas, nagyon vékony, kezű, lábú kosarasok sajnos könnyen sérülnek. De hát ugye ezt már 3 éve én, de hát még mindig ott van, és abszolút meghatározó játékos, ha a pályán van, ilyen 1-2 méterre kijjebb tolódik minden a pályán. Azzal,
2: egyébként tényleg szürreális nézni. Ugye őt is mondják, hogy egy űrlény, tehát kapcsolódunk megint a SpaceX-hez, hát abszolút, hogy egy űrlény van itt is a kosárlabda pályán. Én csak egyet kívánok minden ilyen kosárlabda rajongónak, tényleg ne legyen sérülés. Nagyon sok NBA döntőt árult, nagyon sok NBA rájátszást rontott el az elmúlt szezonokban az, hogy jöttek a sérülések. Azt szerintem már, ha valamit kívánhat bárki, aki szereti ezt a kosárlabdát, ne legyen sérülés, dőljön el a pályán normálisan.
1: Én nem lepődnék meg, ha meccses lenne, mert ez egy nagyon-nagyon szoros. Ettől függetlenül is a Spurs-re szavaznék, de szerintem nagyon-nagyon szoros lesz.
2: Az lesz szerintem is.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Jó nap Rihárdot, digitális tartalomért és stratégiáért felelős vezetőjét hallottuk a Concord Értékpapír ZRT-nek.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt, ez itt a Jazzy, méghozzá június 4-én, egészen pontosan fél hétkor. A stúdióból Súri Imre köszönti Önöket, SMS számunk 06302010909, ha szeretnének hozzáhozni a műsorba, szeretnének beleszólni a műsorba, vagy esetleg csak látnak közlekedést, amivel segítenek a többiek útját, hogy minél könnyebben és gyorsabban beérjenek a munkahelyükre, hát akkor írjanak nekünk, legyenek kedvesek. Jó reggelt még egyszer mindenkinek. Gyorsan végigszaladunk az, hogy mi minden fog történni a mai adásunkban. 7 óra után egy különleges kezdeményezésről beszélgetünk. A zenélő taxi élő zenével szállítja az utasokat Budapesten. Nagy Szabolcs ötletgazdát hívjuk majd telefonon. 7:30 után arról fogunk majd beszélgetni, hogy az autóklímák helyes használatát hogy kell végeznünk, illetve hogyan karbantartsunk. Vennünk lesz Bögös Sándor, autós újságíró, Jazzy Rádió műsorvezetője. 8:00 után azt vizsgáljuk meg, hogy milyen hatása volt Budapestre a hétvégi BL döntő turisztikai szempontból. Kalambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest destinációs menedzser érkezik majd hozzánk. Gondolom ez is érdekes lesz. 8:30 után a ma reggel megjelenő áprilisi kiskereskedelmi adatokat veszük majd Gorcsi alá Árgyalán Józseffel, a Bankmonitor vezető elemzőjével. Aztán 9:00 után egy nagyon izgalmas téma, a vagyonadó lesz a témánk, a részleteket Karagics Istvánnal, a Brosem Capital alapító igazgatójával járjuk körül, és higgyék el, hogy nem annyira egyszerű a dolog. István átküldte nekem az anyagot, 12 olyan kérdést tett föl, amire hát vakarozni kell, hogyha az ember meg akarja adni a pontos választ. Egyáltalán nem egyszerű az, hogy legyen-e vagyonadó, vagy ne legyen, kire vonatkozzon, milyen mértékben vonatkozzon, mi számít ez alá, már hogy a vagyon alá, és itt tovább, és itt tovább. Na, 9:30 után pedig Magyarország vízhelyzetével foglalkozunk majd Csernus Dórával, az Egyensúly Intézet klíma és energia, valamint környezetpolitikai igazgatójával. Nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy eltűnik a víz Magyarországról is, holott a Kárpát-medencében vagyunk, tehát egy medencében, ahol aztán tényleg összefolyik az összes víz, és nem csak a föld felszínéről, hanem a föld alatti vizeinkről is beszélhetünk. Kell is róla beszélni, ez is egy nagyon fontos és nagyon érdekes beszélgetés lesz. De mert mi itt a Jazzy Rádióban szeretünk zenélni, nem akármilyen zenékkel vigasztalom, buzdítom, és jó kedvet derítem Önöket. Itt van például a Melody Maker és a Money Monday. Jazz.

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Mai napra rendelt bölcsességünk: be happy every day, légy boldog minden nap. Milyen egyszerű lenne, de jó lenne, ugye? Szeretnénk mi is. 2026. június 4-e van, fél hét múlt 6 perccel, és hát ma is vannak ünnepeltjeink, gyorsan vegyük őket sorrendben. Névnapok: Bulcsú, Tormás, Kerény, Fatima, Fatime, Ferenc és Kerubina, Isten éltesse őket, valamint a születésnaposokat is. Nem fogunk tudni mindenkiről megemlékezni az összes születésnaposról, azért néhányat hagy említsük meg. 1942-ben született Béres Ilona kossuthdíjas magyar színésznő, kiváló művész, a nemzet művésze. Aztán 1944-ben Roger Ball, skót szaxofonos, az Average White Band szaxofonosa, őről mindjárt meg is emlékezünk majd, méghozzá zenével, jön majd az Average White Band és a Pick Up the Pieces. 1954-ben született Raphael Ravenscroft, brit session szaxofonista, ő játszott a Gary Rafferty-ben a Baker Street című felvételének a szaxofon szólóját. 1961-ben született Gyurcsány Ferenc, közgazdász, politikus, a Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke. Szintén 1961-ben született Eldra Eldebarge, amerikai pop-rock billentyűs, dalszerző, hát rá például olyan dalokból emlékezhetünk, mint a Rhythm of the Night. 1975-ben született ezen napon Angelina Jolie, amerikai színésznő. 1998-ban pedig Gyökeres Viktor, magyar származású, svéd válogatott labdarúgó. És akkor van is egy eseményünk is, ez méghozzá 2002-ben George Michaelhez kapcsolódik. George Michael ugyanis gúnyolódás és zaklatás éri egy CNN hírműsor közönségétől, miközben megvédi új kislemezének, a Shoot the Dog-nak a videoklipjét, amelyben George Bush amerikai elnököt és Tony Blair brit miniszterelnökkel ágyban látják. Michael szerint ugyanis a videó nem Blair, hanem Bush elnök elleni támadás. Na kérem, hát ez azért egy kemény kritika volt George Michael részéről, és nem is nagyon tudta utána ezt jó ideig elsimítani, ezt a történetet. Úgyhogy hallgassuk meg ezt az ominózus dalt, akkor most következik George Michael és a Shoot the Dog, aztán pedig Average White Bandtől a Pick Up the Pieces, hogyha már ma született az a bizonyos Roger Ball, aki fölfújta a szaxofonon azt a dalt is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

Brazilian. And it's free.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: 2026. június 4-e van, egészen pontosan 3-7, és azért van még egy... nagyon szomorú esemény, amire minden évben megemlékezünk. 1920. június 4-én írták el a Magyarországot hatalmas traumaként érő trianoni békeszerződést. A békeegyezmény hatására Magyarország elveszette területének nagyobb részét és az összmagyar lakosság egyharmadát is. Habár a határon túli magyarság több különböző országban él, a nemzeti összetartozást mindig értékelni és érzékelni fogjuk. Június 4-én ezt is ünnepeljük, ma van a nemzeti összetartozás napja. Most egy másik születésnaposnak jön a muzsikája, méghozzá az a Baker Street, amit annak idején, hát finoman szóval ezen a napon fújtak föl. Érkezik akkor Michael Ringtontól ezúttal a Baker Street.
2: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos, de szeles idő lesz. Új fejezetet nyit a magyar kormány a német és francia kapcsolatokban. Magyar filmeket is díjaztak a Friss Hús Fesztiválon. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyarország megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, jelentette be Párizsban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Kijev vállalja a nemzetiségi oktatás visszaállítását, engedélyezi a himnusz éneklést, valamint a magyar szimbólumok használatát az iskolákban, és lehetővé teszi a magyar nyelvű érettségit, illetve felvételit is. Ukrajna közölte, hogy az intézkedéseket az ország jogrendjében és az uniós csatlakozás cselekvési tervében is rögzítik. A kormányfő elmondta, ha ez megtörténik, Magyarország támogatja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. A gyorsított eljárást azonban Budapest továbbra is ellenzi. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amely aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig az, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a magyarságot. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Kreiv Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Korhő ruhába öltöznek a BKV dolgozók.

0: sikeres lesz ma a Hungária körgyűrű napközben mindkét irányban. Ez már most nehezíti ott a közlekedést, érdemes elkerülni. Szintén a mai napon a Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út találkozásánál lezárják a gyorsítósávot. Felhajtani így csak a stop táblánál megállva elsőbségadás után lehet majd a repülőtér felé vezető útra. A biztonságos besorolás megkönnyítése érdekében ezen a szakaszon 50 km per órás sebességkorlátozás lép életbe. Balesetről hírt egyelőre nem kaptunk. Köszönöm a figyelmet és további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: Jó reggelt, június 4-e van, 7 óra múlt, 1 perccel, SMS számunk 0630 2010 909 a stúdióban Súr Imre köszönt önöket. Indul a nyár, legalábbis már el is indult néhány napja, és nyáron az emberek úgy elmennek szabadságra, és több médium elkezdte azt kutatni, így most köztük mi is, hogy vajon az emberek elmennek-e külföldre nyaralni, igen vagy sem? Ez a mai kérdésünk, írják meg nekünk, legyenek olyan kedvesek, mennek-e, vállalnak-e külföldi nyarás az idén, igen vagy nem? Elég egy igent vagy egy nemet írni, hogyha odaírják egyébként, hogy hova mennek nyaralni, az kifejezetten extrának számít, jó? SMS számunk még egyszer 0630 2010 909, a kérdés tehát, hogy mennek-e önök, mennek-e nyaralni az idén külföldre, jó? SMS számunk 0630 2010 909, és addig is muzsikál nekünk a Bambúz.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt, június 4-e van, 7 óra 10 perc. A vonal túlsó végén itt van velünk Nagy Szabolcs ötletgazda, és hogy kinek volt és minek volt az ötlete, az már is kiderül. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Szia Szabolcs! Na, mielőtt belevágnánk, hogy minek is voltál az ötletgazdája, gyorsan neked is föltesszük a mai nap kérdését, hogy terveztek-e utazást az idei nyáron külföldre?
2: Valószínűleg nem, mert a mi nyarunk most ilyen szempontból speciális lesz, inkább a házfelújítással fogunk foglalkozni. Az könnyen lehet, hogy belföldön néhány napra elmegyünk valahova, de külföldi nyaralás nem lesz. Nálunk egyébként bonyolultabb is a családi nyaralás, mert a két gyermekem már 18 év felett van, és velük már naptárazni kell. Szerencsére van igényük arra, hogy közösen utazunk, legalábbis az elmúlt
1: években. Na hát ez egy fontos dolog, hogy legalább az, hogy jaj, apa, nem, az olyan ciki.
2: Nem erőltetem, hogyha van igény, akkor jönnek, ha nincs igény, akkor nem jönnek. Eddig volt, de ez naptározni kell, mert apa jelenleg a 7. helyen van nagyjából az ő listájában.
1: 3 fesztivál mögött, igen. Na jó. Igen. Kérem szépen, akkor viszont menjünk rá, hogy minek is lett ért az ötlet gazdája. Egy kicsit járjuk körbe, jó? Mi volt az eredeti ötlet?
2: Ugye zenélő taxiról beszélünk, ez egy olyan jármű, ami Budapest utcáit járja majd egy napon keresztül. Ez egy kis busz, ami A-ból B-be viszi az előre jelentkező embereket a fővárosban, és miközben utaznak ezzel a kis busszal, kényelmesen, élő zene szól a járműben. 4 zenészt kértem fel, hogy szolgáltassanak zenét a kis buszban. Ők Temesi Blanka, Hajdú Bianca, Lovas Juci és Lee Oliver. Akusztikus gitáron adnak elő saját dalokat és feldolgozásokat, nyilván hozzá énekelnek. Ebben a 4 zenészben az a közös, hogy mind a 4-en valamikor az elmúlt években Füles-Bagoly tehetségkutató döntőjében zenéltek, vagy zenekarostul, vagy szólóban. Tehát a zenélő taxi nagyjából erről szól.
1: Mekkora taxik ezek? Tehát, hogy hányan férnek be a zenészek mellé?
2: 8 fős járművek, 4-5 ember férhet be, ugye még a sofőrnek be kell ülnie, a szervezőnek, van egy fotós is, illetve egy videós is.
1: Hát és el kell férni a gitárnak is, hogy a gitárra kísérik magukat, még jó, hogy nem zongorán kísérik magukat, akkor nem biztos, hogy beférnének.
2: Igen, tehát a gitár nyakának is el kell férnie, nyilván egyszerűbb lett volna egy pánsíp,
1: szájharmonika, a szájharmonikára szavazok, igen.
2: Igen.
1: Jó, de miatt az ötletet, miért kell az, hogy élőzene szóljon egy taxiban? Mi volt a célod vele?
2: Alapvetően az, hogy viszonylag szokatlan környezetben mutassunk meg élő zenét, másrésztről meg egyszerűen szórakoztatni az embereket, csinálni egy jó délutánt, egy jó fuvart nekik. Az ötletre sajnos nincsen olyan nagy történetem, amire azt mondanák az emberek, hogy vagy csettintenének egy nagyot, hogy hú, ez igen, ez az én fejemből pattant ki, jellemzően az ötletek hétköznapi helyzetekben jönnek, vagy éppen fürdök, vagy erdőben sétálok, vagy az ellipszis tréner taposom, és akkor jönnek váratlanul ötletek.
1: Szabolcs, jó, akkor menjünk tovább. Hogy lehet bekerülni ebbe a zenélő taxiba?
2: Előzetesen lehet jelentkezni ma éjfélig a zenélő taxira Google Hol? Form kitöltésével. Minden információ fent van a fülesbagoly.blog.hu oldalon, illetve a Füles-Bagolynak az egyéb social felületein.
1: Fülesbagoly.blog.hu?
2: Igen.
1: Jó. Oké, jelentkezem. De lehet, hogy nekem speciális igényem van, tehát azt mondom, hogy én azt szeretem, hogy 2 órára odaérjek valahova. Kérhetem úgy a taxit, hogy tudom, időbe érkezzen értem, hogy odaérjek 2-re?
2: Alapvetően 2 és 20 óra, vagy 14 és 20 óra között közlekedik ez a taxi. Nyilván valamennyire rugalmasak vagyunk. Azt látni kellene, hogy honnan érkezel, vagy onnan érkezel, és hova szeretnél érkezni.
1: Már kicsit szabos, nagyon fontos, én kiköltöztem Martonvásárba, oda is kijön értem a taxi?
2: Budapesten fogunk közlekedni.
1: Budapesten, oké.
2: Nyilván Martonvásár közel van, tehát Tetelétől 20 perc, de meg kellett húznunk egy határt, nehogy Záhonyból Sopronba akarjon valaki menni.
1: Nem is értem, hogy ez miért nem jó. Jó, oké, akkor nagyon fontos kérdés, hogy mennyibe kerül ez a taxi?
2: Természetesen ingyenes, tehát...
1: Nem biztos, hogy természetes, de az ingyenességet elfogadjuk, igen.
2: Igen, tehát ingyenesen lehet jelentkezni, nem kell érte fizetni, hogyha valaki ott a zenészt aztán megtapsolja, vagy kezet ráz vele, vagy megköszöni a fuvart, annak nyilván örülünk, ezen túl semmilyen fizetséget nem kérünk.
1: Jó, tehát akkor magyarul fölmegyek a fülesbagoly.blog.hu-ra, megrendelem a taxit, elvileg kapok egy visszaigazást, hogy jön értem, vagy nem jön értem?
2: Igen.
1: Igen, majd ezek után várom a taxit, megérkezik, beülök, és elszállít engem A-ból B-be.
2: Igen, nyilván ez előre le van szervezve, tehát hogy csütörtök éjfélig lehet jelentkezni, pénteken már a szerencsés nyerteseket a turné menedzser felhívja, és megbeszéli, hogy pontosan hányra érkezünk, hova érkezünk, hova fogunk menni.
1: Bocsát, ugye azt is akkor gondolom ki kell törtött, hogy honnan, hova? Meg hogy azt nagyjából mennyi időt fog igénybe venni, azt majd megsatszoljátok.
2: Persze, igen. Tehát azt ki kell találni előre. Tehát nem ilyen adhok jelleggel történik.
1: De most hadd legyek egy kicsit az ördög ügyvédje. Mivel akkor, hogyha nem tetszik a zene, aki éppen ül a taxiban?
2: Nem árulunk zsákba macskát, tehát előre elárultuk azt, hogy kik azok a zenészek, akik...
1: És ebből én választhatok?
2: Utazni fognak. Abban az esetben igen, tehát előre meghirdettük, hogy melyik másfél órás etapokban kik zenélnek, és akkor úgy választhatsz, hogy te kinézed azt, hogy hát én szeretem a Lee Oliver-nek a játékát, akkor én szeretnék abban az időszakban utazni, vagy a Hajdú Biancának a zenéjét, és szeretnék abban az időszakban jelentkezni. Látjuk is azt egyébként, hogy rajongók jelentkeznek ezekben az időszakokban.
1: Jó, mi van akkor, hogyha egy időpontra mondjuk többen is jelentkeznek? Hogy mi alapján döntitek el, hogy ki hova szeretne utazni, vagy ki milyen célra szeretne utazni? Tehát mondjuk egy nagyi bevásárlása a szóba jöhet eszembe mondjuk azzal, aki mondjuk csak kocsmázni szeretne elmenni. Ki élvez előnyt?
2: Biztosan lesz ütközés, most reggel ránéztem, tehát valahol 50 és 100 között van már a jelentkezők száma erre a zenélő taxira. Alapvetően sorsolás útján történik ez meg, de nyilván számításba veszük azt is, hogy kinek mire van szüksége. Tavaly volt, aki kutyáját vitte az állatorvoshoz, voltak egyetemisták, akik mentek bulizni, volt apa-fia program. Az nagyon fontos, hogy csak 18 éven felüliek szállhatnak be a taxiba, illetve kistestű állatokat is nagyon szívesen szállítunk, hogyha van ember kísérője.
1: Azt mondod, hogy már tavaly is volt ilyen. Tavaly mekkora volt a sikere, és mondjuk az idejében mennyivel több a jelentkező, vagy kevesebb?
2: Alapvetően idén azért csináljuk a zenélő taxit, mert tavaly nagyon jól sikerült, sokan jelentkeztek, az már látszik, hogy jóval több a jelentkezés idén.
1: Ha ez így megy tovább, akkor lehet, hogy jövőre több taxit is indítotok?
2: Nem feltétlenül csak rajtunk múlik, nekünk van egy támogatónk ehhez, nem tudom, hogy mondhatom-e.
1: Mondjuk ki.
2: Jägermeister támogatja.
1: Aha, értem. Ezt pont nem lehetett volna kimondani, mert a égetett szesz és a reggeli órákban vagyunk, de most már így jártam.
2: Megkaptam az engedélyt, bocsánat.
1: Így, és én szúrtam el.
2: Nem
1: igen.
2: Tudtam róla. Tehát támogatón is múlik, hogy hány autót tudunk beüzemelni mennyi időre. Hogyha van elég támogatás, akkor természetesen akár több járatot is el tudunk indítani. A szervezőkészség szerintem megvan hozzá.
1: Na jó, hát Szabolcs, akkor sok sikert kívánok hozzá. Hogyha lesz belőle valami jó kis sztori, akkor azt légy szíves, majd azért hozd meg velünk.
2: Nagyon szívesen.
1: És hát akkor jó házszállítást kívánunk az idei nyárra.
2: Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek.
1: Köszönöm szépen, Nagy Szabolcs ötletgazdával beszélgetünk, aki kitalálta és elhozta nekünk a zenélő taxit, ahol élő zenével lehet utazni, és ne felejtsék, hogy a mai kérdésünk az, hogy önök igen vagy nem utaznak az idén külföldre, vagy terveznek-e külföldi utazást. Már jöttek SMS-ek, igen, írja az egyik hölgy, vagy úr, 965 végű telefonszámból Görögországba, és jött egy másik is, az pedig Spanyolországot említette. Írják meg nekünk, hogy terveznek igen vagy nem. Ha esetleg odaírják azt is, hogy hova tervezik, akkor az már extra. Na, jön DJ Cassidy és a Calling All Hearts.
0: Jazzy. Együtt van.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a főváros 11. kerületében a Bocskai úton befelé a Kosztolányi Dezső térnél, és ugyancsak baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában a Dob utcánál a Barostéri felüljáró felé. Mára lezárták a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt, az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányúság utca lett a Kálvária tér. A 2. kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a két irány forgalma felváltva egy sávban halad jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Szintén a 2. kerületben a Fillér utcában is félpályás lezárás nehezíti a haladást a Retek utca közelében, ott a csatornát javítják, és ugyancsak a 2. kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert építik a vízvezetéket. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Marga Etele, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A Jazzy Street-en nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó. És már nem csak a hétvégén, hanem a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Jazzy Street a Business Classban most élőben.
1: Jó reggelt, június 4-e van egészen pontosan 7:30, a stúdióban Súr Imre és Bögös Sándor köszönt önöket, Bögös Sándor és Súr Imre köszönt önöket, és itt vagyunk, és akkor mindjárt a mai nap kérdése, Sanyikám, terveztek az idén külföldi utazást?
2: Jó reggelt mindenkinek, egyébként igen, Csehországba.
1: Na, az jó, egyébként amikor ilyen nagyon meleg van nyáron, akkor lehet, hogy Csehország az egy tök jó úti cél, és közel is van.
2: Egyébként közel is van, meg szenzációsan szép helyek vannak, tele vannak kastélyokkal, várakkal, de annyira gyönyörűen meg vannak csinálva. Van egy kedvenc kisvárosom, Český Krumlov. Na, oda, hogyha valaki még egyelőre nem hallott róla, akkor mindenképpen egyszer el kell menni. Ez valami szenzációs hely. A világörökségnek a része, és egyébként egy folyó valami iszonyatos mennyiségű kanyarral megy át rajta, pici hidak, több száz éves épületek, nyáron tele van fesztiválokkal, az egyik helyen komoly zene, a másik helyen popzenekarok, mit tudom, a világ különböző tájairól akár népzenébe belefughatunk, de például valaki télen megy ki, akkor szerzetesek éppen a teját főzögetnek, szóval kivonul mindig mindenki a városból. Van például fegyverkovács még.
1: Olyasi.
2: Fegyverkovács műhely, ahol egyébként egész Európából járnak például az emberek.
1: És annyi Csehországba utazik, szépen sorba jönnek azért az SMS-ek, hogy igen, Görögország, aztán igen, tervezük, imádjuk a tengert, az idén Costa de Almeriában, Spanyolország az úti cél. Itt van, aki azt írta, nem teljesen értettem, de lehet, hogy csak én vagyok csacsi, mi a kutyámmal együtt az Ogyallai Csillagdába megyünk, hosszabb időre, ami felér egy csodás nyaralással. Hát köszönjük szépen, tovább is mondom, hogyha esetleg megírek, azt is egyébként, azt is megírják, hogyha nem terveznek utazást. Arra vagyunk kíváncsiak, mert hogy elég sok médium készít most kutatást arról, hogy az ő hallgatói, nézői, olvasói, azok mennek-e esetleg bárhova külföldre, igen vagy nem, ebből mindenütt kijön egy átlag, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy a jazzy hallgatóknál mi az átlag, tehát hogy mennyien utaznak külföldre, vagy mennyien nem. Na jó, mai témánk Bögös Sándor autós újságíróval az, hogy mennyiben befolyásolja a légkondi használatot, a fogyasztás, illetve hogyan kell viselkednünk a klímával, hogyan kell tisztítani, mennyi időnként, mire figyeljünk. Sanyi, kezdjünk bele. Hát mennyire, kezdjük a fogyasztással, mert erről különböző hiedelmek vannak, hogy az nagyon megdobja a fogyasztás, ez igaz?
2: Hát, hogy nagyon megdobja, ez egyébként igen, lehet rajta gondolkodni, attól függ, hogy mennyire hatékony a klímaberendezés, hogy ezt most a motor hajtja, vagy külön elektromotor hajtja, vagy elektromos autóban most már hőszivattyút tesznek bele. Egyébként én most nyugodtan mondhatom, hogy idegen terepre tévedtem, tehát ilyen nagyra nyílt szemekkel nézem ezt a klímatémát, mert nem használok klímát.
1: Nem használ, inkább tehát leengeded az ablakot, te az a kategória vagy?
2: Inkább leengedem az ablakot, meg egyébként olyan 40 fokig nekem úgy nagyon van problémám a hőmérséklettel, tehát én tökre jól
1: bírom. Hűlő vagy, Sanyi? Hadd kérdezzem meg, valami alakváltó gyíkember? Hogy csinálod? Való,
2: igen, ezt mondják egyébként, mert által mellette meg mindenki próbál meghalni, vagy életbe maradni, nem tudom, de én tökre jól el vagyok így, ezért is jó, hogy nyáron például nekem relatíve, hogy a keveset fogyaszt az elektromos autó.
1: A mi generációnk egyébként, a volt katona, azt tudja, hogy ott meg kell szokni a hideget is és a meleget is, amikor kim vagy az őrtoronyban, hogy tudjon, hogy lehet mínusz 17 fok, mint ahogy plusz 52. Mert mi ezt megéltük. Nekünk ezért a hőingadozások azok kisebbeket jelentenek, mint egy átlag ember.
2: Igen, az emberi rutinból viszi el ezeket.
1: De azért nézzük meg, tehát hogyha mondjuk van klíma, és az emberek azt mondják, hogy de hát, hogyha már van klíma, akkor használ, mert milyen kényelmes, én is szoktam egyébként, akkor mire kell figyelni a klímával?
2: Hát először is, hogy akkor maradjunk a fogyasztásnál. Ez, hogyha van egy hagyományos autónk, akkor ez lehet néhány decitől, akár 1,2 literig 100 kilométerenként, amit pluszba hoz. Mondom, ez azon múlik, hogy a klímaberendezésnek a hajtó része az mennyire hatékony, mennyire energiatakarékos.
1: A régebbi autóknál gondolom kevésbé hatékony, az újabb autóban igen, pedig már inkább
2: igen, hatékony. Van elektromos autóknál a hőszivattyú, pedig ugye ott meg azt szoktuk nézni, amikor akkumulátorról vette le a klímát, akkor buktál 40 kilométert télből, ahogy bekapcsoltad, rögtön elment a kedvettől, és lekapcsoltál mindent. De például most már az újaknál, tehát maximum egy ilyen 5-8 kilométert buksz, hogyha bekapcsolod a klímát, ami már nem egy ilyen számottevő dolog. A klímatisztítás meg a beállítása, na azon érdemes elgondolkodni, ugye nagyon sok esetben semmi másra nem kell gondolni, nem kell itt autózni, csak föl kell ülni például az egyes villamosra, amikor a villamos vezetőtől nem tájékoztatták arról, hogy lehet állítani a klímát, és 17 fokon tolja a fejedre a hideget, tehát amikor amikor a nyári melegbe beszállsz, akkor egy tüdőgyulladással szállsz le, 5 megállóval odébb. Tehát, hogyha normálisan beállítjuk ilyen 24-25 fokra, akkor jóformán nulla a fogyasztás növekedés, csak be kell állítani úgy a hőmérsékletet, mert akkor egy nagyon kellemes hőmérséklet jön be, és egy ilyen körülbelül negyed óra kell ahhoz, hogy egy tök élhető hőmérséklet legyen az autóban, ami egy ilyen nagyjából ez a 22 fok környéke, amit
1: 22-24, bocsánat.
2: Ahhoz egy picivel kell melegebbre állítani egyébként a klímaberendezést, tehát a 17-18-ra állítjuk, a mostani autóknál már nincs baj, mert ugye mobilról be tudod állítani a klímát, lehűti az autót, beülsz, onnantól kezdve föltekered a hőmérsékletet, kinek hogyan vérmérséklete szerint 22-24 fok környékére, és akkor onnantól kezdve a dolog rendben van.
1: Rengeteg horror történetet hallunk arról, hogy a klímában milyen baktériumok telepednek meg, hogy azt ki kell tisztítani, különben betegségeket, ragályos betegségeket terjeszt.
2: 8. utas a halál.
1: Igen? Na de most viccen kívül, tehát hogy tényleg ennyire oda kell figyelni, és mennyi időnként kell tisztítani mondjuk egy autóklímát?
2: Évente egyébként nem állt meg ki tisztítatni. Tehát az a rengeteg kosz, ami bejön az autóba. Tehát részint a pollen szűrő cserével együtt, mindennel együtt, tehát ha már bevisszük az autót szervízbe, akkor egy klímatisztítás nem olyan borzasztóan nagy történet, ezt általában egy ilyen fertőtlenítő sprayvel, bármivel meg tudják oldani, akár egy autókozmetikánál megállunk, ezt általában ők is meg tudják csinálni, tehát nem egy borzasztó nagy tétel, de onnantól kezdve akkor tényleg legalább tudjuk, hogy ami bejön az autóba, az normális tiszta levegő.
1: Jó, azon gondolkodtam egyébként, hogy biztos vannak olyan, akik ilyen klímapártiak, mint mondjuk sokan, többek között én is, és vannak olyanok, akik meg azt mondják, hogy nem kell a klíma, leengedem az autóba az ablakot, természetes levegő jöjjön be, és így tovább, és így tovább. Mi szól egyébként amellett, hogy te mondjuk nem használsz klímát?
2: Annyi, hogy nem szeretem. Tehát általában köhögök tőle, minden bajom
1: egyébként
2: van tőle.
1: A fiam se szereti, sőt, van még egy gyerekem.
2: Beülök, én lekapcsolom a klímát itt, mert máskülönben 3 perc van, nincsen hangom.
1: Aha. Na jó. A kicsit akkor még maradjunk az autós témáknál, de akkor teljesen... Igen?
2: Bocsánat, még egyetlen egy dolog. Hogyha valaki ilyen dolgokkal küzd, akkor azért ezt érdemes tudni, hogy létezik olyan klímaallergia.
1: Klímaallergia? Óriási. Jó, valójában még mindig egy kicsit az autózásnál. Az idei évre, te mindig jársz ezekre a különböző nagy ilyen autós bemutatókra, fesztiválokra, ugye? Jól emlékszem, hogy azért el szoktál menni ezekre
2: nemzetközi
1: bemutatókra. Mi várható az idén? Van-e valami olyan, amit te már nagyon vársz?
2: Húha, ez most egy nagyon-nagyon jó kérdés volt, fogós kérdés. Van egy-két olyan autó, amit az ember vár, amire kíváncsi, hogy na, vajon mit hoztak ki belőle, mennyivel lesz majd takarékosabb. Ugye az elektromos autózás az egy ilyen érdekes dolog. A műsorban jelentős részben nálunk elektromos autók mennek, plug-in hibridek, és relatíve ugye nagyon kevés benzines vagy hagyományos hajtástánc autót tesztelek. Ha valami durrog csattog és valami igazi élményeket ad, akkor igen. Amúgy pedig olyan nagyon nagy csodák nincsenek szerintem. Tehát most mindenki próbál valahogy valamilyen szinten túlélni, próbálják a kínaiakkal fölvenni a versenyt, ami egyébként, hogyha racionális okokat nézünk, és úgy vizsgáljuk meg az autókat, hogy valaki belül, de erről beszéltünk is múlt héten, akkor azért ott tényleg el kell dönteni, hogy az egészen elmerodjant szélsőségig elvitt infotainmentbe minden berakott dolgot, azt én tolerálom-e vagy sem. Uh-huh. Ha nem, akkor az európaiak, meg a japánok, meg a koreaiak ebben sokkal inkább egy platformon vannak, és ők mondjuk az, hogy európai határokon belül autókat építenek. Aha. Igen. A kínaiak kicsit.
1: Ha már a múlt hetet említetted, beszélgettünk az új elektromos Ferrari-val. Hát azóta kijött az egyik Ferrari mérnöknek is a véleménye, aki azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy megöltünk egy legendát. Szó szerint ezt mondta. Ez igen. Az új elektromos Ferrari-val. Ennek fényében hogy látod? Mert múltkor még azt mondtad, hogy hát azért nem annyira rossz ez, meg nem.
2: Anyagilag nem rossz, úgy néz ki.
1: Anyagilag nem
2: a vásárlók.
1: Ne viccelj!
2: Tehát a Ferrari-nál már hivatalos sajtóközlemény megjelent, hogy hála Istennek, megjött az a réteg, amelyiket érdekelte ez az autó, és úgy várta, hogy a Ferrari-nak mikor lesz valami hasonló autója.
1: És annyi, várj egy kicsit. Tehát az tök jó, hogy a Ferrari-nak is van most már elektromos sportautója. Na de az, hogy néz ki? Hát azért azt ne felejtsük el, hogy hát ez...
2: Miért a két hátsó lámpa Ferrari?
1: Tényleg, a két hátsó lámpa, így ahogy mondod pontosan, össze-vissza két, és sőt, még az emblémája is Ferrari, amit ráraktak.
2: Ja.
1: Azon kívül viszont nem sok köze van a Ferrarihoz, tehát úgy néz ki, mint egy kis kínai kompakt autó, sportosra tervezve.
2: Igen, nagyjából igen, igen. De most mondhatnánk azt, hogy akkor a kínaiak szebb sportautókat rajzolnak manapság, mint az európaiak, tehát megváltozott a világ. Máshogy szemléljük az autókat, mást várunk el tőle, amikor ugye egy tradicionális márka, egy olyan márka, mint a Ferrari, amik ott van a Forma 1-ben, amelyiknél tök normális, hogyha megnyomom a gombot, vagy elfordítom a kulcsot, akkor megjön az a hang, amitől az emberek úgy megdobban a szíve, mint ahogy az olaszok mondják az Alfánál, a Cuore Sportivo, a sportszív, az Alfa szív, meg ilyenek, tehát ezek régen voltak, most már ezek azért úgy kezdenek szépen úgy lenyugodni.
1: Ez jó szerintem, ez a óriási globalizáció az autóiparban is, mert most gyakorlatilag, hogyha levesszük róla az emblémákat, meg mondjuk nem látom a lámpáját, amiben most próbálnak azért újakat hozni, vagy azzal egyedivé tenni egy-egy autót, szóval, hogyha nem látom mondjuk az emblémát, nem biztos, hogy meg tudom mondani, hogy milyen autóba fog beleülni, mert hogy nagyon hasonlítanak egymásra, sőt, hát egy csomó autó, ugye autógyártó cég az egyesült, ugyanolyan formára készítenek autókat, ugyanolyan alvázat tesznek vázakat, tehát hogy azért egyre kisebbek a különbségek.
2: Igen, ezek a közös platformok tulajdonképpen megjelentek, tehát hogyha megnézzük például a Stellantis, amelyik nagyon nagy csoport, nagyon sok márkával.
1: Gyorsan mondd el gyorsan, hogy ki mindenki van benne Stellantisban?
2: Stellantisban, hát ugye benne van a Jeep, benne van a Fiat, benne van a Lancia, benne van az Alfa, benne van a Peugeot, benne van a Citroen, biztos hagytam így most kihirtelen valamennyit, de rengeteg márkájuk van.
1: És ők összedolgoznak.
2: Gyakorlatilag közös platformon dolgoznak, és most, hogy itt van az új főnök, ő azt mondta, hogy na most kell elkezdeni szétválasztani megint egy kicsit jobban a formavilágot, a márkákat.
1: Hogy egyedivé ugye, tudják tenni?
2: Igen, a platform az azonos, de a formákban most egy picit akkor több pénzt bele fognak tenni, és mindenkit hagynak egy kicsit bomolni. A Peugeot eddig is kilógott a sorból, meg a Citroen, a többiek azért nagyon-nagyon hasonló autókat építettek, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az, amikor ugye jött ez a nagy fúzió, akkor az alap Peugeot Citroen-es platformokra, PSA-s platformokra kezdtek el építkezni a többiek is, meg már megvoltak az együttműködések, és most a formavilágban lesznek majd komolyabb eltérések. Ja, és az Opel is hozzájuk tartozik, most így eszembe jutott. Tehát ott is azért egyértelmű, hogy mindenkit megint megpróbálnak egy kicsit elvinni abba a márkába, annak a márkának a világába, ahonnan ők érkeztek.
1: És ha már itt tartunk, mert nagyon jót hoztunk ezzel a Stellantis-szal. Ugye a Stellantis, ahogy mondod, van benne olasz, francia, német gyártmány. Hol gyártják ezeket? Ugyanott? Egy országban ugyanott?
2: Nem, hát nagyon sok felé vannak gyárak tulajdonképpen. Hát ugye, amiből nagyon nagy botrány volt, amiért az Alfa Junior, aminek én tökre örülök, hogy megkapta a Junior nevet, mert nekem nagyon-nagyon régen volt egyszer egy olyan autóm, még ilyen kicsit le volt kókadva, megvettük, megcsináltuk, hát életem egyik legjobb autója volt. Visszajött vele a név, és amikor ugye úgy volt, hogy Alfa Junior néven, Alfa Milano néven fogják kidobni az autót, Milano polgármestere közölte, hogy nem képzelik, hogy egy olyan autónak megengedi, hogy Milánó legyen a neve, amelyeket Lengyelországba gyártanak.
1: Óriási.
2: Úgyhogy komoly szétkusz
1: volt. Van benne igazsága? Nem mondhatjuk, hogy nem. Lengyelországba gyártják, akkor miért legyen az autó neve Milánó, persze.
2: Mert akkor is olasz. Na mindegy.
1: Na jó, Sanyi, köszönöm szépen. Elég sok mindent érintettünk, várunk téged jövő héten is, és akkor ne felejtsék, még egyszer SMS számunk 06302010909. A kérdés pedig az, hogy önöknek, ha van kedve utazni, akkor hova utaznának idén-nyáron? Terveznek-e külföldi utazást, igen vagy nem? Mi pedig zenélünk, jön a Mezzofort és jön a Garden Party, már csak azért is, mert például péntek este, holnap este Garden Party, a Get Funky Partin, kineszünk már a Kopaszigáton, várunk mindenkit a Lőbisztróba. Na, Garden Party Mezzoforte.

0: Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül. Minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: Hát most éppen nem a legfontosabb hírekről fogunk beszélni, hanem arról, hogy föltettünk már ekkora reggel egy kérdést önöknek. Terveznek az idén külföldi nyaralást, igen vagy nem? Ha odaírják azt is, hogy hova esetleg, akkor az mindenféleképpen pozitív nekünk. Ugye jönnek szépen az SMS-ek, érkezett Görögországra SMS már, érkezett Spanyolországra több SMS is, hogy Spanyolországot választják többen. Ezért elindultak az olasz SMS-ek is. És Bögös Anyi barátom az előbb Cseszki Krumlovot mondta, és most beütöttem itt a keresőbe, és olyan csodás képek vannak fönn erről a kisvárosról, Csehországból, hogy komolyan el kell gondolkodnom rajta, hogy lehet, hogy át kell szervezni a nyarat, hogy ide is eljusson az ember. Mondom még egyszer a nevét, Cseszki Krumlov, hogyha önöknek is vannak tervei, de hogyha nincs, tehát azt is meg lehet írni, hogy ha azt mondják, hogy nem tervezünk, akkor is írják meg nekünk, legyenek kedvesek. SMS számunk 0630-2010-909, addig pedig Phil Collins zenél nekünk.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es, 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos szeles idő lesz, visszakapják jogaikat a kárpátaljai magyarok. A Velencei tó vízpótlásáról egyeztettek. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy amint Kijev az ukrán jogrendben és az uniós cselekvési tervben is rögzíti vállalásait, Magyarország kész támogatni az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt ugyanakkor bejelentette, pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Jelentős vasútfejlesztést tervez a kormány a felszabadított uniós források felhasználásával. Amint egy 6000 milliárd forint egy részéből legalább 35 új, akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, melyek például Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé járnak majd, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, ezen kívül 42 korszerű hévszerelvény beszerzését tervezik. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal is várják majd a látogatókat. Az ország nagy részén napos, komoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A megélénkült forgalomban egyre több helyen lehet számítani torlódásra. A bevezető utakon, az M3-ason, az M1-M7 Budaörsi út bevezető szakaszán, a Bach csomópontnál és Atyahegyalja úton,

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aki kíváncsi a közéletre, de a kemény politika nem a világa, annak már is becsengettek. Indul a Magyar Óra itt a Business Classban. A hazai közélet érthető, égető és aktuális kérdései.
1: Stúdiónk vendége pedig Galambos Parti Regina, a Visit Hungary Budapest destinációs menedzsere, a Bakancslista Magyarország alapítója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A mai kérdésünk szinte az utazáshoz kapcsolódik. Ugye azt kérdezzük a hallgatóinktól, hogy terveznek-e külföldi utazást, így tőled is megkérdezem minden más vendégemtől, hogy tervezel-e külföldi utazást?
2: Tervezek, igen, mindenképpen családosat, de előnyben részesítem egyébként a belföldi utazást is, nyilván egyébként pont a Bakancslista Magyarország miatt is, és olyan helyszínekre szeretnék egyébként belföldön utazni, ami picit ilyen kevésbé felfedezett, tehát felfedezetlenebb helyszín. Balatonra is egyébként, de más-más régiókba is egyébként.
1: Na, és külföld? Szinten. Nem most a külföld kérdés elsősorban?
2: Külföldön pedig Európa.

0: Európán, bocsánat, Európán belül tervezünk utazni, tekintve, hogy pici gyermekünk van, úgyhogy emiatt Európán belül tervezünk utazni.
1: Mivel foglalkozik a Visit Hungary? Egy kicsit segítsünk az embereknek.
0: Hát tulajdonképpen proaktív turizmussal, proaktív forgalomélénkítés, illetve imázsépítés a feladatunk nemzetközi és belföldi oldalról, és ezen belül is mondjuk mi, vagy én azzal foglalkozom, hogy a budapesti szolgáltatóknak segítsünk a láthatóságban az, hogy B2B, illetve B2C oldalról, tehát hogy mind a szakmai, mind az utazói oldalról láthatóbbak legyenek, edukációs programokat szervezünk, vagy éppen ugye az eseményeket segítsük. Ilyen volt például
1: most a Bajnokok Ligája döntő. Na, akkor kanyarodjunk rá a Bajnokok Ligája döntőre. Alapvetően azt láttuk, hogy ez egy többnapos fesztivál lett. Tehát most már nem csak egy labdarúgó mérkőzés, hanem ez egy többnapos fesztivál. Kik szervezték ennek a programét? Gondolom volt ebbe UEFA is, de volt mondjuk a magyar szervezés is.
0: Igen. Az MLS is benne volt természetesen, illetve a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, az NRÜ. Mi velük voltunk folyamatosan kapcsolatban, és próbáltuk turisztikai oldalról támogatni az eseményt olyan formában, hogy készítettünk egy 360 fokos programfelületet, amit egyébként mind a belföldi, mind a nemzetközi utazók...
1: Online felületet.
0: Online, ez egy digitális felület, weboldal, a Visit Hungary, illetve Csodás Magyarország weboldalain került ez közzétételre, és igazából ezek a felületek és ezek az anyagok például, hogy a két csapatnak a WhatsApp csoportjaiba is kiküldésre kerültek, illetve az UEFA is megosztotta.
1: Pár számot azért rosszul meg, mennyien voltak a meccsen, olyan 61-63, ugye?
0: Igen, a meccsen 61 ezer ember volt, és egyébként...
1: Annyi a félénkben a stadionban, igen.
0: Igen. És 150 millió ember nézte egyébként világszerte a meccset,
1: szám.
0: És Budapestet így ezáltal.
1: Egyébként, amikor azt mondjuk, hogy nézték a meccset, és ezáltal Budapestet, az azért volt, mert bevágtak mindenféle budapesti életképeket is?
0: Igen, én úgy tudom, ezen kívül egyébként... Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó promóció volt az, hogy Budapesten került megrendezésre egy ilyen hatalmas esemény. Tehát, hogy ez az egyik része, a másik pedig, hogy ezek a celebritások, akik egyébként ott voltak, ők egyébként a social media, a közösségi oldaljaikon egyébként osztottak meg budapesti tartalmakat, hogy milyen helyszíneken jártak, például Figó ilyen volt például. Tehát, hogyha felmennek az oldalára, ő egyébként sok tartalmat osztott meg Budapestről, így ezáltal azért népszerűsítve nyilván a desztinációt.
1: Mit várunk egyébként egy ilyen eseménytől? Tehát ugye nem titkolt cél volt az is, hogy kedvet csináljunk Budapesthez, budapesti látogatáshoz más turistáknak.
0: Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy ez több irányú. Az egyik az, hogy mint sportturisztikai lokáció, abban erősíteni, és abban még láthatóbbá tenni Budapestet. Tehát szerintem ez volt az egyik, és én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült. A másik pedig az, hogy ugye például akik a meccsre jöttek, azok mondjuk amikor itt tartózkodtak Budapesten, akkor több élményt, több szolgáltatást vegyenek például igénybe, kapcsolt szolgáltatást, nyilván például a gasztronómia, vagy a városnézés, a kultúra, illetve hogy visszajöjjenek Budapestre, tehát hogy inspiráljuk őket az arra, hogy igen, eljöttek a meccsre, de hogy utána esetleg a családjukban is visszatérjenek Budapestre.
1: Több médium csinált ilyen helyszíni riportokat, szöveges képes helyszíni riportokat a különböző francia, illetve angol szurkolókkal, és mind a két oldal el volt ájulva, és mindenki azt mondta, hogy hú, de vissza kell jönni. Volt olyan, aki azt mondta, hogy először járok Budapesten, de már tervezem, hogy a családommal és a barátaimmal is vissza fogok jönni. Ez egy jó reklám volt akkor Budapestnek, ez így kijelenthetjük?
0: Igen, én azt gondolom, igen.
1: Az összes sportesemény egyébként, ha nem is ilyen mértékű, vagy nem is ilyen mérvű, hisz ezt, ahogy te is mondtad, 150 millióan nézték, ez azért egyfajta reklám, nem a városnak?
0: Persze, abszolút. Én azt gondolom, hogy itt az egyik része, ugye, hogy sportturisztikailag egy nagyon nagy reklám, illetve nyilván, hogyha ezt jól megvan fogva és támogatva van olyan formában, hogy például egy program felülettel, például ugye olyan szereplők, akik egyébként a focisták, a celebritások a városban voltak és elmentek különböző helyszínekre.
1: Pontosan, igen.
0: Tehát a közösségi médiában én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas láthatóságot adott, nyilván ott is. Tehát, hogy egyébként például mi is 4 napon keresztül élő bejelentkezéssel, illetve videós tartalmakkal érkeztünk, minden nap elmentünk a különböző helyszínekre, ahol éppen olyan aktivitás volt, vagy aktuális aktivitás volt. Ilyen volt például ugye a Legends Match, vagy például a fesztivál, ugye a Champions Fesztivál, a Hősök Örök terén, és ott egyébként megkérdeztünk a résztvevőket, ugye az utazókat, illetve megmutattuk azt, hogy milyen a hangulat Budapesten, pont azért, hogy lássák, mert ugye ezek a programok Budapest ikonikus helyszínein voltak, tehát...
1: Azt tudjuk, hogy 61-63 ezeren voltak, ugye a stadionban annyian férnek be. Mennyien jöttek még rajtuk kívül? Tehát hány olyan turista jött, aki a meccsre ugyan nem jutott be, de azért eljött Budapestre?
0: Hát rengeteg turista jött egyébként. Én úgy tudom, hogy például ugye a Champions Fesztiválra ott egyébként 65 ezer volt a látogató. Tehát nyilván az például, abból is lehet látni, hogy ugye a meccsre 61 ezeren jutottak be, viszont a fesztiválra 65 ezeren jöttek el például.
1: Jó, hogy lehet ezt továbbvinni? Tehát hogy lehet ebből további sikereket építeni, turisztikai sikereket?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó indikátor volt, illetve egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy mi is egyébként ezt az eseményt program szintjén, illetve a szolgáltatók összefogásával felhelyezzük a térképre, turisztikai oldalról is. Lesz ugye még egy atlétikai világbajnokság nem sokára, egy Formula 1. Igen, és például hasonló... és hasonló aktivitásokkal készülünk egyébként ott is. Szerintem nagyon fontos és kulcskérdés lesz, hogy a szolgáltatók is erre megfelelően rá tudjanak kapcsolódni, együttműködjünk, illetve még láthatóbbak legyünk, és közösségi médiában is egyébként ezt megmutassuk.
1: Volt-e valami olyan, amiből kiderült mondjuk, hogy egy ilyen világesemény kapcsán, hogy mikor le vagyunk maradva, akár környező városokhoz képest, Pozsony, Bécs, Prága, bármi ilyesmi, vagy esetleg olyan szintű szolgáltatásra vagyunk lemaradva, ami mondjuk Nyugat-Európában vagy nyugaton már természetes.
0: Én azt gondolom, hogy ugye az egy örök kérdés, ugye a luxus turizmusnál, ugye a vásárlási lehetőség, tehát hogy tehát azt szokták egyébként általában ezek a turisták, tehát hogy mondjuk a luxus turizmusban segíteni, de egyébként akikkel én beszéltem, tehát például utazási irodák, DMC-k, akik egyébként például privát luxus programokat szerveztek vendégeknek, mindenki meg volt elégedve egyébként, úgyhogy...
1: Mi a helyzet a gasztronómiával, a vendéglátással? Az például jó volt, közepes volt, vagy inkább gyenge?
0: Hát, hogyha amikor mi végig sétáltunk, például, hogyha olyan szemmel nézem, végig sétáltunk a városon, minden tele volt. Aha. Tehát mi azt tapasztaltuk, hogy minden tele volt egyébként, és kipróbálták az emberek egyébként a magyar gasztronómiát, illetve az éttermeket. Ugye főleg egyébként például azokon a helyszíneken is, amik ugye kiemelt, tehát hogy például ugye különböző aktivitásokhoz közeli helyszíneken is például. Úgyhogy mi ezt tapasztaltuk.
1: Na jó. Mi a helyzet azzal, mert szerintem ez egy fogos kérdés, hogy hogyan lehet bejutni mondjuk Ferihegyről Budapestre? Van erről esetleg valami olyan híretek, ami mondjuk újdonságnak számít? Nagyon sokszor szóba került már ugye az, hogy meghosszabbítják akár a 3-as metrót, nagyon sokszor szóba került az, hogy esetleg a keletébe be fog jönni valami vonat, tehát hogy hol tart ez most? Mit tudsz róla?
0: Hát, ez egy jó kérdés. Ugye, hogyha követjük a politikát is, most én nem feltétlenül szeretnék ebbe ilyen formában belemenni, mert turisztikai oldalon dolgozom, de én azt gondolom, hogy erre valószínűleg lesz megoldás. Ugye
1: mert hogy kéne, hogy legyen.
0: Igen, fontos.
1: Mint hogy Ferihegyet is bővíteni kell abszolút, folyamatosan, mert abszolút, egyre többen jönnek.
0: Abszolút, igen.
1: Jó, ha egyetlen rövid mondattal kéne összegezned azt, hogy ez a Bajnokok Ligája döntő mit hozott nekünk Budapestnek, akkor azt hogy tennénk meg?
0: Én azt gondolom, hogy hatalmas lehetőséget, hatalmas láthatóságot Budapestnek, és azt a hitet, hogy lássuk egyébként, hogy Budapest egy nagyon nagy potenciállal bíró város egyébként, desztináció. Tehát, hogy nemzetközi turisták szinte folyamatosan, ahányszor mi egyébként például megkérdeztünk turistákat, folyamatosan azt mondták, hogy most van akit először, vagy pedig visszatérőek, de hogy imádják, és nagyon sokat szeretnének jönni ezen kívül, hogy nem gondolták, hogy ennyire szuper a város, tehát hogy ennyire sokszínű a város.
1: Volt egyébként olyan, amit hiányolnak belőle túlra mondjuk a luxus butikokon? Tehát, hogy van valami ilyesmi? Mi van a helyzet mondjuk a biztonsággal? Azon meg voltak elégedve?
0: A biztonság egyébként pont mi végeztünk kutatást egyébként a biztonságra vonatkozóan, de egyébként nemzetközi szinten a Budapest biztonságával nagyon meg vannak elégedve, abszolút. Tehát, hogy és több olyan tartalom is készül egyébként folyamatosan, amikor hölgyek, vagy szóló utazó hölgyek egyébként Budapestet választják, pont azért, mert teljesen nyugodtan sétálhatnak végig az utcán.
1: Mi a helyzet azzal, tehát hogy mit tervezünk mondjuk jövőre? Tudunk-e már előre nézni, és látunk-e már olyan eseményeket, amik hasonló, mondjuk ilyen szelebritásokat tudnak Magyarországra vonzani, ami aztán tovább osztva szintén újabb és újabb turistákat tud hozni?
0: Én azt gondolom, hogy ez így még a jövő kérdése, de bízom benne, hogy ennek egyébként lesz folytatása az UEFA együttműködésnek. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó opció és lehetőség tudna lenni. Nyilván itt van a Formula 1 is, ami egyébként nagyon népszerű nemzetközi szinten is, úgyhogy bízom benne, hogy még nagyon sok hasonló esemény lesz, amiben tudunk együttműködni és szupportálni mindenkit.
1: Regina, köszönöm szépen. Galamos Parti Reginával, a Visit Hungary Budapest destinációs menedzserével, a Bakancs Lista Magyarország alapítójával beszélgetünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A Business Class fedélzetén minden reggel feltörünk egy szerencsesütit. Ahogy most is.
1: 1975-ben ezen napon született egy népszerű színész, úgy hívják őt, hogy Angelina Jolie. Azt mondta, különbözni jó, szóval ne akarj megfelelni. Ne ülj csendben, és ne akarj más lenni, mint ami vagy. Ha valaki azt mondja neked, hogy más vagy, mosolyogj, emeld fővel, és légy büszke magadra. Egyet értek Angelinával, köszönjük szépen ezt a gondolatot.
0: Jazzy, Jazzy, együtt vagyunk.

0: Oh yeah, giving you the run around, giving us the run around. Yeah.
1: Business Class. Az exkluzív gazdasági koktél.
2: Hát nem akárki fújta nekünk itt a vezetőt, úgy hívják, hogy Red Leslie, és ő volt James Brown fúvós korusának az egyik tagja. Nem fiatal az úr, viszont remekül fújja még mindig a hangszerét. Köszönjük szépen neki. Kérem szépen, hamarosan megjönnek az új KSH adatok, a kiskereskedelem teljesítményéről, az áprilisi adatok, de és rövidesen erről fogunk beszélgetni, de addig még van egy kis időnk, és több médium is elkezdte interjúvolni a saját közönségét arra vonatkozólag, hogy vajon utaznak az idén külföldre, igen vagy nem. Én is erre biztatom önöket, hogy terveznek-e utazást külföldre az idén, igen vagy nem. Írják meg nekünk, SMS számunk 0630 20 10 909, és ha terveznek, akkor esetleg azt is legyenek kedvesek odaírni, hogy hova. Eddig jöttek SMS-ek, és egy Görögország van, több Spanyolország, illetve néhány Olaszország, illetve Bögös Anyi kollégám azt mondta, hogy Cseszki Krudóval megy, ami egy gyönyörű kis cseh kisváros. Én most megnéztem, utána néztem, és tényleg fantasztikusan néz ki, úgyhogy már be is írtam a barátaimmal a közös csoportba, hogy mi lenne, hogyha összre esetleg majd oda mennénk, de mindenkinek szige jó válaszolni, és persze azt is megírhatják, hogyha az idén éppen nem utaznak, mert mondjuk házat újítanak föl, vagy éppen nem úgy állnak anyagilag, ez is benne van a pakliban, el kell fogadnunk, csak írják meg nekünk, mondom még egyszer, SMS számunk 0630 20 10 909, most megjön a Tavares, és jön a Heaven Mother Missing an Angel.
1: Jesse.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán ma is telítettek a sávok a Szerencs utcánál. Az M5-ös befelé az autópiactól járható nehezen, a Váci út pedig a Megyeri úttól. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében számítsanak fennakadásra, míg a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton is, a Szilágyi Fasorhoz közeledve. A 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig és tovább a Bécsi úton úgy szintén. A 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt készüljenek torlódásra, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán pedig az Egér úttól. A folytatásban a Budaörsi út is csak lassan járható, ahogyan a 6-os főút bevezető szakasz az M0-ás csomópont közelében. Zuglóban lezárják ma délután 6 órától este fél 9-ig a Tököli utat a Szabó József utcán demonstráció miatt. Az érintett útszakaszon csak a BKK járatokat engedik majd át. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Termékek, szolgáltatások, adózás. Minden a mindennapok kereskedelméről. Ez a Duty Free a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt, június 4-e van, 7:09. SMS számunk 06302010909, a stúdióból Súr Imre köszönt önöket, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Árgyalán József, a Bankmonitor vezető elemzője, mert hogy kijöttek az új KSH kiskereskedelmi áprilisi teljesítményi adatok, és hát van mit beszélnünk róla. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na hát most jöttük ki az adatok, és hát elég érdekesen alakulnak. Kicsit kérlek, hogy prezentáld ezt nekünk.
2: Hát ugye márciusban egy nagyon kiugró, nagyon nagy bizakodásra adó, okot adó adat jelent meg. Na most ugye megjött az áprilisi pár perccel ezelőtt, és azért ez egy kicsit lejjebb hűtötte a kedélyeket. Az előző év azonos időszakához képest 3,6%-kal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom a aktuális mértéke gyakorlatilag az egy éve korábbi. Az egy hónappal korábbi adathoz képest az 1,2%-os mérséklődés, tehát csökkenést lehetett látni.
1: De most, ha azt veszük viszont, hogy az előző két hónapban, tehát február-márciusban volt egy komolyabb növekedés a két hónapban együtt, akkor ez egy visszapattanás?
2: Mondhatjuk visszapattanást, inkább azt mondanám, hogy a márciusi adat volt egy ilyen kiugróan brutálisan erős, tehát ott ugye azért évfelé valamon ilyen 8%-os növekedést láthattunk, és azt megelőzően is inkább ilyen 2-3% körüli növekedés volt hónapról hónapra, és gyakorlatilag erre a szintet értünk vissza. Mondjuk, ha úgy nézzük, ez a tendencia meg kicsit föl is teljesíti április, tehát még mindig egy kicsivel jobb, mint mondjuk a január, február, vagy mondjuk a december, de kétségtelen tény, hogy a márciusi brutálisan erős adatot követően azért ez már azt mutatja, hogy az adat volt inkább felfele kiugró, mint mondjuk átlagosnak tekinthető.
1: Na, mik befolyásolták egyébként? Tehát látsz valami olyasmit, ami esetleg hatással volt, akár ünnepnap, vagy bármi?
2: Szerintem egyébként elsősorban az üzemanyag forgalom befolyásolta. Most is erősen magas volt az egy évvel korábbiakhoz képest, tehát mondjuk ilyen jelentős emelkedés volt az üzemanyag forgalomban ebben a hónapban is. Gyakorlatilag közel 10%-kal, 9,1%-kal bővült az érték.
1: Az tényleg brutális, igen.
2: Viszont az előző hónapban ez egy 20%-os érték.
1: Értem.
2: Tehát, hogy ott azt kell, hogy mondjam, hogy az árstopp, illetve a félelem attól, hogy mi fog történni az olajárral, és ezáltal mi fog történni az üzemanyagárakkal, az erősen begyűrűzött, és aki tehette, az többet vásárolt. Azért 20%-kal több forgalom nagyon-nagyon durva. Na most ehhez képest most már azért...
1: Megnyugszanak a kedélyek?
2: Egyrészt megnyugszanak a kedélyek, másrészt azért ha feltöltötte mindenki, aki tudta a kis tárolóit, és itt most nem a magánszemélyek kannáiról beszélünk elsősorban, de hogy mindenki fel tudta tölteni a készleteit, és igazából nincs hova fogyasztani a többet, mert ugye az üzemanyagot nem lehet azért nagyon-nagyon könnyen és nagyon sokáig tárolni.
1: Világos.
2: Tehát még most is nagyobb a forgalom, mint a megszokott, de azért már szerintem az a kiugrás az elmúlt, és ez a korrekció látható szerintem abban is, hogy gyakorlatilag az előző hónaphoz képest a forgalom valamelyest mérséklődött.
1: De hogyha nem a hónapról hónapra nézzük, hanem évről évre, akkor az előző évhez képest meg kifejezetten jól állunk talán.
2: Úgy mondanám, hogy átlagosan erős, az átlagosan picit erősebb volt az a forgalom. Itt azért nagyon sokat közrejátszik az a tényező is, hogy azért a családok elkölthető jövedelme az érdemben bővült. Itt gondolok akár a családi adó kedvezménynek a kibővítésére, a három gyerekesek adómentességére, illetve a két gyermekes édesanyáknak, a fiatal kisgyerek két gyermekes édesanyáknak az adómentességére. Ez a plusz havi bevétel, ez azért lecsapódhat fogyasztásban is, és mint ahogy a melléketában mutatja, azért le is csapódott. Tehát, hogy véletlenül ez is erősen közre játszott, hogy egyrészt nyilván van egy erős bérdinamika is, tehát a bérek is ugye nem is olyan rég beszéltünk róla, hogy reál értelemben, tehát vásárlóértéken is emelkedtek az elmúlt időszakban, és kismértékben. Ezen belül is egyes családok a különböző extra transferekkel, amiket előbb említettem, további plusz forrásokhoz juthatnak, és azért ne feledkezzünk meg a fegyverpénzről sem, hogy az már egy pár hónappal korábban volt, de az ott befolyt extra pénz a családok egy részénél akár eltolódottan is növelheti a fogyasztást.
1: Ugye tehát a fegyverpénz, csak mondom gyorsan, hogy ugye az a fegyveres szolgálatban lévő dolgozóknak a plusz jutatása.
2: Igen, és az most én nem is tudom, talán 6 havi jutatást kaptak, februárban, vagy februári fizetéssel így fogalmaznék, és akkor ez így gyakorlatilag az olyan mértékű volt, hogy az átlagbért is kidolta jelentősen fölfele, tehát olyan mértékű volt az a juttatás, hogy a teljes átlagban is meglátszott, csak ezért mondom, hogy ez a pénznek a különböző elköltése, elfogyasztása nem feltétlenül történt meg egy hónap alatt, tehát aznak a hatása is még érződhet akár az áprilisi adatokban is.
1: Az üzemanyag mellett a másik legfontosabb mérőegység talán az az élelmiszer. Hogy látod az élelmiszer forgalmat, fogyasztást?
2: Az élelmiszerfogyasztás, azt mondom, az élelmiszer jellegű üzletekben a fogyasztás azon 3,4%-kal bővült. A nem élelmiszerkereskedelmekben 2,6%-os növekedés volt, hogy a harmadik tényező az üzemanyagár. Az élelmiszerfogyasztás is emelkedett, azt mondjuk úgy, hogy az átlagos trendnek megfelelően bővült, de valóban ott is látható volt egy növekedés, ugye azt teszi ki gyakorlatilag a forgalomnak egy nagyon jelentős részét, tehát hogy azért az ott történő változás nagyon is lényeges eleme a kiskereskedelmi forgalomnak.
1: Mit várhatunk szerinted a következő hónaptól? Mersz prognosztizálni?
2: Hát én azt gondolom, hogy az egyértelműen látszik, hogy az a kiugró márciusi érték az extra volt. Azt gondolom, hogy ez a 3-4% körüli emelkedés azért az várható továbbra is, hiszen a rendelkezésre álló jövedelem.
1: Bocsánat, mert hogy az éves szinten, ugye? Úgy gondolod?
2: Éves szinten nem, hogy természetesen éves szinten a 3-4% közötti bővülés az tartható lehet, hiszen a rendelkezésre álló extra jövedelmek továbbra is megmaradnak, azokat továbbra is el tudják költeni a vásárlók, vevők. Ha nem történik valami extra kirengés, most itt hasonlóakra gondolok, mint az olajárral történt, ami mondjuk megdobta akár pozitív, akár negatív irányba a folyamatokat, akkor azt gondolom, hogy ez a korábban látott, vagy most is látható 3-4% közötti emelkedés ez tartható tud maradni.
1: A sajtó megírta ugye, hogy Magyar Péter sikerrel járt Brüsszelben, és úgy néz ki, hogy jönnek majd az uniós források a követ, méghozzá nagyjából augusztus végéig kell, hogy ide érkezzenek. Szerinted ez milyen hatással lehet a további forgalmakra, fogyasztásra?
2: Hát alapvetően azért az uniós forrásokat azt nem fogyasztás ösztönzésre bánják, tehát hogy de az kétségtelenül, amikor különböző beruházások, akár kisvállalatoknak történő, akár közlekedésében, hogy már beruházások bekerülnek a gazdaságba, de én úgy fogalmazok, hogy megérkeznek mondjuk a pénzek augusztusban, elindulnak a projektek, és az azért hosszabb távon áttétesen...
1: Utolsó négy év.
2: Mondjuk így, igen, tehát áttétesen és hosszabb távon tudja növelni a fogyasztást, vagy ott megjelenni, én azt gondolom.
1: Józsi, hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így elmondtad nekünk. Arjánán Józseffel, a Bankmonitor vezető elemzőjével beszélgettünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Business Class. Az exkluzív gazdasági koktél.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A mai napi kérdésünk pedig arra vonatkozott, hogy terveznek esetleg külföldi nyaralást, igen vagy nem, és hogyha igen, akkor hova? Hát szépen jönnek az SMS-ek, köszönjük szépen. Azt mondja, az újabb SMS-ek közül gyorsan néhány. 158-as végről írja, hogy jó reggelt, mi Szlovéniába megyünk, idén megnézzük a tengerpartját, majd pár nap után raftingolunk, keningolunk. Nagyon szépen köszönöm a választ. Aztán hello Jazzy, én június végén elviszem a tini gyerekeimet Rómába, fele városnéző és fele tengerparti nyaralás lesz, már nagyon várjuk, üdv egy egyedülálló anyuka, sok sikert kívánok az úthoz, illetve valaki csak ennyit írt 059-es végű telefonról, hogy Horvátország, 8-as út, motorozás, eljön a funk, eljön a rock and roll. Köszönjük szépen a válaszokat, ha van kedvük, írják meg nekünk, hogy utaznak-e, igen vagy sem, és hogyha igen, akkor hova, SMS számunk 0630 2010 909.
0: Jesse.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos, de szeles idő lesz. Távozik a mentőszolgálat igazgatója. Ősszel újra nyithat a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Jó napot kívánok, Seyfried Andrea vagyok. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter, a miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezetet nyitnak a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfő kedden Friedrich Merz német kancellárral, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyar Péter ma Írország miniszterelnökét fogadja Budapesten. Júliustól fél évig az írek látják el az uniós soros elnöki tisztét. Leváltja az országos mentőszolgálat főigazgatóját az egészségügyi miniszter, Csató Gábor közös megegyezéssel távozik. Az új vezető kiválasztásáig Konstantinovics Miklós oxikológus és sürgősségi szakorvos, az OMS orvosszakmai osztályának vezetője látja el a feladatot. A szakember a betegbiztonság erősítése érdekében javítani kívánja a mentés irányítás hatékonyságát, a mentésben résztvevő jármű és felszerelés állományt. Tervei szerint a társadalmi bizalmat az átlátható tevékenységgel erősítenék, a bajtársaknak pedig kiszámítható, szakmailag és anyagilag is vonzó jövőképet kínálnának. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után a belügyminiszter felmentette Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás ezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Az ORFK új vezetőjét még nem nevezték meg. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél, mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén is, és hozzátette, hogy közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdők külső és belső medencéi. Nyáron 11 alkalommal lesz látható Verdi traviátája az Operaházban. Több vezető operaénekes mellett fiatal művészek is bemutatkoznak majd. Az előadásokat Hamar Zsolt és Török Levente vezényli. Anger Ferenc 2016-ban bemutatott rendezésének június 26-án lesz az 50. előadása. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, néhol felhős.

0: parkban az Üllői út és a Kerepesi út között, s holnap is ugyanígy reggel 7 órától 12 óráig. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú Zsák utca lett a Kálvária tér. A Gyömrői úton kifelé mára lezárták a külső sávot a Sajó utca után, mert útburkolatot javítanak. Demonstráció miatt lezárják délután 6 órától várhatóan este fél 9-ig Zuglóban a Tököli utat, a Szabó József utcánál az érintett útszakaszon a BKK járatokat engedik majd csak át. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt, június 4-án van 9 óra és 4 perc, stúdión vendége Karagics István, Blochems Capital alapító igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlök és hallgatókat.
1: Na hát, nagyon-nagyon jól indult a felvezetésben. Kérem szépen, vagyonadóról fogunk beszélgetni, arról, hogy kit kell, hogy kell megadóztatni, kell egyáltalán, de mielőtt belekezdenénk, gyorsan néhány adat, jó? 16 európai országban vezették eddig be a vagyonadót, 13-ban már kivezették. Tehát 16-ban bevezették, ebből 13-ban kivezették, 3 országban maradt egyelőre vagyonadó. És akkor mondok még számokat, csak hogy még érthetőbb legyen a dolog. Ez ugye a pró, tehát hogy nem biztos, hogy jó ez a vagyonadó. Itt van a kontra, hogy miért is akarják bevezetni, az pedig így szól, hogy a bruttó, összes bruttó vagyon a centris belül, ugye ez a legfelső 1%-ról beszélünk. 2020-ban még 32.000

0: 200 milliárd forint volt, 5 évvel később, tehát 2025-ben már 52 milliárd, tehát 32-ről 52-re ment föl 5 év alatt, közben pedig a háztartások száma ebben a legfelső 1%-ban 39.800-ról mindössze 40.440-re nőtt. Most ez miért érdekes? Mert azt látjuk, hogy gyakorlatilag a háztartások számában nincs eltérés, a vagyon az meg majdnem megduplázott annál a közösségnél, ami ott van a legfelső 1%-ban. Hát akkor innentől kezdve nézzük azt, hogy érdemes-e, vagy kell-e, vagy hogy milyen kérdéseket vet fel egyáltalán az, hogy vagyonadó.
1: Hát ez nagyjából egy ilyen 12 kérdés volt. Megpróbálok így nagyjából tövékesvíd sorban válaszolni. A vagyon növekedését illetően abban a pillanatban, hogy megnézzük, hogy a vagyon, a háztartásuk kezében lévő vagyon mennyit nőtt, akkor világosan látszik, hogy jelentős növekedésen van túl, de azt ne felejtsük el, hogy 5 év alatt egy 50%-os, 15 év alatt pedig egy 100%-os infláció volt. Uh-huh. Tehát gyorsan különbséget is kell tennünk egy olyan kérdésben, hogy mekkora a valós reál növekedése annak a bizonyos vagyonnak, vagy az összvagyon tömegnek. Emellett van egy olyan nagyon érdekes aspektus, hogy nagyon speciális helyzetben van Európán belül, mert messze-messze-messze felülreprezentál, vagy nagyon az élbolyban helyezkedik el a lakosság által birtokolt ingatlanok.
0: Igen, és akkor mondjuk ki, hogy harmadik helyen van Magyarország Európában, Románia, illetve Szlovákia előzi csak meg.
1: Így van, így van. Tehát ez a 90% fölötti ingatlan arány, ez egyes mérések szerint 91, mások szerint 89, de lényeg az, hogy ez egy olyan magas szám az ingatlanok árának az emelkedésével, az összmagyar vagyon tömeg is nagyon nőtt, tehát jelentősen nőtt. Ez megint egy olyan hát kicsit furcsa helyzetet eredményez, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akiknek papíron statisztikailag megnőtt a vagyona, de a valóságban ők nem érzik magukat sokkal gazdagabbnak, mert a flowjuk, a jövedelmük az nem nőtt. Igen.
0: Bár most pont az új KSH adatok alapján meg azt látjuk, hogy éves szinten 3,5%-kal nő a forgalom, a fogyasztás.
1: Igen. Vagyondecilisekre viszont lebontva jól látszik, hogy nagyon nagy mértékű a koncentráció. És ezt már jó néhány éve különböző fórumokon, még ilyen műsorokban, gazdasági körökben sokat téma, nagyon sokat beszéljük, elemezzük ezt. Nem csak Magyarországon, egyébként az egész világon ez a jelenség. Magyarország olyan mértékben tolódott el a legfelső vagyon decilis felé az összes megtakarításnak a súlyozása, hogy különösen ugye itt az infláció volt az egyik tetten érhető tettes, mert a bármilyen pénzügyi megtakarításnak a jövedelme, vagy bármilyen pénzügyi megtakarításnak a hozama, az azonnal elégett
0: az inflációban,
1: abban, hogy a mindennapi szükségletek, az élet, az annyival drágább lett, és ezt a 9 decilis, tehát a társadalom 90%, hát igen, az alsó 90% ezt bőségesen megérezte a bőrén, tehát ők nem tudták gyarapítani jelentősen a megtakarításaikat. Ha megnézzük, a Európai Központi Bank 3 évente csinál egy ilyen nemzetközi felmérést, amiben a statisztikai hivatal, illetve az MNB adja közé utána ennek az eredményét. Ennek most 23-ban volt az utolsó ilyen megjelenése, bemutatása vagy felmérése, 25-ben adták közre, és ott világosan látszik, hogy bármilyen olyan tárgyban, ami az, nem tudom, autó, folyószámla, készpénz, ott és az ingatlan is, ezekben az eszközosztályok, vagy ezekben a javakban ingó, vagy ingatlan tárgyban teljesen kiegyenlített a társadalom, nyilván az alsó rétegekben, alsó decilisekben kevesebben birtokolnak, de ott nem jelentős, nem drámai a különbség. Abban a pillanatban, hogy megnézzük az eszköz... Igen, és ahogy abban a pillanatban, hogy megnézzük Magyarországon még az állampapírt is, mert állampapírt az gyakorlatilag a felső három decilis birtokol, mondjuk 20%-nál többet, uh-huh. De ha megnézzük tőzsdei részvényt, vagy megnézzük az egyéb cégrészesedéseket, ott viszont teljesen a legfelső vagyon decilis dominál.
0: Na jó, akkor innentől kezdve kanyarodjunk akkor most rá a magyar vagyonadóra. Tehát most azt látjuk, hogy valóban kialakul egy olyan társadalmi helyzet, hogy a magyarországi legmagasabb felső 10% az nagyon meggazdagodott. Indokolhatja ez a vagyonadót? És hogyha igen, akkor miképpen?
1: Hát ez nagyon, azért nagyon bonyolult a kérdés, mert a társadalmi igényt, meg a felvetést, meg egy valamilyen rendezésnek, vagy kezelésnek, kompenzációnak a szükségességet azt világosan el lehet ismerni, és az vitán felüli. Az elmúlt 15 évben nagyon sok érdem nélküli meggazdagodással szembesült a társadalom. Nagyon nagy koncentrációk voltak a különböző szektorokban is. Tehát ennek a kezelése egyrészt társadalmi, másrészt meg, hát hogy fogalmazzak, vagy büntetőjogi, vagy tehát egy csomó oldalról meg lehet ezt közelíteni. Okay. Én azt mondom, hogy egyrészt jogos, másrészt a világon is teljesen természetes az, hogy a kiemelkedő jövedelemmel rendelkezők, vagy nagy vagyonnal rendelkezők, azok több terhet viseljenek, és ennek, és itt jön a mondatnak a véleménye. Az OECD csinált egy jelentést, ugye említetted ezt a milyen mennyiségű európai országban alkalmazták, majd vezették ki a vagyonadót. A vagyonadó biztosan nem módja ennek a fajta adóztatásnak. A bármilyen fajta olyan megoldást, ami a többletosztalékadó, vagy a sávos örökösödés, nem tudom, ajándékozási adó, bármilyen olyan vagyonát, tehát a vagyonátadást,
0: átruházás.
1: Igen, és ezzel kapcsolatos, vagy egy összeghatár fölött, de akár említetném a progresszív adósávokat is, tehát hogy nagyon sok fajta módja lenne ennek, hogy ezt
0: tettenédek.
1: És ami a harmadik aspektusa, hogy nagyon-nagyon nehezen behajtható, és nagyon nehezen összegerebjészhető az, amiről ugye úgy beszélünk, hogy a labor körülmények között egy 160-180 milliárd forint, ami nagyon nagy pénz, de a költségvetés tételsorait, meg a büdzsé tételsorait nézve, igen. És ehhez elképesztő energiát kéne fordítani.
0: Isten, ugye azért vezették ki a vagyonadót, mert arra jöttek rá, hogy inkább elköltöztek a gazdagok, mint hogy le kelljen adózniuk. Tehát igazából olyan nagyon eredményes nem volt, de összeért el nekem egy magyar vagyonadó probléma térképével egy kérdéssort. Menjünk ezeken végig. Szóval első, rendszer szintű probléma, hova illeszkedik az adórendszerben?
1: Ugye itt ez a probléma térkép, ennek van egy nagyon bő és nagyon mély szakmai verziója, ez egy ilyen szándékosan lerövidített kis eszenciája. A MOKLASZ, a Magyar Okleves Adószakértők Egyesület, és a STEP, ami a vagyon örökléssel és a vagyonkezeléssel foglalkozó szakemberek nemzetközi szervezetének a magyar szervezete.
0: Igen.
1: Igen, mi állítottuk össze ezt így, ebben nagyon sok szakember munkája van, és pont azért állítódott össze ez a kérdésor, hogy minél több aspektusban megközelítse azt, hogy azt, amit a OECD nagyon röviden egy nem szóval ajánlott, hogy nem szabad bevezetni, ma nem szabad bevezetni, mert 30 évvel ezelőtt teljesen más volt a vagyon megadóztathatósága a vagyonosok körében, és teljesen más most, hogyha ezt mind végignézzük, és azért mondom, hogy akár az, hogy az adórendszerben hogyan illeszkedik, ugye ez arra vonatkozik ez a kérdés, hogy például Svájcban több másfajta adó nincs, ami Magyarországon van, és ott az a fajta vagyonadó, az más adónemeket pótol ki, vagy azok helyett van. Spanyolországban például az ingatlanokat célozzák, és azon keresztül, vagy említettünk ugye Norvégiát, a harmadik országot, ahol ilyen típusú vagyonadó van, és azt sem szabad elfelejteni, hogy mind a három társadalom jóval jelentősebb felsőbb középosztálya és felsőbb vagyoni osztálya rendelkezik.
0: Igen. Jó, menjünk még egyszer végig ezeken a kérdéseken. Tehát az első kérdés, amit föltettek, hogy rendszer szintű a probléma, hol illeszkedik az adórendszerben. Gyakorlatilag a vadonadó új ráépülő adó lenne, vagy más adókat váltanak ki, erről beszéltél most.
1: Igen, igen.
0: Másik a célprobléma, mi a célja a vagyonadónak, mit akarunk adóztatni? Ugye ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy az indokolatlan vagyonosodást akarja ellenőrizni, vagy pedig általános jellegű vagyonadó. Aztán értékhatár probléma, hol húzódjon az adókötelezettség alsó határa, aztán adómérték probléma, mekkor legyen az éves
1: kulcs. Ezek mind olyan kérdések, az értékhatár probléma is, hogyha megnézzük, és ugye megnézzük a számokat, a statisztikákat, említetted ezt a bizonyos felső 1%-ot, amiről csináltunk egy ilyen Magyarországon korábban még nem látott, vagy ilyen formában, ilyen mélységben nem összegzett ilyen kis jelentést. És ebből kiderül, hogy hát ezek a mi kis 1 milliárd forintos határnál meghúzott ilyen mini krőzusaink, akik azok igazából nem vagyonos emberek, tehát sem nyugat-európai szemmel.
0: Sem más nyugati.
1: És hogy legyünk őszinték, az elmúlt 15 év inflációját tekintve, meg ingatlan növekedését tekintve, én azt gondolom, hogy magyar szemmel sem. Nagyon sok pénz 1 milliárd forint, és nagyon sokan örülnének, hogyha lenne 1 milliárd forintjuk, viszont ez egy olyan elképesztő alacsony határ, hogy több tízezer KKV-t, akik nagyon nagy munkaadók, nagyon sok, tehát a gazdaság az egyik
0: pillére, igen.
1: Gerince, igen. Én azt mondom, nagyon sokakat nagyon nehéz helyzetbe hozni, és ugye itt ennek a bizonyos adó probléma, a térképnek is a több másik pontja ezeket próbálja összeszedni. Hogy
0: és végig megyek rajta, mert nagyon jókat írtál. Szóval adómérték probléma, ugye itt tartottunk, aztán kettős adószatos probléma, ugye, hogy ne ugyanazt az adóalapot terheljük duplán. Ez szintén fontos. Aztán legalább itt volt a termelővagyon problémája, tehát hogy adóztatható-e ugyanúgy egy gyártelep, egy iroda, géppark, mint mondjuk egy passzív luxuseszköz. És ezek nagyon jó kérdések, hogy itt adóztatunk.
1: Itt az a kérdés, hogy egy immateriális javakkal terhelt, vagy birtokló cégnél milyen lesz az elszámolás, meg a kalibrálás módja, és milyen mondjuk egy olyan cég, akinek hatalmas nagy gépparkja van, és a
0: géppark tulajdonos,
1: igen, és ott állnak eszközökben a
0: milliók, vagy milliárdok, igen. De aztán föltetted ugye az ingatlan vagyon problémáját, a területi hatály és külföldi tulajdon problémáját, likviditási problémát, értékelési probléma, jogbiztonság. Mert olyan kérdéseket fogalmazhatok meg, hogy én nem is tudom, hogy egyáltalán lehet-e ezt tisztességesen csinálni, ezt a vagyonadó kérdést. Ugye az is kérdés, hogy van-e értelme, de a másik, hogy lehet ezt tisztességesen csinálni?
1: Én azt mondom, hogy amikor a probléma térkép az csak egy kiinduló pont. Utána, hogyha a megvalósítást nézzük, akkor az megvalósításnak ez volt ennek az OECD jelentésnek is az egyik sarokpillére, hogy nagyon fontos, hogy a behajthatóság és a transzparencia meglegyen. Magyarországon vannak olyan formák, vannak olyan módok, ahol akár az ingatlan illeték, akár a most jelenleg nagyon kedvező befektetési adó és tartós befektetési számlát nagyon kedvező helyzetbe rögzítő rendelkezések, amik mind jobb behajthatóságú, mind jobb ellenőrizhetőségű és sokkal kevesebb adminisztrációt igénylő formák. Tehát én azt gondolom, hogy a vagyonadónak a szellemiségét azt érdemes megtartani, és ez egy racionális és jogos igény, de hogyha abból az aspektusból nézzük meg ezt a kérdést, hogy megéri-e és ezt lehet-e, akkor olyan csekély lenne a végül behajtott összeg. Adónak az összege, hogy az eltörpül amellett, amit egy csomó más, egyébként mondom, akár a progresszív adózáson keresztül, akár a, hát legyünk őszintén, az elmúlt 15 évben, vagy 17 évben Magyarország egy, akinek volt vagyona, ez sajnos a társadalomnak a 90%-a ezt nem érzi, de akinek volt megtakarítható, vagy befektethető vagyona, annak ez egy adóparadicsom volt. Uh-huh. Tehát a tőkebefektetésekkel kapcsolatos szabályozások és adó lehetőségek azok kiemelkedőek voltak.
0: Mert a fogyasztást adóztatták.
1: Így van. És a adópolitika sokkal inkább a fogyasztásra koncentrált. Én azt gondolom, hogy ezen nyugodtan lehetne változtatni, tehát ez nem ördögtől való volna. Maga a vagyonadó, bár itt említetted az adó értékhatár problémát, itt is csináltunk egy kutatást, megnéztük azt, hogy mi lenne ebben a bizonyos 40 ezres körben, amiből egyébként az egymilliárdos határral sem mind a 40 ezer háztartás lenne érintett. Tehát nagyon érdekes, hogy még az 1%-ot sem fedné le az, aha, aki az érintetti, aha, kör. Ennyit a, tehát a igazi nagy problémája Magyarországnak az, hogy, hogy kevés a háztartási vagyon, meg hogy sokkal szegényebb az ország, mint kellene lennie. Ez egy ilyen vagyonadó akkor lenne működőképes egyébként, hogyha mondjuk 5%-ot, tehát nem az, hogy a 3/4%-át a, igen, lakosságnak,
0: hanem mondjuk 5%-ot,
1: hanem, hogy 5%-ot a,
0: igen, akkor érintene,
1: akkor, igen. Akkor már egészen másképpen racionálisan, és egészen másképpen más lenne az összeg is, uh-huh, amit akkor már 1000 milliárdos nagyságrendről beszélnénk, ott már lehet, hogy elgondolkozásra érdemes lenne az, hogy ebbe igenis energiát, rendszert, intézményi hátteret és behajthatósági struktúrát.
0: Ami biztos, hogy azért most így azonnal nem érdemes bevezetni, hisz annyi kérdést kéne előtte körbejárni, hogy ahhoz idő kell, ez egészen biztos, sőt, akár az egész adórendszer átalakítása.
1: Hát az adórendszer átalakítása szerintem mindenképpen szükséges, és ahogy az elején is mondtuk, hogy ezek egymásra épülő adók, ezért ezek egymásra köszönő viszonyba kell, hogy legyenek, és még egy nagyon fontos, nem győzök hangsúlyozni, hogy az a fajta bizalom, ami a vállalkozók, vagyonosok, ha így mondjuk, hogy ezt az bizonyos 1%, tehát ez a 40 000 cég, tulajdonos és háztartás, ez a kör, és a kormányzat között, hogy ne az legyen, hogy egy-egy szektorban, vagy egy-egy iparágban a gazdaságpolitika a homlokára csap egyik reggel, pláne hogyha az egy vasárnap este, és másnap reggelre törvényi és valamilyen törvényi változással lepi meg a reggel hétfőben munkába siető vállalkozókat. Tehát, hogy egy sokkal kiszámíthatóbb és sokkal kalkulálhatóbb viszony kell, hogy kialakuljon. Ez az elmúlt 15 évben nem volt így. Állandó alkalmazkodó készség igényben volt a vállalkozói szféra, és most nem csak abban, hogy kinek melyik cégére, ki hogy nézett rá, és akkor azt ki hogy vetett szemet, hanem abban bizonyos túlélésben, amit egyik barátom úgy fogalmazott, hogy a vállalkozók az elmúlt 15 évben iszapbirkózásban voltak. Tehát, hogy fölálltak, megcsinálták, de állandóan estek keltek, és én azt gondolom, hogy ha valaki, hogy még az értékhatárhoz visszatérve, bármilyen ilyen aspektusból 1 milliárdnál húznánk meg ezt a határt, akkor nagyon-nagyon sokan lennének olyanok, akik azt mondják, hogy könyörűen végig dolgoztam 30 évet, van két ingatom, amik valóban fölment az ára, meg nem tudom én, van egy balatoni nyaralom, és van egy kis vállalkozásom, hát bőven 1 milliárd forint fölött vagyok, de a mindennapokban nem Monacóba járok magán repülővel, tehát ez nem a Jeff Bezos szint, vagy nem a Mészáros Lőzin szint, tehát ők biztosan nagyon sérelmeznének.
0: Rosszul érinteni őket.
1: Hát tovább megyek, még likviditási gondokat is okozna náluk, mert hogyha a 1,5 milliárdos vagy 2 milliárdos vagyonunk után összességében, ugye ennek azt ne felejtsük, ez is ennek a problématérképnek az egyik eleme, hogy mi számít alapnak, a termelő vagyon, vagy a nem termelő vagyon.
0: Tehát ugye erről beszéltünk, hogy a Rolls-Royce vagy a kisgép.
1: Jelentős része ennek a vagyonnak az nem termelő vagyon.
0: Így van.
1: Vagy egy vállalkozásnál az a vállalkozás, amelyik ebben az évben nem termel nyereséget.
0: De ott van nagyon fontos, hogy ha már egyszer megszereztem valamit, családi házat, nyaralót, bármit, és azok után én már mindenféle adót megfizettem,
1: ami létezik,
0: akkor etikus-e még egyszer megadóztatni ezt?
1: Ugye ráadásul van egy olyan kitétel, hogy itt más országokban, ugye amikor megcsináltuk ennek a magyar verzióját, meg a magyar összegzését ezzel a szakmai csoporttal, akkor annak része volt, hogy csináltunk egy olyan táblázat, be az összes olyan országnak a tapasztalata, akik kivezették ezt a bizonyos adót, megnéztük ki, mettől meddig vezette be, milyen tapasztalatai voltak, kinél milyen hozadékai voltak, és mik voltak azok, amik végül arra vezettek, hogy kivezes, tehát hogy arra irányultak, hogy a végén úgy döntsenek, hogy kivezetik, tehát minden, ami tehát ilyen tapasztalat térképet, vagy egy tapasztalat kamrát állítottuk föl, és ott ez tényleg nagyon fontos volt, hogy a vállalkozói reakciók, amit te úgy fogalmaztál, hogy akkor elhagyják az országot, az már csak a végső eset egyébként, tehát amikor van nagyon radikális, van a franciák is megpróbálták ezt, meg az angolok is, mind a kettőjüknél drámai következményei lettek, tehát korábban a svédeknél is volt olyan, ami azt eredményezte, hogy nagyon jelentős elvándorlás, vállalkozói elvándorlás volt, de az már csak a végső, tehát a egy országban vállalkozó és ott sikeres ember az nem abban érdekelt, hogy ő
0: elhagyja
1: az országot, és elkezdjen nem tudom, egy vadidegen országban élni, de hát van az a pont, ahol a kormányzat, hogyha túl mohó, akkor ezt eredményezheti, de én nem győzök oda visszatérni, hogy a bizalmi viszony a vállalkozói réteggel az elsődleges.
0: Az alap kell, hogy legyen.
1: Igen.
0: István, szabadba vágok, mert volt még egy második témánk, ez az ingatlan tulajdonviszonyok megoszlása, és volt a végén egy gondolatsor, amit muszáj elmondanunk itt a rádióban, mert nagyon tanulságos. És akkor most én megint jövök adatokkal, ugye az Európai Unióban az ingatlan tulajdonviszonyok átlaga 68,5%, Ausztriában ez 54,2%, Németországban 47,2%, Lengyelországban 87%, Magyarországon 90%, Szlovákiában 93%, tehát azt látjuk, hogy a volt szocialista országban egyébként jellemzően a saját ingatlan az egy nagyon erős dolog. És itt jön egy nagyon-nagyon érdekes mondat, amit te írtál, idézem. A fiatalabb generációk számára a földrajzi mobilitás, a rugalmasság, a diverzifikált befektetési portfólió nagyobb értéket képviselhet, mint a saját lakóingatlan birtoklása. A magyar vagyonképződés múltbeli sajátosság, hogy a háztartások jelentős része bezárja a vagyonának meghatározott részét egyetlen eszközosztályban a lakóingatlanba, miközben Németországban a lakosság közel fele albérletben él, Magyarországon 10-ből 9 ember saját ingatlanban lakik, ez a modell az elmúlt években hatékony eszköze volt a vagyonfelhalmozásnak, ugyanakkor rendkívül lassította a pénzügyi eszközök térnyerését. Na, ezt bontsuk ki egy kicsit.
1: Ennél jobban nagyon nehéz. Ezt nagyon eszenciálisan próbáltuk, de a lényeg az, hogy ahogy mondtad is, vagy hogy idézted, még Németországban simán lehet, hogy egy fiatal vagy egy állampolgár a komplet életét leéli úgy, hogy egy pillanatig nem volt lakóingatlan a nevén tulajdonban, de lehet, hogy ingatlan alapokban, vagy lehet, hogy valamilyen konstrukcióban, befektetéseiben birtokolt ilyen típusú reáleszközt.
0: Bocsáss meg, a főbérlőnk, ahol van a Jazzy Rádió főbérlőnk, az András azt mondta, hogy más egy kicsit Németország, meg mondjuk az Egyesült Államok, mert ő azt mondja, hogy ott oda mennek a fiatalok, ahol munka van.
1: Így van. Ugye mi is ezért raktuk ezt bele, hogy a földrajzi mobilitás kérdése más szabadságfok, más lehetőségek. Nem véletlen, hogy abban a listában, amit itt ugye idéztél néhány adatot, és ugye a három országot említettél meg, de ebben a bizonyos európai ranglistában azért nem véletlen, hogy úgy néz ki a sorrend, hogy Románia 94%, Szlovákia 93%, Horvátország 91%, Litvánia, Lengyelország, Bulgária, Lettország. Egészen a tizedik helyezésig.
0: Az mi Norvégia.
1: És Norvégia az követő első, amelyik nem volt szocialista ország. De az összes többinél, tehát itt zsigerileg belénk van kódolva az, hogy...
0: Legyen saját ingatlanunk.
1: Igen, és hogy ez a cél már fiatalon, hogy az ingatlan az meglegyen, az, ami biztos, azt kell birtokolni, uh-huh. És ennek érdekében még akár adósodik jelentős mértékben az ember.
0: Igen, na de ez most nagyon jó volt, mert rejtettek, hogy a földrajzi mobilitás, rugalmasság, diverzifikált befektetési portfólió az többet hozhat. Én ezt a mondatot el akartam mindenféleképpen mondani, igen. Már csak azért, hogy adjunk egy másik szemszögöt is, hisz Magyarországon látjuk, hogy ezzel mindenki inkább az ingatlanhoz ragaszkodik.
1: Igen, és még egy nagyon érdekes ennek a kibontásához, hogy amikor megnézzük azt, hogy a különböző országokban, ugye Magyarországon nagyjából ilyen 4% körül van szinte ugyanolyan mértékű a csökkentett áru, tehát valamilyen formában önkormányzatok által vagy állam által támogatott bérleti ingatlan, és a piaci alapú bérleti ingatlan. De ez összesen a kettő együtt csak 10%-ot rak ki. Most ugyanúgy, hogyha megnézzük Németországban, ez 52% a támogatott, ott is egyébként a támogatott, még a legjólétibb államokban is, egyébként Ausztriában a egyik legmagasabb, ott a diákokat azt hiszem, nem tudom, hogy milyen életkorig, de ott támogatják, igen, a mindenfajta bérleti konstrukcióban, náluk nagyon magas, náluk 15%-os a bérleti támogatottság, és 30%-os a piaci alapú bérleti viszony, tehát ott is majdnem 50% csak úgy, mint Németországban, de egyébként az EU átlag is bőven 30% fölött van a támogatott és a piaci
0: igen,
1: alapú.
0: Igen. És egy utolsó kérdés, a mai nap azt kérdeztük a hallgatóinktól, hogy terveznek-e külföldi utazást, és úgyhogy most tőled is megkérdezem, hogy tervezel külföldi utazást?
1: Igen, hát itt jön a nyár, VB lesz ráadásul.
0: Labdarúgó világbajnokság. Igen,
1: abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a FIFA lottón nyertünk New Yorkba.
0: Jegyeket
1: a Franciaország.
0: A hidegrász komolyan
1: Franciaország, Szenegál rangadó lesz, úgyhogy arra ellátogatunk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Karagis Istvánnal beszélgetünk, a Blossoms Capital alapító igazgatójával. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
2: Jazzy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt továbbra is forgalmi akadályra kell számítani a 18. kerületben, a Rádai Gedeon utcában, a Nefelejts utca előtt, a Lőrinci temetőnél. 11 óráig nem közlekedik rendezvény miatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Várhatóan délután 3 óráig kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást a Hungária körgyűrűn mindkét irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között, s holnap is ugyanígy reggel 7 órától 12 óráig. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú Zsák utca lett a Kálvária tér. A Gyömrői úton kifelé mára lezárták a külső sávot a Sajó utca után, mert útburkolatot javítanak. Demonstráció miatt lezárják délután 6 órától, várhatóan este fél 9-ig Zuglóban a Tököli utat, a Szabó József utcánál az érintett útszakaszon a BKK járatokat engedik majd csak át. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata a Jazzin.
1: Stúdiónk vendége Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet klíma, energia, környezetpolitikai igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük a legelején onnan, hogy annak idén a földrajzkönyvünkben volt egy ilyen ábra, ami azt mutatta be, hogy tulajdonképpen a föld az egy zárt burok, és ebben tulajdonképpen a nap ugye az párologtatja a vizet, a víz az fölszáll, aztán ott lehűl, aztán visszaesik a földet, tehát egy ilyen zárt rendszer, akkor hol a fenébe tűnik el a víz?
2: Tökéletesen volt a földrajzkönyvben, és azóta sem változott ez meg. Nem tűnik el a víz, hanem egyszerűen a klímaváltozás hatására és a globális felmelegedés hatására megváltozik a víznek a körforgása. Ez azt jelenti, hogy mondjuk amiatt, hogy melegebb a levegő, úgy általában véve, ezért több vizet tud megtartani a melegebb levegő, és azért tovább tartanak azok az időszakok, amikor nem hullik csapadék, és utána töltödik, és hirtelen leszakad az ég.
1: És akkor jönnek ezek az óriás felhőszakadások, ami a Dua és sivatagból medencét csinált.
2: Így van, tehát nem, itt nem kevesebb vízről van szó, hanem arról van szó, hogy a szélsőséges időjárási események, ezen belül is különösen a vizes szélsőségek, azok egyre gyakoribbá és egyre durvábbá válnak.
1: Uh-huh. Jó. Mi a helyzet azzal, hogy tudunk esetleg mi tenni ezért valamit, tehát hogy ez ne így legyen, tehát hogy próbáljuk meg visszahozni a régi szép időket, tehát hogy ne legyen ilyen nagyon szélsőséges a víz háztartásunknak a kicsapódása.
2: Hogy nem, csak még visszakanyarodnék még egy gondolatra, hogy mit is jelent ez a szélsőségesség, hogy érzékeljék a kedves hallgatók, hogy ha megnézzük, hogy 1900 óta hogyan alakultak a csapadék adatok Magyarországon, azt látjuk, hogy 4%-kal csökkent az éves csapadékösszeg, ez tűnhet kicsinek soknak, de nézőpont kérdés, azért 4%-kal, de igaziból a összehasonlítása fontos, hogy a csapadékos napok száma viszont 35%-kal csökkent.
1: Az viszont sok.
2: Kicsit kevesebb, úgy időzőben kicsit kevesebb csapadék, esik lesz sokkal kevesebb nap alatt, és ezért érzékeljük ezeket a hosszú aszályos időszakokat, és a hirtelen csapadék eseményeket.
1: Visszakérdezek, vagy belekérdezek, tehát hogy gyakorlatilag ennek azért van jelentősége? Mert azt mondjuk, hogy ha sok esik, akkor mélyebbre fog tudni menni a víz, onnan nehezebben párolog el.
2: Igen, hát itt van ez a probléma, amire az előbb rákérdezte, hogy tehetünk-e valamit, és van még egy oka annak, hogy ilyen rossz a helyzet Magyarországon, hogy ez a folyószabályozás, ami 150 évvel ezelőtt egy csodálatos mérnöki bravúrnak számított.
1: Levásták és az a Tisza és a kanyarulatait.
2: Kiegyenesítették a folyóinkat. Ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag a víz kiszalad az országból. Uh-huh. Ezek a kanyarok arra is szolgáltak, hogy legyen lehetősége a víznek beszivárogni a felszín alá.
1: Ugye mert
2: hogy lassabban folyt. Aha. Képzeljük csak el, hogy milyen az, amikor szerintem nagyon könnyű vizualizálni, hogy ki van egyenesítve egy folyó, felgyorsul a víz, és szinte válja maga alatt a folyómedret, szalad ki az országból. Van pluszban egy ilyen hatása, hogyha a folyómeder mélyül, akkor a körülötte lévő területen is, mint egy ilyen szívó hatással a felszín alatti vizet magával rántja, tehát még a körülötte területen is.
1: Még azt is elviszi.
2: Lévő területen is,
1: tehát nem,
2: is
1: hogy áztatná, hanem inkább
2: van,
1: még elviszi magával.
2: Van. Tehát lehúzza a felszín alatti víznek a szintjét. Na most, hogyha azt meg tudnánk csinálni, hogy a folyóinkat lelassítsuk, akkor több ideje lenne a víznek beszivárogni a felszínre.
1: Na jó, akkor maradjunk ennél, ne lépjünk meg tovább. Oké. Tehát mit tudunk csinálni? Visszategyük kanyargossá folyókat, vagy építsünk víztárolókat, vagy mi a megoldás?
2: Ahol van rá lehetőség, ott a folyómedreket szélesítsük ki. Tehát hagyjunk lehetőséget a víznek arra, hogy elterüljön a folyók mellett. Akkor ott van lehetősége beszivárogni a talajba.
1: Már látom, illetve az állatvédőket, akik most reklamálnak, hogy nem, az ott nem tudom milyen ritka állatnak a területe, azt ott nem lehet bántani, nem lehet hozzányúlni.
2: Én szeretnék az állatvédők nevében kikérni az állatvédők nevében ezt a gondolatot. Azt gondolom, az állatvédők a vízes élőhelyeknek a visszaállítását ugyanúgy támogatják, mint a vízgazdálkodási szakemberek. A vízes élőhelyeknek a visszaállítása is azt jelenti, hogy olyan területeken, ahol korábban megállt a víz, mert ugye nem a mélyebben fekvő terület, és mondjuk lecsapoltuk ezeket a területeket, vagy
1: legyen termőterület,
2: ezekre a helyekre engedjük vissza a vizet, ez egyébként ökológiai szempontból is egy támogatandó dolog. De a kérdésedre visszatérve, hogy hogyan tegyük kanyargósá a folyókat, nyilván nem Budapest belvárosában kell kezdeni a folyó kanyargósá.
1: De miért nem jó, igen?
2: Ez is lehet egy kísérleti projekt, de alapvetően olyan, van egy csomó olyan terület, ahol van erre lehetőség kisebb mértékben, például állami területeken, nemzeti parkok területén, ahol nem kell mondjuk a különböző tulajdoni viszonyokkal megnehezített helyzeteket kezelni, ott kísérleti projektek keretében el lehet ezt kezdeni. Egyébként van erre példa már Magyarországon, az Ősdráva projekt egy ilyen projekt, ami
1: Dóri, nagyon... kinek a felelősség, vagy kinek a lehetőség, hogy ezzel foglalkozni, és ezt megoldja?
2: Azt gondolom, hogy ez
1: kormány,
2: állami területeken érdemes kezdeni, és utána, hogyha látszik ezeknek a projekteknek a pozitív eredménye, akkor nyilván az elindít egy olyan magatartásformát, ami tovább viheti ezeket a megoldásokat.
1: Itt vagyunk a Kárpát-medencében, benne van a nevében, hogy medence. Elég víz jön a Kárpát-medencébe, vagy már ez is csökken azért, mert kevesebb? De hát nem csökken, csak ahogy te mondtad, hogy igazából
2: hát
1: a napok száma az.
2: Azért ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogyha Magyarország vízkitettségét nézzük, akkor Magyarországon a felszíni vizeknek a 94%-a az külföldről érkezik.
1: Igen.
2: És az is fontos, hogy ha megnézzük, hogy az EU-s országokhoz képest Magyarországnak a megújuló vízkészlete az per fő hol helyezkedik el, akkor 7. vagyunk az uniós tagállamok között, de ha azt nézzük, hogy a belső megújuló vízkészlet, tehát ami itt keletkezik Magyarországon, akkor viszont az utolsó 3 között vagyunk az EU-ban. Tehát az, hogy milyen mennyiségű és milyen minőségű víz érkezik Magyarországra, egy csomó olyan tényező befolyásolja, amire nekünk nincsen hatásunk. Tehát azt a vizet kell megfogni, ami átmegy az országon, illetve ami az ország területén keletkezik. Mondok egy mezőgazdasági példát, szerintem egészen elképesztő, hogy a mezőgazdasági területeinkről évente egy balatonnyi vizet vezetünk el, mert hogy a mezőgazdaságot zavarja, ugye belvízként. Évente egy balatonnyi víztől szabadulunk így meg, miközben erre a vízre ugye a felszín alatt meg szükség van, hiszen nem tud utánpótlódni. És ugye az egyik módja ennek a vízelvezetésnek az, hogy különböző belvízelvezető csatornákat használunk Magyarországon. Ennek egyébként a rendszere egészen elképesztően hosszú, amit hogy nagyon sok ilyen csatornánk van Magyarországon, de az is nagyon szemléletes, hogyha fognák az összes belvízelvezető csatornánkat, és szeretnénk egy masnit kötni vele az egyenlítő köré, akkor még a masni fityegőjére is jutna elég.
1: Az
2: szóval,
1: komoly.
2: Hogy egészen komoly, és mondjuk, hogy ha ezeket a belvízelvezető csatornákat át tudjuk úgy alakítani, hogy ezek két funkciójú.
1: Öntözős is legyen belőle.
2: Vízmegtartó, inkább így mondanám, okay. Vízmegtartó legyen, tehát hogyha hirtelen csapadékesemény következik be, akkor le lehessen mondjuk zsilipekkel zárni azt a belvízelvezető csatornát, akkor van lehetőség annak a víznek ott megállni, és esetleg kiterülni a környező területekre a csatornán kívül, és ott szépen fokozatosan beszivárogni.
1: Viszont könnyű helyzetben lennék ez alapján a vidéken. De mi a helyzet a nagyobb városokban? Ott hogy lehet megtartani a vizet?
2: Nagyobb városokban is az a kulcs szó, hogy vízlassítás. Tehát ugye alapvetően a fejlődésnek egy jele volt évtizedeken keresztül, hogy minél több a burkolt felület, a nem víz áteresztő felület egy városban, ugye annál fejlettebb. Hát a burkolt utak száma, ez még mindig egy csomó helyen, ez egyébként tényleg így van, tehát kell, hogy legyen nyilván olyan jó minőségű út, ahol lehet közlekedni, de ennek is van egy ideális aránya. Nekünk van egy olyan javaslatunk az Egyensúly Intézetnél, hogy mondjuk ne azt tiltsuk meg, hogy további burkolt felületeket alakítsunk ki egy városba, hanem legyen meg az aránya a burkolt és a nem burkolt felületeknek. Legyen egy maximális arány, és hogyha szeretnénk további területet leburkolni, akkor kelljen vagy a zöld felületet bővíteni, vagy pedig föltörni ugye olyan burkolatokat, amik nem vízátteresztőek, és akkor ezzel bent maradni ezt a 100% alatt. Tehát alapvetően Budapesten is úgy van, tehát mi minden településen úgy vagyunk berendezkedve, hogy minél hamarabb szabaduljunk meg a víztől. Budapesten holott példa, hogy
1: nem ennek kéne, hogy legyen a cél.
2: Évente 3 velencei tónyi víz szalad ki a városból, amire utána akár néhány napon belül szükség lehet. Teszem hozzá zárójelbe, hogy a 3 velencei tónyi mennyiség is ugye eléggé csúnyán változik, hogyha a velencei tó helyzetét nézzük, de ezt most
1: de az csak pont ma volt a hírekben egyébként, igen, hogy egy állandó fix megoldást próbálnak, tehát hogy azt megtartsák ott a velencei tavat.
2: Így van, úgyhogy, alapvetően a lassítás a lényeg, és a városban, erre van egy nagyon szép kifejezés, ez a szivacsváros koncepció, ennek szerintem egy nagyon, nagyon beszédes, hogy amikor esik a csapadék, akkor mint egy szivacs szívja meg magát a város, azért, hogy utána tudja visszaadagolni a nedvességet, akkor, amikor nincsen csapadék. És ez nem csak azért fontos, mert a felszín alatti víznek önmagába véve jó, hát a mi egészségünk szempontjából jó, a nagyvárosok élhetősége szempontjából, ugye az, hogy a klímaváltozásnak milyen hatása van Magyarországon, az egyik legérzékelhetőbb az, hogy a hőhullámos napok száma egyre nő, ez is a 1900-as évektől kezdve számítják, és a évi átlagos 3-ról fölmentünk évi átlagos 9-re, de egyébként 2024-ben volt egy kiugró 36 darab hőhullámos napszám.
1: Tehát boldogok egészen, voltunk tavaly, egészen, hogy nem is volt olyan sok.
2: Tavaly csak 18 volt. Szóval, hogy a hőhullámok most napokat úgy lehet a legjobban kezelni a nagyvárosban, hogyha vannak zöld felületek, amik párologtatnak, hogyha vannak olyan vizes területek, amik egyszerűen a hőmérsékletet tudják segíteni, szabályozni. Úgyhogy ennek nagyon komoly egészségügyi következményei vannak, nyilván az egészségügyi következményeknek komoly indirekt költséghatásai vannak a gazdaságra. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, de a szivacsvárosnak alapvetően az a lényege, hogy csinálunk például olyan területeket a városban, hogy mondjuk mélyebben fekvő tér, aminek mondjuk a burkolata vízáteresztő, és akkor amikor csapadékesemény van, akkor hagyjuk ott megállni a vizet, hogy elszikkadjon ez a szakkifejezés, beszivárogjon gyakorlatilag a talajba, és akkor amikor meg nincsen víz, akkor lehet akár más funkcióra használni ezeket a területeket. Vagy olyan árkokat kialakítani, olyan kis kerteket kialakítani, amik megint kicsit mélyebben fekszenek, de ezt mondjuk egy járdasziget is lehet, tehát nem kell óriási dolgokat elképzelni, hanem sok kicsi elemét a városnak, olyan részeket kialakítani, ahol olyan növényzet van, amelyik a szárazságot is tűri, illetve az elöntést is tűri, és megint van lehetőség szépen lassan beszivárogni a talajba a víznek.
1: A utolsó kérdés, hogy a víztározók, mint olyanok, segíthetnek?
2: A víztározók segíthetnek, de attól függ, hogy hogyan gondolunk a víztározóra, egy nagy betontartályra, vagy pedig egy természetes területre, ahova hagyjuk kimenni a vizet. És a természet közeli megoldások, ezek rengeteget tudnak segíteni. Tehát, hogyha így gondolkodunk a víztárolásba, akkor nagyon sok helyén Magyarországnak lehet segíteni a természetes víztárolással az egész vízgazdálkodásának a javítását. És egyébként az, hogy utána milyen lesz magának az országnak a felszín alatti vízkészlete, az ez elképesztő mértékben befolyásolja. Ez elmúlt évtizedekben vannak olyan területek, ahol akár 7-8 méterrel csökkent a felszín alatti víznek a szintje. Úgyhogy ez idő kell, hogy ezek visszatöltődjenek.
1: Sárnus Dórával, az Egyensúly Intézet klíma, energia és környezetpolitikai igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Na akkor gyorsan végigszaladunk, kérem szépen, nagy változások nem voltak, a BUX jelen pillanatban 135.314 forinton áll, ehhez képest itt van az OTP 41.210-es árfolyama, ez is pluszban van. Itt van a MOL 4.022 forinttal szintén pluszban, a Richter 12.010-zel szintén pluszban, ez itt van a Magyar Telekom, nekünk még 2.670 forinttal, ez az egyet, ez viszont egy majdnem 1%-os mínusz, nem tudom, mi történt a Telekomnál, lehet, hogy csak visszapattant. Az Opus is egyébként pluszban van, illetve az aranyárfolyama is pluszban van, és akkor gyorsan nézzük meg a vezető devizákat. Jelen pillanatban 1 euróért 355 forintot kell adni, ez egy pici mínusz a reggeli nyitáshoz képest, de gyakorlatilag tartjuk ezt a 350-360 közötti sávot, akárcsak a dollár esetében a 300 és 310 közötti sávot, jelen pillanatban 1 dollárért 305 forint és 78 fillért kell adni. A bitcoin árfolyama pedig, hát megint lefele ment mondjuk a múlt héthez képest, a múlt heti 71 ezerhez képest, jelen pillanatban 63.464 dollár egy bitcoin. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és hogy velem tartottak ezen az igazán kellemes, hát mondjuk úgy, hogy tavaszias reggelen, azért nyártól ez messze volt ez az időjárás. Köszönöm szépen munkatársainak, Eszmi Jelentnek, Sori Borisznak és Deák Dorkának a segítséget. Maradjanak tovább is velünk, kezdődik már is a Jazzy Lexikon, de addig is jön egy olyan csodálatos muzsika, mint például az Almighty.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk

0: harmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat, azt írt a közösségi oldalán, hogy Isten áldjon minden magyart a nemzeti összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be még tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi soros elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkár Kijevben. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth Balázs Béla és WordPress fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Halálos vízibaleset történt a Helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibicikliző társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő. Az ország nagy részén napos gomoly felhős idő várható, csak keleten észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Raquel Rodriguez a Los Angeles-i modern soul és funk egyik legfényesebb csillaga, aki a 80-as évek klasszikus R&B funkjának stílusát eleveníti fel. Hangja egyszerre dögös és érzelmes, zenéje pedig a boogie és a neo-soul meccéspontjában található, az Undone Soul Might. Most pedig a Boom Pulse zenél, ami egy biblia által ihletett projekt, időtlen spirituális témákat ötvöz hipnotikus ritmusokkal és analóg melegséggel. Ez a Drop the Stone.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Fürdőmúzeum a Budapesti Történeti Múzeum egyik kiállító helye a Flórián téren a gyalogos aluljáróban. A kiállítás a római kori Aquincumhoz tartozott katonai tábor közfürdőjének maradványait mutatja be. Itt egykor a langyos vízű medence mellett kör alakú izzasztó is volt, és a déli részen alakították ki a melegvizes fürdőrészt. A kiállításon jól kirajzolódnak az egyes épületrészek, termek, medencék alapvonalai. A fürdőhelységek maradványai mellett a korabeli vízvezetékek, csatornák és a padló alatti fűtésrendszere is jól kivehető. Egyes részei a szomszédos bérház alá is benyúlnak. Az Aquincumi Légió tábor ismert épületeit, kutatásának történetét bemutató tablókat is ezen a fedett területen helyezték el.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Az amerikai jazz énekesnő, dalszerző, gitáros Madeleine Perrot dalát játsszuk. 6 éves korától 2 évig a Last Wandering Blues és Jazz Band-el turnézott Európa szerte, ekkor jelent meg az első albuma, I'm Alright című dalát hoztuk. Most pedig a francia New Jazz formáció, az Electro Deluxe következik. 2001 óta muzsikálnak együtt, zenéjükben többféle stílus keveredik. Ez a Do Your Thing.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Los Angeles-i producer Dynamic zenéje olyan előadók ihlették, mint a Daft Punk, a Chic, Prince és Jamiroquai 2020-ból jön a Love Hat-in. Előtte a Kaleo zenél, bár hangzásuk alapján sokan amerikai zenekarnak gondolják őket, a csapat Izlandról származik. 2016-ban ismerhette meg őket a közönség, Hey Gringo című dalukat hoztuk. Most pedig jön Giovanotti, zenei pályafutása előtt a helyi rádió egyik műsorvezetője volt, majd 19 évesen Milánóba költözött, ott fedezték fel. 2011-es dalát hoztuk mára.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budai Lövőház utcában található lőház épülete 1885-re készült el német reneszánsz stílusban. Pincéjében két szobát, két konyhát, kamrát, borospincét és raktárt alakítottak ki. A földszinten díszterem, pihenőszoba, játékterem, éttermek, öltözők, töltőterem és egy lövőcsarnok fogadta az akkor már budapesti polgári lövészegylet látogatóit, az arisztokratákat, politikusokat és a művészvilágot is. A budai arisztokrácia is ismert találkozóhelye lett. Gróf Andrássy Gyula péntekenként itt látta vendégül a liberális páholyát. A király látogatásokról feljegyezték, hogy egyik alkalommal Erzsébet királyné, azaz Sziszi nyitotta a táncot a bálteremben. Az 1920-as években megépült a fedett terasz, a 30-as években a kastély étterem és kávéház rangos szórakozóhelyé vált. 1932-ben a Rai Dezső tervei alapján kibővített Lövölde épület együttese ebben a formájában állt fenn egészen a II. Világháború végéig.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es, 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le! MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Napos szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szecessziós nők címmel rendez fesztivált az Iparművészeti Múzeum. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat azt írta közösségi oldalán, Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte tegnap az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egyúttal bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Éves szinten nőtt a márciusi rekordhoz viszonyítva, viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. Szombaton tartják a szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rád György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Undi Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete, csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. A The Police feloszlása után 1985-ben jelent meg Sting első szólólemeze, Erőjátszók egyik legsikeresebb dalát, amit minden koncertjén elővesz. Most pedig Szuzsiro zenél, portugál DJ producer, aki híres arról, hogy zenéjében bátran keveri a törzsi ritmusokat a modern deep house elemeivel, jelenléte a lisszaboni éjszakai életben megkerülhetetlen. Ez a Who Turned.

0: Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Bionic Boogie Greg Diamond zenei projektje volt a 70-es évek végén, amikor a diszkó zene virágkorát élte. Vendégénekeseket és zenészeket hívott lemezeire és koncertjeire, köztük volt Luther Vandross is, a Hot Butterfly szólt tőlük. A Let's Never Stop Falling in Love, a virginiai gyökerű zenei világutazóként ismert Pink Martini egyik legelbűvölőbb és legnépszerűbb saját szerzeménye. A dal a formáció második 2004-ben megjelent Hang on Little Tomato című nagy lemezén hallható, és a mai napig a koncertjeik egyik kötelező darabja.
1: A most következő Pink Martinit élőben is meghallgathatják július közepén a Veszprém Festen.

0: Jazzy Lexikon. A töltőtollas szakma az 1920-as években született és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Magyarországból hozták a szebbnél szebb, gyöngyházas, mintás műanyag rudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tolltesteket menetelték, részgyűrűvel, csíptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtoll nagybecsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyóstollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollas ipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtoll készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túl járó öregúr volt.
1: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. A The Brave egy modern, könnyed new jazz formáció, amely a bossa nova ritmusokat és a füllett hangulatot hozza el az éterbe. Zenéjük a kényelmes délelőtti kávézások és utazások tökéletes aláfestése, a latin jazz és a down tempo fúziója. Előttük Vinta következik, zenéje a 70-es évek szól és jazz funk világet idézi, modern tiszta produkciós minőségben. The Game She Played című dalát játsszuk. Most pedig japán alkotókkal, a Macrosszal folytatjuk, Morning-gal közös daluk a For You szól. A következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk DJ Leo Jazzy mixét, aztán folytatódik a lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Ady Endre első igazi otthona a budapesti Verespálné utca 4 szám alatt álló épület első emeletén volt. Az itt található lakást felesége Bonca Berta, azaz Csinszka örökölte. A lakást Ady rövid ideig élvezhette, ugyanis 1919. január elején az egészségügyi állapota tovább romlott. Az otthoni ápolás már nem bizonyult elegendőnek, így a Városligeti szanatóriumba szállították, ahol január 27-én hunyt el. Az egykori lakásberendezések összegyűjtését követően Ady Endre és Csinszka közös lakhelyét 1977-ben emlékmúzeummá alakították át, melyben a közös otthon képét igyekeztek visszaadni. A ház kapujában látható Varga Imre szobrászművész a költőről készített domborműve, valamint egy emléktábla is.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nicoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Luke Doctors Trio, a Wonder Dora Quintet, Mirtil és a Swingistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Budapesten is megrendezik a Női Filmesek Fesztiválját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett, a felvidéki magyarok mellett, és akiktől még ma is a Benes dekrét atomokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette a történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgármester a Nemzeti Összetartozás napján közzétett videójában. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet. Nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplője egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mustrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte. Az ország nagy részén marad a napos, gomoly felhős idő, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok valószínű.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibus Kft., az Ibus utazási iroda üzemeltetője. www.ibus.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: Jazzy Mix, Jazzy Mix, Berecki Levente, DJ Leo válogatásában. Itt a Jazzy.

It's one small step for man, one giant leap for mankind.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Medvét láttak Nógrádban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. A felső oktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. A tárcavezető szerint ennek éppen a fordítottjára lenne szükség. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a pécsi Pride szervezője ellen is. Medvét láttak tegnap a nógrádi Pásztó környékén, közölte a Büki Nemzeti Park. A barna medvét a várostól délre rögzítette egy vadkamera. A kistermetű fiatal egyed egy erdős cserjés területen volt, de néhány száz méterrel lakott terület is van. A kóborló medve kapcsán ismét javasolták a viselkedési szabályok betartását, a biztonsági intézkedések megtételét Pásztó környékén. Nemrég az Akteleki Nemzeti Park északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések között, majd Égesző külterület letén észlelték a medvét. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokaint találtak. A Wilhelmshaven kikötőjében átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadó felet az almirai kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csaknem 180 milliárd forint volt. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, ott néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A hírek után újra Jazz is.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában. Az Egyesült Királyságból származó feltörekvő énekes dalszerző Október London dalát hallgatjuk. 2023-ban jelent meg, és a pop, R&B és soul elemeinek keveréke jellemzi klasszikus előadók, mint Michael Jackson és Prince hatásaival. A Make Me Wanna szól tőle. Eddie Oasis egy francia-karibi származású, jelenleg Brooklynban élő énekesnő, basszusgitáros producer. Mielőtt felvette volna művész nevét, egyszerűen Adeline néven vált ismerté. Korábban az Escort nevű New Disco formáció frontembere volt, majd 2018-ban elindította szóló karrierjét. Ez a Stuck in My Head.

0: Jazzy Lexikon.
1: A nagyszerű színművész Bessenyei Ferenc 2019-ben kapott emléktáblát az 5. kerületi Kálmán Imre utca 10-ben. A ház első emeleti lakását első Kossuth díja után utalták ki Bessenyeinek Major Tamás lakás kérelmére. A nemzet színésze, az életet nagy kanállal fogyasztó ösztönös tehetség 1957 és 1970 között élt az egyszobahallos lakásban. Akkoriban övé volt az utcában az egyetlen gépkocsi, egy hatalmas fekete Volga. A különös gonddal öltözködő színész naponta több alkalommal szaladt át mezitláb a szomszédban lakó szabómesterhez, akit csak György úrnak hívott, hogy instrukciókat adjon a varráshoz, vagy felpróbálhassa a készülő ruhadarabjait. A jó szomszédi viszony sokáig megmaradt, Bessenyei még vidéki útjairól is képes lapokat küldött a jó mesternek, az üdvözlet mellett a ruhákra vonatkozó kéréseivel.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont, a Nouvelle Vague zenél. A zenekar visszanyúlt az új hullámos klasszikusokhoz, hogy újra értelmezze azokat a saját bossa nova nézőpontjából. A Dancing with Myself szól tőlük. Most pedig a londoni Izo Fitzroy következik, aki Janis Joplin és Bill Withers zenéivel inspirálódott. Egy hétfős zenekarral szórakoztatja a közönségét. Ez a Red Line.

Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Itt a Jazzy Lexikonban a három tagú holland Orange Factory következik 2004-ben megjelent lemezükről, Soul Might a Miracle. Curtis Harding éveken át dolgozott háttérénekesként és társszerzőként a világhírű CeeLo Green mellett, ami remek iskola volt számára a popzenei struktúrák megértéséhez. Egy híres divatház arca és zenei nagykövete is volt, és dalai a Walking Dead című sorozatban is feltűntek, The Power című dalát hoztuk. Most pedig jön a Delegation, 1977-ben jelent meg, The Promise of Love című lemezük, amiről a You and I szól most.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kelet-pesti kerékpáros túra 40 kilométerre olyan változatos, hogy garantáltan úgy érezhetjük rajta magunkat, mintha megjártuk volna az Alföldet és a Kis-Balatont is. A Rákos és Szilas patakot, valamint a Naplástavat érintő bringa körön nádasokkal teleszórt mocsaras tájakon és gazdag növényvilágon kerékpározhatunk keresztül, jól kiépített, viszonylag sík terepen. A 17. kerület és Cinkot a határán lévő Naplástónál még mocsári teknősöket is láthatunk, az utunkat pedig madárfajokról és növényekről szóló tájékoztató táblák is szegélyezik. Az eredetileg víztározónak kialakított Naplástó partján érdemes elidőzni, még ha fürdeni sajnos nem is lehet a tóban, a vadregényes környezet minden percet megér, lelkes horgászoknak pedig kihagyhatatlan célpont.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Medvét láttak Nógrádban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. A felső oktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. A tárcavezető szerint ennek éppen a fordítottjára lenne szükség. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a pécsi Pride szervezője ellen is. Medvét láttak tegnap a nógrádi Pásztó környékén, közölte a Büki Nemzeti Park. A barna medvét a várostól délre rögzített egy vadkamera. A kistermetű fiatal egyed egy erdős cserjés területen volt, de néhány száz méterrel lakott terület is van. A kóborló medve kapcsán ismét javasolták a viselkedési szabályok betartását, a biztonsági intézkedések megtételét Pásztó környékén. Nemrég az Akteleki Nemzeti Park északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések között, majd Égerszög külterület észlelték a medvét. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokaint találtak. A Wilhelmshaven kikötőjében átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadó felet az almirai kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csak nem 180 milliárd forint volt. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, ott néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
3: Mean a thing if it ain't got that swing.

25-ös Nick Dan True című albumáról szól majd a Kion Moon. Most pedig a Grammy-díjas GS Kárdalát hallgatjuk, verseket ír, filmekben is szerepel, és van egy alapítványa, ami fiatal tehetségeket támogat. Ez a Beyond Tuesday.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, azt a dalt játsszuk, amit legalább egyszer mindenki hallott, mert nem véletlenül kapott Grammy-díjat, az Earth, Wind & Fire-től szól majd a Boogie Wonderland. Most pedig a német székhelyű Tape 5 következik, akik nagyon sok stílust kipróbáltak, és ami megtetszett nekik, azt meg is tartották. Ez a Tequila.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Károly kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonosváltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították.
0: Jazzy Lexikon.

rezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Caleb Moon világa kifejezetten a szintetizátor központú indie pop tavaly tavasszal debütált A Quiet Blue című dalát játsszuk. Bár ma az akusztikus gitár virtuózaként ismert, Peter White valójában elektromos gitáron kezdett játszani, olyan rock legendák inspiráltak, mint például Jimi Hendrix. Egy tűzvész azonban elpusztította az elektromos gitárját, és ezt kényszerítette rá az akusztikus gitárra. Így született meg az a különleges hangzás, amiért ma szeretjük. A Hit the Road Jack szól tőle. A Caravan Palace egy francia electroswing zenekar, ami 2008-ban alakult Párizsban. Zenéjükben a 20-as, 30-as évek swing és jazz elemei keverednek a modern elektronikus tánczenével. Ez a Portobello.

0: Jazzy Lexikon.
1: Veres Pálné Benicki Herminként látta meg a napvilágot 1815-ben. Nevéhez kapcsolódik a szervezet Magyarországi Nőmozgalom elindítása. Létrehozta az Országos Nőképző Egyesületet, amelynek célja az volt, hogy a nők is hozzáférhessenek olyan minőségi oktatáshoz, amely számukra műveltséget és megélhetést biztosított. Eredményeként 1869-ben a mai múzeum körúton létrejöhetett az első állami iskola, ahol nevelőnőket és tanítónőket képeztek. Az intézmény nem sokkal később az akkori Zöldfa utcába költözött. A Belvárosi utcát 10 évvel halála után 1905-ben nevezték át Veres Pálné utcára. A lány intézmény épületében a róla elnevezett gimnázium működik. 1906-ban felavatták márványszobrát, melynek költségeit a nők országos gyűjtéssel teremtették elő. Ezzel ő lett az első magyar nő, és Erzsébet királyné után a második nő, aki saját jogán hazánkban köztéri szobrot kapott. A szobor eredetileg az Erzsébet téren állt, 2001-ben restaurálták, és a Veres Pálné utca 1-es szám előtt helyezték el. Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: A Befogadás Hangja Fesztivál a Momkultban, Zenezug Fesztivál Óbudán, és idén is lesz Vagabond Korzó. Jó napot kívánok! Pénteken és szombaton második alkalommal rendezik meg a Befogadás Hangja Fesztivált a Momkult kupola termében, ahol a zene és a művészet az elfogadás és az összetartozás üzenetét közvetíti. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat eseményén a Kárpát-medence kiemelkedő, fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek színpadra, köztük Barabás Lőrinc, a Gárdi Szilvia és a Pátyi Máltai Zenekar. A fesztivál célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz az embereket, és a különbség helyett a tehetségre és a közös élményekre irányítsa a figyelmet. A koncertek mellett a Befogadás Vásár is várja a látogatókat, ahol fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített különleges termékek közül lehet válogatni. Péntektől vasárnapig ismét nagyszerű zenei élményekkel várja a közönséget az Óbudai Társaskörben a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál, amelyet a budapesti vonósok rendeznek meg. A Zenezug célja, hogy a klasszikus koncert élményt közelebb hozza a közönséghez. A szervezők nem csak hangversenyeket álmodtak meg, hanem olyan nyári esteket, amelyeken a zeneköré közösség épül. A háromnapos rendezvény első estje a fiatal tehetségeké lesz. A Miből lesz a Cserebogár című koncerten országos zeneiskolai versenyek győztesei lépnek színpadra a budapesti vonósok társaságában. Szombaton a zongoraművész Ránki Fülöp lesz a zenekar vendége, vasárnap pedig Paja Bea, aki sajátos, műfajokon átívelő világával hosszú évek óta meghatározó alakja a hazai zenei életnek. Szombaton 12. alkalommal tölti meg Dunaharaszti utcáit zenével, művészettel és közösségi élményekkel a Vagabond Korzó. Az összművészeti fesztivál 6 helyszínen több mint 200 produkcióval várja a látogatókat délutántól késő estig. Az idei fellépők között szerepel többek között a Vadfruttik, Lovasi András, Egy az egyben csak maga című estje, a Mini, a Led Zeppelin, a Tim Hanks és a Zsivány Jazz is. A Vagabond Korzó nem csupán fesztivál, hanem közösségi élmény és kulturális találkozási pont, ahol a művészet szó szerint kivonul az utcára. A zenei produkciók mellett számos egyéb művészeti élmény várja a látogatókat. Vizsói János szobrászművész különleges alkotásai, kerítésgalériák, tánc, mozgásművészet és gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljessé az élményt. Még a héten látható a Művészetek Egy Tető Alatt című kiállítás a Pesti Vigadó földszinti galériájában. Erről Almási Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatója beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Szerintem ez egy szuper pozíció, most már ugye második ciklusomat töltöm, és amikor ezt az egész múzeum igazgatóságot elvállaltam, ugye én a közlekedési tervezés területéről érkeztem, akkor nem gondoltam volna, ez ennyire magába szippant ez a dolog, mert tényleg a magyar építészet egy szenzációs csoda. Ha valamiben igazán én azt gondolom, jók vagyunk a világon a művészetek terén, az talán az építészet az egyik húzó ágazatunk, hogyha ilyen csúnya szóval lehet élni. Egy Budapest építészete szenzációs, de kiállítás technológia, ez valóban egy kihívás, hogy mit mutatunk meg az építészetről. Most nekünk az az elképzelésünk, hogy maga az építészeti múzeum, most az állandó kiállítás terméről beszélünk, az alapvetően arról szól, hogy hogyan néz ki egy ház élete, hogyan változnak a stílusok, tehát mit jelentett egy stílus egy a szecesszióban, mit jelentett aztán később mondjuk a modernista építészetben, hogy jelennek meg az épületeink a különböző tájakban, különböző régiókban, hogyan gondolkodott egy építész, milyen tanácsokat lehet adni egyébként egy ma építkezésbe fogó fiatalnak vagy idősnek, hogy hát hogyan is gondolkodtak az eleink, hiszen ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek. Milyen az anyagválasztás kérdése, és hát számtalan sztorit el lehet mondani az építészetről, nyilván bele is lehet és be is fogjuk mutatni azokat a nagy géniuszokat, amelyek a magyar építészetet jellemezték. Lesznek nagyon mély építészeti diskurzus föltáró kiállításaink, de alapvetően, ahogy az említettem, nem az építészeknek szól, hanem a köznapi embernek. Egyébként, ami még nagyon érdekes, és ezt a kiállításon szintén kihangsúlyozzuk, hogy mi végigjártuk Európa és hát a nagyvilág, tehát Észak-Amerikába és Hongkongba is jártak a kollégáink építészeti múzeumát, vagy olyan múzeumát, amely építészeti tematikával foglalkozik, és ebben nagyon sok tapasztalatot leszűrtünk. Én, amit én gondolok, hogy kicsit elitista sok építészeti múzeum a nagyvilágban, tehát egy szűk rétegnek próbálja elmagyarázni az építészet, építészetet, miközben én azt gondolom, hogy mindannyiunkat érint az építészet, hiszen nap mint nap találkozunk vele, ebben élünk, középületekben megyünk, formálja a közízlésünket, és ezért olyan múzeumot kell megalkotni, amely kicsit a maga, mondjuk azt nem biztos, hogy találó ez a szó, de populista módján próbálja el magyarázni az építészet jelentőségét a napi mindennapi életünk vonatkozásában.
1: Az Almási Kornéllal készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Rászorulóknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót, Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Súlyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein, a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a koragyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag alatt jár. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A népi ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a séta Hezbollah szüntesse be a harcot, és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányában több mint 8 tonna kokaint találtak. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csaknem 180 milliárd forint volt. A Dunántúlon derült, másodváltozóan felhős az ég. A keleti, észak-keleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Holnap átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. Calypso rock zenéjére a calypso a szoka és a reggae elemeinek keveredése jellemző, de a szövegei gyakran társadalmi és politikai témákat dolgoznak fel, de a szerelemről és a mindennapi életről is énekel. A calypso blues szól tőle. Előtte a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják. Szinte minden hónapban kiadnak egy-egy újabb átdolgozást. Ez az Upside Down.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Flórián téren kezdődött meg Magyarország első ásatása, amikor 1778-ban egy építkezési meszes gödör kiásásakor római kori falmaradványokat találtak. A munkálatokat Schönwiesner István, a hazai régészet egyik úttörője vezette. 1930-ban Nagy Lajos folytatta a feltárásokat, majd a környékbeli építkezések folytán újabb és újabb részletek kerültek elő. Az itt talált maradványok az aquincumi katonai táborok közfürdőjének épületei voltak. 1984-ben az Árpád híd téren átívelő felüljárója alatti területen található részt Fürdőmúzeum néven látogathatóvá tették.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz a brit indie rock formáció, az Intergalactic Lovers. Öten alkotják a bandát, a Fade Away című dalukat játsszuk. Most pedig André Espő és kvintetje következnek. A londoni zenészt soul, funk, boogie, disco és house stílusokban hallhatjuk alkotni. Ez a Let It Go.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Az olasz Anthony Romeo producer zenél, aki rengeteg délután töltött gyerekkorában barátaival zenét hallgatva, aztán elhatározta, hogy ő is szeretné szórakoztatni az embereket, teljesült a vágya. Az I Won't Let You Go című dalát játsszuk itt a Lexikonban. Előtte egy brazil dalszerző Toko felvétele szólt, aki fiatal kora ellenére a 60-as évek bosszanovájának elkötelezett híve. Az Outro Lugart hallgatjuk. Most pedig a 20. század egyik legjelentősebb soulzenei énekese James Brown következik. Az utolsó pillanatok aktív maradt, értetlenkedve utasította vissza a visszavonulására vonatkozó kérdéseket, mondván, ugyan mit is tudna csinálni, ha nem a színpadon vagy a stúdióban lenne. Ez a Funk on a Roll, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatokból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat.
0: Jazzy Lexikon.

0: Kezdi Lexikon.
1: A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze Steidl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára építtetett kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balasi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz, tovább erősödik az aszály az ország nagy részén. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitás kérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Először mutatták itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelő körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szallag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránként 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű, hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nagy általánosságban elmondható, hogy még járhatóak a városból kifelé tartó főbutak. Torlódásra lehet viszont már számítani a budai alsó rakparton, észak irányban, már most is. Nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontnál. Baleset történt a 8. kerület Fiumei úton, a Festetics-György utca előtt, valamint a Soroksári út és Haller utca sarkánál is. Aki teheti, válaszol alternatív útvonalat. Köszönöm szépen a figyelmet és további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és kellemes délutánt kívánok. A Ramsey Lewis trió dalával kezdtünk. Nem is olyan régen volt a művész úr születésnapja, akkor is szólt ez a dal, de remélem nem bánják, hogy a kereskedelmi rádiózásban az ismétlés, a tudás és a slágergyártás anyja, apja, szülője. Úgyhogy fogjuk még hallani ezt a dalt, meg a következőt is, lehet, hogy pénteken a Get Funky Partyban, de azért ne szaladjunk annyira előre, hiszen ma is zajlik játékunk, méghozzá a Veszprém Fesztel közösen, amely fantasztikus zenei kínálattal várja majd a látogatókat, és ebben a heti közös játékunkban ma is kisorsolunk egy páros belépőt a kolumbiai szupersztár Juanes koncertjére, amely majd július 15-én lesz. A mai kérdést elmondom most, a második és a harmadik óra elején is, úgyhogy ha tudják a megfejtést, éjfélig bármikor küldhetik a játék@jazzy.hu e-mail címre. Mondom a kérdést. Mit jelent magyarul a francia chanson szó? A. Dal, B. Éjszaka, C. Történet. Ha tudják mi a chanson, már is küldhetik, vagy éjfélig bármikor. Most pedig jöjjön a hangulatba hozó, hiszen már csak egyet kell aludni, és holnap együtt bulizunk a Le Bistróban 65-ször. Sokat nem kell beszélni a buliról, ennyi buli után már talán mindenki tudja, hogy miről van szó. Ha valaki mégsem, az vagy eljön, vagy éjfélig hallgathatja a közvetítést itt a rádióban, de mi a személyes jelenlétnek jobban örülünk. Minden óra elején hangulatba hozódal. Itt van például most a Jamiroquai és a Virtual Insanity.

Ez volt Tony Lakatos és a Sunday 9 PM itt a Jazzin. Annyi minden közlendőm volt a beköszönőben, hogy a mai műsor részleteiről nem is említettem meg semmit. Van egy kis változás. Általában a második órában szokott érkezni Bánhidi Brigitta Executive Coach. Most azért kértem meg, hogy jöjjön ide az első órába, hamarosan kezdünk, majd fél után egy kicsivel, mert a második órában pedig terveim közt szerepel felhívni Szentpéteri Csillát, akivel többet is beszélünk terveiről, koncertjéről, tehetséggondozó táboráról és mi egyebekről. Ezen kívül persze van még évfordulónk, és mi egyéb meg születésnapok, tehát hamarosan lifehack, a következő órában pedig, ha személyesen nem is, de virtuálisan érkezik Szentpéteri Csilla, hogy ki a születésnaposunk, mondom, Eldra L. Patrick DeBarge, aki 1961. június 4-én született, és aki saját családi zenekarának lett az énekese persze később. Ötször jelölték Grammy-re, és ő a család egyetlen tagja, aki zenekari tagként és szólóban is kapott jelölést. A zenekar egyébként az L. DeBarge 1979 és 89 között volt aktív, de Eldra sem tolja túl. Legutóbbi szóló lemeze 2010-ben jelent meg, ennek oka pedig, hogy drog problémái miatt börtönben is ült, épp a legutóbbi album promóciós turnéját kellett elhalasztania a rehab miatt. Szóval nem egyszerű az élete. És mivel összesen 12 gyermeke van, akiknek szükségük lenne apára, innen kívánunk minden jót tehát Eldra DeBarge-nak, és meghallgatjuk azt a dalát, amely a legnagyobb siker volt, és persze pont illik majd a pénteki Get Funky Party hangulatához is. Jön a DeBarge és a Rhythm of the Night.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Fiumei úton a Baross tér felé a Festetics-György utcánál a belső sávban. Helyszínelnek a Soroksári úton befelé a Haller utcánál. Csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Kozma utcában, a körforgalom közelében. Nehéz az előrejutás a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél, a Károly körúton az Asztória felé, a Budai alsórakparton a Petőfi hídnál észak felé, illetve a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Lánchíd előtt észak felé is. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után a daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott. A Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé Szemeretelep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben elérkeztünk Lifehack rovatunkhoz. Dr. Bánhidi Brigitta, executive coach a vendégünk, akivel hosszú hónapok óta beszélgetek, ezért aztán már szép anyag gyűlt fel, amely meghallgatható Brigitta Spotify csatornáján, például a múlt heti is, amire azt mondtad, hogy a mai megkapcsolódik hozzá. Hát akkor hol? Szia!
1: Igen, azért, mert arra gondoltam, hogy szóba került ez, hogy kiég, túltolja, túlórát mennyire lehet, és hogy nézzük meg egy kicsit, hogy a teljesítmény, mentális egészség, well-being összefüggés, hogy van vezetőként, mit kéne csinálnunk ahhoz, hogy észrevegyük, hogyha valami nem oké.
0: No.
1: Ugye ennek általában jelei vannak, csak ezeket a jeleket, ezeket szeretjük ignorálni, mert ha megkérdezem a kollégától, hogy mi van, akkor azt mondja, hogy minden oké. Vagy mondjuk azt mondja, hogy jó, rosszul aludtam, vagy tehát össze, hogy ugye az van benne a kultúránkban, hogy úgy jelzem valahogy, hogy nem minden a legjobb, hogy egy kicsit sajnálj, de azért nem a valódi tartalmakat mondom el. Úgyhogy azt szeretnék egy pár jelet mondani, hogy mire figyeljen egy vezető. Mondjuk egy viszonylag egyértelmű jele a túlterhelésnek, hogyha nő a hibák száma. Ez egy olyan helyen, ahol mondjuk mérhető, hogy milyen pontossággal dolgoznak a kollégák, ez viszonylag egyszerű, ahol mondjuk kreatív terület van, vagy előterjesztéseket írnak, ott annyira nem. Ott mondjuk lehet nézni azt, hogy csúsznak az előre megegyezett a munkavállaló által elvállalt határidőkre nem készül el a dolog. Csúszik, tolja, halogatja, fele van meg, amit átad, az nem olyan minőségű, tehát hogy nincs meg az, ami előtte megszokott lenni. Aztán ha vannak napok, amikor benn vagyunk az irodában, akkor érdemes levenni néha a fülest és menni egy kört, hogy milyen hangulat van, hogy beszélgetnek egymással a kollégák. Ez bevallom, nem a legegyszerűbb, nem mindenkinek megy jól, de akiben van egy pici affinitás, az talán tudja érzékelni, hogyha van valami feszültség a levegőben. Kicsit élesebben szólnak oda egymásnak a kollégák, vagy pont, hogy valamelyik meg se szólal, csak puffog, esetleg úgy hangosabban rakja le a tollát az asztalra, vagy úgy lép ki a kolból, hogy na, ez most megint mire volt, szóval, hogy a levegőben érezhető feszültség. Aztán mehetünk még tovább, amikor van egy kollégám, aki régebben sose volt beteg, most meg már harmadjára hozza az orvosi papírt, hogy emiatt meg amiatt nem fog bejönni. Vagy egyszerűen csak a meetingeken azt érzékelem, hogy nem szólnak hozzá, vagy ott is ingerültebben szólnak, vagy nincs is véleményük. Tehát, hogy összességében egy ilyen nem is tudom, egy ilyen levegő, mi van a levegőben, azt kellene tudni érzékelni. Persze ennek nagyon sok minden, nem feltétlen a túlterheltség az oka, de bármi is az oka, ez ennek egy vezetővel foglalkozni kell, hogyha a levegő nem tiszta.
0: Mert akkor jön a, direkt nem használom a durva kifejezést, a nem éppen épp gyümölcs, aki rossz hatást gyakorolhat a többiekre, már csak azért is, mert az látszik, nem lesz beteg egyik dolgozó a másiktól, nem erre gondolok, hanem hogy nem foglalkoznak vele, tehát hogy azért szerintem szenzibilisek a munkavállalók, a kollégák is, azért a rezgéseket ők is figyelik, nem?
1: Így van, ez egyébként... Így, ha egy csapatban több emberrel beszélgetsz, akkor előbb-utóbb kibukik, hogy jaj, itt a Marcsikával van a gond, mert most egyfolytában puffog, még ha nem is kezdenek erre árulkodni. De ugye ez az én értelmezésemben még mindig egy tünet. Tehát még mindig dolgom vezetőként Marcsikánál utána járni, hogy ott mi történt, vele mi van. Lehet, hogy magánéleti probléma, erről már sokat beszéltünk, hogy azokat is na, hiába mondjuk, hogy ezt hagyja otthon az ember, ez nem tudja otthon hagyni. Szóval a gondolataiban még az is bennem beteg kutyája van, az is benne van egész nap a gondolatában, nem kell ehhez egy haldokló nagymama, vagy egy lakásfelújítás, vagy akármi. De hogyha nem ilyen baja van, hanem egyszerűen az amit már a múltkor is beszéltünk, hogy túlfeszítettük, túl sok terhet raktunk rá, túl kevés elismerést kapott érte, nem látja a végét, hogy meddig kell ezt csinálni, ezek is ilyen puffogásokban jönnek ki. Úgyhogy én szerintem az egy jó gyakorlat, hogy egy vezető beépít a heti rutinjába egy ilyen nem is tudom, egy ilyen terhelés check-in-t, hogy beszélgetni arról mindenkivel, nem csak Marcsikával, hanem mindenkivel, te hogy vagy, hogy bírod a feladatokat, mennyit bírsz még, mi az, amiből el kéne tőled venni, milyen akadály áll előtted, amit el kéne gördíteni. Van egy nagyon klassz magyar, hát jó pár éve volt startup, most már eladták, egy IT cég, akik fejlesztettek konkrétan egy applikációt, nyilván IT cég ezzel foglalkoztak, de hogy maguknak csináltak egy applikációt, amin voltak gombok, amin bármikor bármelyik kolléga akár benyomhatta a piros gombot is, hogy hülyeséget csinálok, jöjjön egy vezető és beszéljük meg, hogy kell-e ezt csinálnom, de benyomhatta a sárgát is, hogy nem bírom, kell egy fél nap, Szabi, beszéljük újra a terhelésemet. Tehát föl volt hatalmazva minden egyes kolléga arra, hogy felelősen adjon jelt arról, hogy jó irányba megye a cég azáltal, hogy ő jól van-e terhelve.
0: Megszólal belőlem az X-es, hogy ilyen fokú bizalmat lehet adnia, vagy lehet rátenni, vagy adni a dolgozónak, hogy mert akkor az jön, hogy jó, hát akkor kicsit rányomok, hogy akkor kapjak majd napszabit, szóval, hogy működik ez?
1: Szerintem...
0: Te a való életben mozogsz.
1: Én itt azt, ennél az esetnél konkrétan láttam, hogy működik. Egyszerűen azért, mert tehát, hogy ez, amiben most, amit te felhoztál most gondolkodásmódot, ez a poroszos tanítónéni megmondja, hogy ki mehetek-e pisilni gondolkodásmód.
0: X-es, igen.
1: De ehhez képest, ugye, hogyha felnőtt kapcsolatot feltételezünk, akkor én, mint munkavállaló, tudom jól érezni magam attól, hogy engem partnerként kezelnek, hogy azt mondják, hogy még ha nem is enyém a cég, feltételezik, hogy úgy fogok viselkedni, hogy jó legyen a cégnek. És nem azt mondom, hogy ebben benne van a visszaérés lehetősége, és lehet, hogy meg is van az elemszám, amit most meg tudjuk mondani, hogy hányszor ez lukra fut, de én azt gondolom, hogy a hányszor nem fut lukra, annak viszont nagyobb a hozzáadott értéke, mert az a kolléga, aki értékeltnek érzi magát, az többet, keményebben, jobban fog beletenni.
0: És azt is tegyük még hozzá, valami statisztikában olvastam, jó régen, és lehet, hogy változott a helyzet, hogy egy csomó ember általában nem azért megy egy cégtől el, mert kevesebbet keres, hanem a bánásmód miatt, a túlterhelés miatt, ami nincsen kezelve, akkor oda lyukadunk ki.
1: Meg a vezető miatt. Igen, a legfőbb felmondás, jók a vezető.
0: Igen?
1: Igen, a rossz vezetés.
0: Tudok ilyen céget, igen, az ismeretségkörömben. Szóval itt komoly felelőssége van a vezetőnek, túl azon, hogy megkérdezi, hogy na, hogy vagy?
1: Igen. Még kettő,
0: mondjuk dolgot,
1: ami még hiba szokott lenni, hogy a kifáradt emberrel mit kezdünk, ez a meg tudod csinálni, na majd mindjárt vége lesz, csak még told egy kis, nem.
0: Nem.
1: Tehát a kifáradt embert azt nem lelkesítjük, hanem tehermentesítjük. Jó, tehát azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk megérteni az ő problémáját, hogyan tudunk levenni róla, hogyan tudjuk másoknak átadni egy picit. Azt a mást, azt meg lehet kérni erre, azt lehet neki mondani, hogy nézd, itt Marcsika túl van terhelve, gyere Pistike, egy kicsit te most ebbe a hónapban, nem tudom, segíts be neki, majd utána meg neked lesz másképp jobb. Tehát, hogy valahogy tehermentesítsük, illetve a másik, amit még akarok mondani, és ez egy picit így a te, hogy mondjam, ez a megjátszós gondolatodra is hajaz, hogy aki viszont ezzel trükközik, hogy előadja a nagy halált, hogy ő mennyire túlterhelt, azt megvegyük észre. Tehát, hogy a kifáradt versus gyengén teljesít, annak nagyon komoly kockázata van, hogyha hagyom a gyengén teljesítőt gyengén teljesíteni, akkor rontja a morált, magával viszi a színvonalat. Ugye, ha ő neki lehet annyit dolgozni, akkor én miért dolgozzak többet? Akkor is csak annyit fogok. Tehát, hogy próbáljuk meg ezt az értékén kezelni, észrevenni, hogyha valaki nem úgy viselkedik, ahogy szokott, utána menni, hogy vajon mi lehet a háttérben, és mi kéne ahhoz, hogy ő újra teljes mellbedobással tudjon dolgozni, mert nekem egyébként vezetőként ugye az a dolgom, hogy a rám bízott pénzt a lehető leghatékonyabban költsem el az embereimre. Hogyha van valaki, akire úgy költök, hogy ő nem tud teljes értékűt dolgozni, akkor nekem feladatom kideríteni, hogy mi kéne ahhoz, hogy ő újra teljes értékűt tudjon dolgozni.
0: Nagy súly nehezedik a vezetők vállára, rengeteg ilyenről beszéltünk korábban, nem tudok most konkrétot visszahozni, de azt igen, hogy eltettük ezeket a beszélgetéseket, rögzítettük, és aztán felkerült a te Spotify csatornádra. Nem csak ezt, a múlt hetit, meg az összes többit is hallgassák meg, és bátran kérdezzenek Brigittától a honlapján keresztül, bánhidibrigitta.com. Én majd egy hét múlva kérdezlek, addig meg köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelynek első órája ért véget, és amelyben igen jól hallották, most volt Lifehack dr. Bánhidi Brigitta Executive Coach-sal. A második órában vendégem érkezik virtuálisan a stúdióba, sajnos csak telefonon tudjuk felhívni Szentpéteri Csillát, de annyi a történés körülötte, hogy beszélünk a művésznővel, sőt, még dalpremier is lesz nálunk, ha jól sejtem. Ezen kívül még egy évfordulóval is készülök, valamint játék kérdésünkkel és Get Funky zenével. Programajánló ugyan a harmadik órában is lesz, de még itt az első óra végén egy ajánlat. A Hajdneum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Hajdneum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi Kastély Apolló termét. Augusztus utolsó péntekén pedig kezdődik az egyhetes Hajdneum Eszterháza Fesztivál. A nyitóesten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a záró koncerten a basszusénekesként is világhírű svájci Stefan McLeod vezényli, az est szólistája Olga Pashenko fortepiano művész lesz, ez tehát a Hajdneum Régi Zenei Központ második féléves terméséből némi ajánlat. Hírek és információk, utána pedig a második óra Jamie Cullummal és a Get Your Way című dalával indul.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A trón, Elizabeth, a bácasó, hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Változékony idő lesz, tovább erősödik az aszály az ország nagy részén. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitás kérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Először mutatták itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelő körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később július 30-án rajtol idén a kék szallag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát, helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránként 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. A kivezető utakon már torlódásra és élékforgalomra lehet számítani. Sebességet mérnek Zuglóban, a Vezér utcánál és a Tihany térnél. Autó veszteger az M0-es Megyeri híd Budakalász előtti híd főjénél. Nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás és Csősz utca kereszteződésénél. A környéken már érezhetően nehezebben lehet közlekedni. Torlódásra lehet számítani a kis és nagy körútakon, valamint a hidakon és rakpartokon is. A reptéri gyorsforgalmi úton a Sárkút után kifelé irányban baleset történt, már most lassult a haladás a reptér irányában. Köszönöm a figyelmet, és további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a 65. Get Funky Party hetében, a Happy Hours második órájában, természetesen kispénteken, vagyis csütörtökön. Holnap este találkozunk a Le Bistróban, és mindjárt jön a hangulatba hozó zene, de mivel zajlik közös játékunk a Veszprém Fesztel, már is mondom kérdésünket, de előtte a nyereményt. Heti játékunkban ugyanis naponta páros belépőt sorsolunk ki a játékosok között, a helyes megfejtés beküldők között a kolumbiai szupersztár Juanes koncertjére, amely majd július 15-én lesz. A helyes megfejtéseket a játék@jazzy.hu címre várjuk, nem kell azonnal küldeni. Éjfélig bármikor válaszolhatnak a mai kérdésre, holnap is játszunk még egyet, holnap nyilván majd másik kérdéssel. A mai kérdés így hangzik: mit jelent magyarul a francia chanson szó? A. Dal, B. éjszaka, C. történet. Ha tudják, akkor már is küldhetik, vagy bármikor még a nap folyamán, és akkor jöjjön hangulatba hozó dal, amelynek refrénjét nagyon sokszor énekeljük, de nem az eredeti előadótól, hanem a De La Soul-tól. Ugyanis a Ring Ring Ring minden buliban szól, és a Ring Ring Ringben pedig benne van a Curiosity Killed the Cat nevű brit popzenekar Name and Number című dalának a refrénje. A Ring Ring Ring 91-ben jelent meg, a most következő eredeti pedig 89-ben, és annyira fehér és annyira brit, hogy nagyon jól állt a nagyon fekete amerikai hip-hop muzsikában is. Na ez a crossover. Most tehát az eredeti, zseniális hangszerelés, zseniális dal.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Hamarosan Szentpéteri Csillát hívom telefonon, ő lesz a mai nap vendége. Sajnos nem tudott bejönni a stúdióba, de telefonon megtárgyaljuk vele közelgő új előadását, koncertjét, meg azt, hogy általában is mi történik a művésznővel. Előtte azonban most még jöjjön egy évforduló és egy klasszikus dal. 1984. június 4-én jelent meg ugyanis Tina Turner What's Love Got To Do With It című kislemeze, a nagy 80s, vagyis 80-as visszatérésének az első dala. A szerzők a kompozíciót eredetileg Cliff Richardnak ajánlották, de ő visszautasította. A brit Bugs Fizz verziója meg nem lett olyan, mint amilyet elképzeltek. Szóval eddig nem jött össze. Végül némi nyomásra, mert azért mondjuk el, hogy Tina Turner mindig is rock királynő szeretett volna lenni, de végül is a művésznő rögzítette, és ez lett pályájának legnagyobb kislemez sikere, több mint 2 millió példányt adtak el belőle. Zseniális dal, amelyben azonnal visszaköszön a 80-as évek semmivel össze nem téveszthető zenei, hangulati világa. Tina Turner, What's Love's Got To Do With It?
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Lánchíd előtt észak felé, a Petőfi hídon Pestre, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után a daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúságon megváltozott. A Kálvária tér a Diószegi Sámel utcától pedig kétirányú zsák utca lett. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK.
3: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben nagyon reméltem, hogy személyesen érkezik meg mai vendégem, de hát ennek objektív okai vannak, hogy mégiscsak telefonon tudunk beszélni, de az sem semmi. Szentpéteri Csilla művésznő van itt, akit vártam nagyon a stúdióba, fog még jönni, de most telefonban van itt. Szia, művésznő!
1: Sziasztok, minden jót kívánok, és nagyon kellemes délután a Happy Hours hallgatóinak. És hát én is nagyon sajnálom, hogy nem tudtam hozzád bemenni, mert tudod, hogy ilyen nagyon ritkán fordul elő, igen, hogy telefonon bizony beszélgessünk. De hát most útközben vagyok, és így nem tudtam most megoldani ezt.
0: Na jó, a lényeg, hogy amit szeretnél elmondani, az elhangozzon, egy csomó minden történik körülötted. Nemrégen beszéltünk telefonon, és lelkendezve mondtad, hogy vannak új dalaid, meg kipróbáltad az AI-t, meg valami tábort is szervezel, és lesz majd koncerted is. A második beszélgetésben azt majd részletesen taglaljuk, de ami azon kívül zajlik veled, arról mesélj már egy kicsit, légy szíves.
1: Na hát olyan fantasztikus időszakban vagyok, december óta őrületes ihlet mennyiséggel küzdök, szó szerint küzdök, mert ugye régen azt mondta Gyurkovics Tibor, mikor kérdeztem tőle, hogy hogy lehet, hogy ennyi verset így ont magából, és akkor mondom, hogy mindig jön az ihlet, és akkor mondta, hogy egy fráz, de hogy jön az ihlet, sokszor azt mondja, kinyitom az ajtót, ablakot, minden ott ácsolgok, gyere, gyere, nem jön, és azt mondja, a legváratlanabb pillanatban meg akár a villamos, vagy akár egy étkezés közben meg elárasztja őket az a rengeteg szó meg gondolat. Hát én ugyanígy vagyok, hogy sokszor eldöntöm, hogy na akkor ma kivonulok a stúdiómba, az én kis alkotóműhelyembe és alkotok, és egyszerűen nem jön semmi. De ez december óta megváltozott, hát ugye korábban már meséltem arról, hogy vettem egy új hangszert, egy szuper aranzsáló, tehát ilyen hangszerelő hangszert, mert ugye nekem az volt korábban a problémám, hogy én egy nagyon komoly zenei programmal dolgozom, de minden egyes dobütés, minden basszusgitárt, mindent egyedül följátszottam ebbe a zenei programba, mm-hmm, zongorán. Ugye egy hangkártyán keresztül.
0: Igen, igen.
1: Most megvettem ezt a szuper aranzsáló hangszert, amivel annyira gyorsan, mert fölgyorsul gyakorlatilag a hangszerelés, mert hogyha mondjuk kezembe akad egy Chopin, vagy akár egy Liszt, vagy akár egy Paganini mű, akkor már nem az van, hogy ülök napokig, meg hetekig, és gondolkodom, hogy hogy legyen, hanem rögtön ebben az aranzsáló hangszerben mondjuk beütöm, hogy bossa nova, azt a könyvtárat, és ugye akkor vannak az alkönyvtárak, uh-huh, vagy beütöm azt, hogy latin, és akkor akár a brazil, vagy akár a kubai, vagy akár csak egy spanyol, flamenco, vagy rumba, és rögtön megérzem az ízét. Tehát, de egyébként ennek is van egy útvesztője, mert éppen most, ahogy december óta dolgozom, hát volt olyan dal, amit megcsináltam 4-5 stílusban, és nem tudom elengedni, és arra gondoltam, hogy a koncerten ez is egy nagy poén lehet, hogy mondjuk mindegyik stílusból 2 percet bemutatunk, és tulajdonképpen így átmegyünk egyikből a másikba. Most csak mondok egy példát, hogy éppen amit írtam, az egy blues dal lett volna. Utána gondoltam egyet, mondom, legyen ebből egy funky blues. Utána a funky blues után mondtam magamnak, akkor ezt ötvözzük egy ilyen igazi flamenkóval, hát az is brutális lett. Utána mondom, akkor ötvözzük egy kis rumbával. Na hát az meg mindent vitt, és akkor a végén nem tudtam eldönteni, és a zenészek is mondták, hogy figyelj, azért rakjuk már a voksunkat valamelyik mellett, mondtam, mind a három mellett lerakjuk, így lesz koncerten, egyikből másikba átmegyünk. Úgyhogy áramlik az ihlet, kérem
0: azt szépen. Hallom, mert már majdnem 4 perce beszélünk, de konkrétum azért sem lett, mert képzeljék el, kedves hallgatók, hogy a Csilla elküldött nekem több dalt is, és nem tudta eldönteni, hogy melyiket játsszuk majd a beszélgetés végén, rám bízta, úgyhogy majd én fogok egy meglepi dallal jönni, de mielőtt kifutnánk az első körből, beszéljünk arról, hogy a tehetséggondozás is emellett, a rendkívül sok energia mellett, ami árad a szavaidból, azért az is ott van a szíved szegletében, azzal mi a helyzet?
1: Hát olyannyira itt van nem csak a szívem szegletében, hanem most már a mindennapjaimban, mert közeleg a kurzusom, ugyanis idén nyáron lesz egy komoly zenei kurzus Makón, szülővárosomban, júliusban, már egy hónapja telt házunk van, és ott 6 évestől 40 éves korig jönnek, és ami lényeges volt itt a táborban, hogy én nem határozom meg, hogy milyen stílus, nem határozom meg, hogy milyen hangszer, és még az sem, hogy profi legyen, vagy amatőr, mert nekem az a legfontosabb, hogy muzsikáljunk, és itt nagyon nehéz egy ilyen kurzust megtartani, mert gondolod, amikor a 6 éves után jön a 35 éves, sőt, hát voltak tavaly is már külföldiek, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon várom, imádom, nagyon szeretem, és rengeteg olyan készségfejlesztő gyakorlattal és olyan metodikával készülök, ami szerintem nem mindennapos. Emellett pedig jön az életre valók tábor, ez idén már a 8. lesz, ami igazán életre neveli a 6-12 éves korosztályt, és hát a 3. nagy projekt, ami idén először lesz, az pedig a volt tanítónénimnek, Istok Margitnek lesz az első emlékkoncertje, ahol régi növendékek, művészbarátaim és helyi makói tehetségek fognak fellépni a múzeum kertben. Úgyhogy tele vagyok ötletekkel, tele vagyok feladatokkal, és hát imádom, hogy minden a zenéről szól, meg a tehetségpótlásról.
0: Mindjárt fogunk zenét hallgatni, és a beszélgetés következő részében pedig egy, azt hiszem, ezeken kívüli koncertről beszélsz, mert még talán ezen kívül is van, jól sejtem én?
1: Hát igen, jön egy új műsor.
0: Oké, az majd a következő részben. Azt is elmondtad nekem, amikor csacsogtunk telefonon, hogy bizony kipróbáltad az AI-t. Erről nagyon megoszlanak a vélemények, van, aki irtózik tőle, kizárt, mi nem játszunk AI-t, én nem nyúlok hozzá, az nem az igazi. Egy-két szót a tapasztalatokról, ha egyáltalán mered így egymás közt a nyilvánosság előtt vállalni ezt.
1: Hát ugye nem mindegy, hogy használjuk ezt az AI-t. Tehát van, aki azt gondolja, hogy leül, és azt mondja az AI-nak, hogy akkor csinálja nekem egy popslágert. Hát ez persze, hát csinál. Az embernek tudnia kell, igen, de az nem lesz a tiéd. Tehát én nekem az nagyon fontos volt, hogy mivel ugye én itthon előkészítem az összes dalt, olyan szinten, hogy gyakorlatilag 80%-ban kész van, tehát mindent följátszok, gitártémák, vagy akár egy gitársika, vagy a szakszofon, vagy a trombita, vagy a mute trombita, akármi basszusgitár, és tulajdonképpen én nekem azért volt nagyszerű kipróbálni az AI-t, mert a döntéseimben segített, hogy amikor már komplex hallok egy ilyen stúdió minőséget, és én azt elképzelem, hogy mondjuk a Szentpéteri Csilla Band hogy fogja ezt előadni, akkor kivitelezhető-e az? Vagy egyáltalán az a stílus illik-e az én ízlésvilágomhoz? És egyébként nagyon sokat segített nekem az AI. Én azt mondom, hogy abban segített, hogy mondjuk én nem tudtam, hogy a funky blues-t azt hogy kell följátszanom a aranzsáló hangszeren, mert a blues-t azt már ugye megcsináltam a Csilla blues. És nekem elképesztő útmutatás az, hogy mondjuk egy funky bluesban hallom az én gringómat, amit megírtam pár évvel ezelőtt, ugye a vadnyugati balladát, és akkor el tudtam dönteni, hogy ha én ezt most átírom, azt én tudom-e vállalni. De én elképzelni nem tudom azt, hogy én olyan promptokat adjak a Stúnónak, hogy írj nekem egy olyan slágert, mint mondjuk a Amy Winehouse-nak, vagy az Adélnak, vagy a nem tudom én kinek. Én csak arra szeretném használni a Stúnót, hogy az én megálmodott dolgaimat segítse abban, hogy mondjuk komplexül halljam, vagy lehet, hogy ad nekem egy olyan ötletet, amire én nem figyeltem oda, mondjuk egy átvezető részén, vagy ad nekem egy olyan végét, vagy egy olyan intrót, amit aztán meg tudok a fiúknak mutatni, hogy pont ezt képzeltem, csak mondjuk nem tudtam följátszani.
0: Na látod,
1: én csak zongoraművész, csak zongorista vagyok, tehát az, hogy én már azért csak, meg hogyha mondjuk egy ilyen montúnyos latin művet szeretnék, hát az nekem nagyon jó, hogyha hallom, hogy technikailag én azt fogom-e tudni majd eljátszani, kivitelezni.
0: Nagyon de bátor a művésznő, lehet, nagyon
1: de
0: bátor.
1: Nem lehet neki menni, hogy nincs semmi ötletem, meg igen. Én magam nem zenélek, meg nem tudom följátszani, de írjál már nekem. Hát na ez jó. A más tollával ékes.
0: Abszolút, és örülök, hogy ezt így felvállaltad, mert még nagy a vita. Magam is úgy vagyok vele, hogyha tudja segíteni a munkát eszközként, akkor legyen ott. Azért nem feltétlenül nézem meg a térképen, hogy hol van egy pizzéria, ha már van a kezemben egy telefon, és van rajta egy térkép. Mondjuk nem baj, ha tudok térképet is olvasni, de a telefont nem használom magam helyett, mint ahogy a Stúnót se használjuk magunk helyett, hanem abból a rengeteg tudásból, amit összeszedettek a Stúnóból, abból mi kicsemegézzük magunknak azt, amit lehet. Most jön az a dal, kedves művésznő, amit én kiválasztottam, majd egyszer csak hallani fogod.
1: Kíváncsi vagyok.
0: Igen, és utána pedig ígérem, hogy az új műsorodról beszélünk elég részletesen, úgyhogy drága hallgatók, egy zene, egy újdonság, ezt még nem hallhatták máshol a hallgatók, ami most jön?
1: Nem.
0: Ez, akkor rádiós premier, szuper. Akkor így rádiós van. Premier, és utána...
1: A jazziben.
0: Igen, nem? Köszönöm. Igen. És utána folytatjuk tovább a beszélgetést Szentpéteri Csillával.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A telefonvonalban Szentpéteri Csilla, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen új műsorral készül, mikor készül, és hol készül. Nagyjából ezek a kérdéseim. Kedves művészné, hol kezdjük a válaszadást?
1: Hát kezdjük úgy, hogy van egy új produkció, melynek a címe az, hogy A légtornász és én, de elárulom, hogy azért ez a cím egy picit félrevezető, mert hát nem egyedül fogok majd a színpadon állni, és légtornászokból sem egy lesz. Úgyhogy hát ez egy rendkívül izgalmas két művészi világ találkozójáról fog szólni, ahol hát szeretnénk megjeleníteni a 4+1 elemet, ugye a föld, tűz, víz, levegő, és hát az ötödik elem maga a helyszín lesz.
0: Igen.
1: És hogy egy picit így belemenjünk magába a produkcióba, ugye hát a pódiumon a teljes Szentpéteri Csilla End Band hozza el majd a latin zenék elementális életörömét. Ilyen kis fülbemászó jazz-t fogunk játszani, és hát saját új blues szerzeményeim is elhangoznak. Minden klasszikus mű 21. századi lüktető dinamikával és temperamentummal fog megszólalni, és hát legújabb saját szerzeményeim is elhangoznak. Zongorán túl ízes szakszofon gitárszólókkal készülünk, és hát forró temperamentumos ritmusok fogják adni a kezeket, lábakat megmozgató hangulatot. Úgyhogy bár ültetett lesz a közönség, már az utóbbi években megtapasztaltuk, hogy hátul mindig vannak ilyen kis zenei kalandokra vágyók, akik felugrálnak. Szóval szerintem egy ilyen igazi zenei utazásban lesz majd része a közönségnek, és hát a koronája az estének pedig, mert hát nem véletlenül, ugye azt mondtam, hogy egy új műsorról van szó, hogy a FIT sportegyesületnek a világbajnokai, és most tényleg szó szerint kell érteni, a világbajnok légtornászai lesznek. És hát találkoztunk most velük a Gödöllői kastélyban, és úgy néztem őket, hogy úristen, ezek tényleg ilyen gravitációt meghazudtóval fognak egy teljesen másfajta katarzist ígérni erre az estére, hogy konkrétan felemelkednek a levegőbe. Hát én ilyenre nem vállalkozom, én maradnék a zongoránál, és ők pedig a víz és a levegőnek a szimbiózisát fogják majd megteremteni a magasban. Nyilván ezt úgy kell elképzelni, hogy például az én Atlantis című számomra a víznek az elemeit fogják szimbolizálni a magasban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy fölemelkednek egy ilyen saját gyártású szerkezeten, és egy légtornász a levegőben van az egyik részen, a másik oldalon is egy légtornász van a levegőben, és körülötte pedig a többi légtornász gyönyörű ilyen kecses mozdulatokkal. Jó, úgy nézek ki, mint egy ilyen élő.
0: Ne mondd el, mert jó, ne mondjuk mindjárt el. Mondjuk a dátumot meg a helyszínt, hogy hol lehet mindezt meglátni, én jó. Inkább majd még a zenéről faggatnálok. Tehát dátum és helyszín.
1: Tehát mindezt június, azaz 6. hó 21-én láthatja a közönség a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában, mely erre az estére aztán mes és fénybombában fog úszni.
0: És mentek ezzel a műsorral távolabbra csak azok kedvéért, akik még egyet szeretnének, hol lesztek még?
1: Hát, hogyha még egyet lehet mondani, akkor július, tehát 7. hó 26-án pedig a Keszthelyi Festetics Kastély parkjában leszünk.
0: Na akkor vissza a zenére, mert a légtornászokat mindenki el tudja képzelni. A zene egy másik dolog, azt beszéltük, hogy meglehetősen termékeny, szerzőileg termékeny időszakodban vagy. Ez a műsor, ez abban is új, hogy csak új dalokat játszol, vagy mit lehet elmondani a tracklistáról, a dallistáról, ha egyáltalán lehet bármit is?
1: Egyszer azt mondta nekem Elek Pisti, ugye a kiváló szakszofonos, aki 2000 óta a zenekarunknak oszlopos tagja, azt mondta, hogy ne kövessem el azt a hibát, hogy minden szám új lesz egy koncerten, mert ugye nálunk azért közel 2 órás koncertek vannak.
0: Igen.
1: Na most képzeld el, hogyha a közönség ott ül és életében először hallja az új számokat, nem igazán tud mindegyikkel azonnal azonosulni, mert sokszor többször meg kell hallgatni egy számot, hogy azonnal üssön. Úgyhogy mindenképpen lesznek új szerzemények, illetve olyanok is lesznek, amiket még csak egyszer, max. 2-szer mutattunk be, ilyen például a Csillabulúz, vagy a Varázsszőnyeg, vagy például most teljesen átírtam a Gringót, ami egy ilyen vadnyugati ballada, és hát képzeld el, hogy funky blues ritmusban fog megszólalni, amit lehet, hogy egy elsőre azt mondják az emberek, hogy atya úristen, de valószínű azért, mert a funkit lehet, hogy úgy önmagában nem annyira tudják magukénak érezni, a blues-t azt nagyon, viszont így meg valami egészen különleges. És ha még azt mondom, hogy lesz egy olyan szám is, amiben a funky blues találkozik a rumbával, akkor viszont...
0: Hát szóhoz se jutok, és azért is hívtalak fel, hogy minden kedves hallgatónak elmondhassuk, hogy milyen különleges műsorod lesz, és nem csak azért, mert röpködnek a légtornászok körülötted, hanem azért is, mert olyan zenei összeállítás lesz látható és hallható, ami ritkán. Mondjuk el még egyszer a dátumot, a helyszínt, illetve zenekarod tagjai is megérdemlik azért, hogy elmondjuk, hogy kik zenélnek veled a színpadon így a végén.
1: Azért, mert mondtad, hogy nem csak a légtornászok fognak dobálozni a levegőben, mert ugye a dobosok is egymásnak dobálják a séket. Sokszor a dobütőket is, úgyhogy hát nagyon kedves zenésztársaimat, szíves örömest elmondom, Elek Pisti, Elek István lesz a szaxofonnál, Hárs Viktor a basszusgitárnál, Nagybőgőnél, Kormos János lesz a gitároknál, ugye itt akusztikus is és elektromos gitárokról is beszélünk, hatalmas nagy szólókkal, Kovács Norbi lesz a doboknál, és Tibere Józsi pedig a percussion, azaz az ütős hangszereknek lesz akkor este is a fejedelme. Úgyhogy egy nagyon izgalmas zenei utazás lesz, nagyon forró hangulatú, temperamentum és dinamikával teli zenéket játszunk mi a pódiumon.
0: A közönség meg hiába ültetett.
1: A királynő pedig majd fönn a levegőben elbűvölik a közönséget, és hiába ültetett, nem muszáj lesz.
0: Nem muszák meg. És akkor dátum és helyszín még egyszer, művésznő.
1: Még egyszer, akkor 6. hó, június 21, este 8:30, a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattunk, és sok sikert kívánunk. Remélhetőleg egyszer majd az ügyből kifolyólag fogunk beszélgetni, hogy az arénába leszel kénytelen vinni ezt a sót, mert annyian kíváncsiak lesznek rá. Minden út az első lépéssel indul. Kívánunk minden jót, tehát június 21-én a Gödöllői Kastélyban Szentpéteri Csilla. Köszönjük szépen, drága művésznő, szia!
1: Én köszönöm a megkeresést, minden jót mindenkinek!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége. Vendégem is távozott, elengedtem már akkor, amikor leraktuk a telefont, úgyhogy maradok én itt a stúdióban, de a következő órában érkezik Tittel Kinga és Szerémi Nóra, hiszen lesz Mesélő Budapest, én is mesélek, még egy-két dolgot ajánlok önöknek, programot, mutatok Get Funky zenét, és a játék kérdést is elmondom, de csak akkor, ha a hírek után visszatértem Raoul Midon Disguise című dalával.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Változékony idő lesz, napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Összehangolt ellenőrzéseket tartanak Kelenföldön. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitás kérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertés hús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához, a napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt. A buszsáv nem járható. Baleset okoz fennakadást a 10. kerületben, a Gergely utcában, a Kőér utcánál. Helyszínelnek a Dréher Antal úton, a Jászberényi út felé az Éles saroknál, a külső sávban. Nehéz az előrejutás a Károly körúton, az Asztória felé. A Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon Budára, a Pongrác úton, illetve a Dózsa-György úton, a Hősök terénél. Már lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemre-Telep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúságon megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámmel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Lezárják ma este 6 órától 20 óra 30 percig a 14. kerületben a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: A hírek után újra jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, amelyet most is játék kérdésünkkel kezdünk, és aztán mondom a Get Funk is partizenét, ami igazából egy vágyvezérelt muzsika, de minden kiderül. Később ajánlok programot, van még esemény, amihez zenei illusztráció társul, és nem marad ki a Mesélő Budapest rovat sem. Haladjunk sorban, a Veszprém Fesztel közös játékunk során minden nap kisorsolunk egy-egy páros belépőt a kolumbiai szupersztár Juanes koncertjére, amely július 15-én lesz tehát a Veszprém Festen. A mai kérdésünk így hangzik. Mit jelent magyarul a francia chanson szó? Azt jelenti, hogy dal? Esetleg azt, hogy éjszaka? Vagy azt, hogy történet? Ha tudják a helyes választ, küldjék el e-mailben a játék@jazzy.hu címre, és esélyük nyílik arra, hogy megnyerjék a páros belépőt. Holnap is játszunk majd másik kérdéssel, de ma még csak ma van. Egyébként holnap lesz a 65. Get Funky Party a Le Bistroban, ahol akár személyesen is találkozhatunk, és együtt ünnepelhetjük a fekete zenéket, meg még lesz valami más ünnepelni való is, de jöjjön most a hangulatba hozó zene, amely egyáltalán nem régi, legalábbis annyira nem, mint azok a klasszikusok, amiket játszani szoktam. Egyszer-egyszer már belecsempésztem warm-up setbe Vladimir Csetkár barátunk Time Goes By című dalát, amelyet egyébként játszott a múlt héten a budapesti koncertjén nagy sikerrel. Azért mondtam, hogy ez egy vágyvezérelt dal, mert szerintem nagyon slágeres. Szerintem simán és remekül lehet rá táncolni, csak még nincs ott a fejekben. Hát majd most teszünk róla, hogy ott legyen, mert már is szól.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlatok. Július közepén újra szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos izgalmas programsorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk, az elektronikus zene egyik úttörője, nevükhöz fűződik a robotpop koncepció. Óriási hatással voltak a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene fejlődésére. Ők pénteken nyűgöznek le mindenkit fellépésükkel. A szombati záró napon a Pink Martini adja meg az alap és a csúcspont

hangulatát is. Az amerikai Thomas Lauderdale zongoraművész alapította csapat azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve, ez sikerült nekik. A koncertek, legyen szó Juanesről, Bethartról, a Kraftwerkről vagy a Pink Martiniről, a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém Arénában. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália Borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg, mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű bori jóga is várja az érdeklődőket csütörtöktől vasárnapig a Rozália Borpikniken. Ősszel és télen a Hajdneum régi zenei központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongoraművei kerülnek a középpontba Aldona Baratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamarakoncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátai hangzanak el, a Vashegyi György vezette Purcell kórus és Orfeo zenekar, valamint kiváló hazai szólisták, továbbá olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Immler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms kamaraműveivel. Mindez tehát a Hajdneum régi zenei központ őszi és téli programsorozata.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt. A buszsáv nem járható. Baleset okoz fennakadást a 10. kerületben, a Gergely utcában, a Kőér utcánál. Helyszínen állnak a Dréher Antal úton, a Jászberényi út felé az éles saroknál, a külső sávban. Nehéz az előrejutás a Károly körúton, az Asztória felé. A Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon Budára, a Pongrác úton, illetve a Dózsa-György úton a Hősök terénél. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemre-Telep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámmel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Lezárják ma este 6 órától 20 óra 30 percig a 14. kerületben a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. június 4-én. 1992-ben az amerikai posta úgy döntött, hogy kiadnak egy Elvis bélyeget, és szavazásra is bocsátottak kétféle Elvis képet. Egy fiatal Elvist ábrázoló és egy idősebbet. A szavazás eredménye a fiatal győzött, háromszor annyi voksot kapott, mint az idősebb verzió. Egyébként az emlékbélyeg ötlete már 1987-ben is megfogalmazódott a király halálának 10. évfordulóján, de hanvába holt egyrészt azért, mert még mindig sokakban élt utolsó drogokkal terhelt időszaka, valamint az az összeesküvés elmélet, mely szerint Elvis nem is halt meg. 92-ben tehát két kép közül lehetett választani, 60 művész alkotásaiból választották ki ezt a kettőt, az egyik egy rajz volt, a másik egy olajfestmény. Végül országos disputa lett az ügyből, még Bill Clinton is véleményt nyilvánított, ő is a fiatalra szavazott. Az 1,2 millió szavazó cédula összesítése után Mark Stutzman fiatal portréja győzött meggyőző 75%-kal. Az eredmény hirdetésre a Graceland farmon került sor 1992. június 4-én, méghozzá reggel 6 óra 36 perckor, hogy a reggeli tévéműsorok élőben tudják közvetíteni. A győztest Priscilla Presley jelentette be. 1993. január 8-án pedig Elvis 58. születésnapján a 29 centes bélyeg forgalomba is került. És egy születésnap és egy hozzá kapcsolódó dal. 1944-ben született Roger Ball, az Average White Band tagja, és a zenekarban szaxofonon és billentyűn is közreműködő muzsikus. Jöjjön most az a dal, amit fél, de megkockáztatom, háromnegyed Magyarország az FLM zenekartól ismert meg, Megtalállak még címen, pedig annak eredetije valójában az Average White Band Let's Go Round Again című dala.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy mondattal kezdeném. Budán lakni, világnézet. Aki szerintem ezt hallja, és picit jártas az irodalomban, azt gondolom már most tudja, hogy kiről fogunk beszélgetni, Márai Sándorról. Hiszen egyébként ő Budához ezer szállal kapcsolódik, de hogy most miért beszélgetünk a Budapest múzeumai sorozatunkban róla, az már is kiderül.
2: Hát igen, azért beszélgetünk róla, mert idén, március végén nyílt meg az első kerületben a Márai emlékkiállítás Budára költöztem címmel, úgyhogy valóban ezer szállal kötődik, de most már ennek van egy állandó kiállító tere is, tehát ide bárki bármikor elmehet, és megismerkedhet Márainak a Budához való viszonyával.
1: A Virág Benedek házban látható egyébként ez a kiállítás, és hogy nagyon érdekes, hogy Magyarországon, meg főleg Budán nem volt állandó kiállítás, máshol már létrejött igen. Egyébként, de itt most nyílt meg először. Na hát vegyük végig, hogy Márai Sándor hogyan kapcsolódik Budához.
2: Nem a fővárosban született, hanem Kassán született 1900-ban, és először 14 éves korában érkezett Budára, középiskolába, csak egy évre. Aztán egyetemi tanulmányai miatt 18 éves korában költözött Budapestre, ekkor már újságíróként dolgozott, és ebben az évben jelent meg az első verses kötete is. Ekkor nem maradt még sokáig, hiszen 1919-től néhány évig Németországban, aztán Franciaországban élt, és majd csak 1928-ban tért haza, hogy letelepedjen Budán a Mikó utcában. Ott lakott tehát, a Krisztina városban, csak nem 20 éven keresztül volt számára ez az otthon. Tényleg számos környékbeli kiskocsma, vendéglő, kávéház is törzsvendégként tartotta őt számon, tehát nagyon beleélte és beleírta magát a Krisztina városi életérzésbe.
1: Ezáltal a kiállítás által, ha ellátogatunk ide, megismerhetjük az ő életének minden fontos mozzanatát.
2: Főleg a Budához kapcsolódó fejezete mozzanatait, a budai életének a színtereit. Külön hangsúlyt fektet a kiállítás a Krisztina városhoz kötődő időszakára, amely az alkotói pályának mondhatjuk, hogy az egyik legtermékenyebb időszaka volt. Itt írta ugyanis a Gyertyák csonkig égnek című könyvét, az Egy polgár vallomásait, az Eszter hagyatékát, a Füves könyvet és a Kassai polgárok című művét is. Tehát a legnagyobb könyvei, ha úgy tetszik, itt születtek a Krisztina városban. Bemutatja azokat a kötődéseket is, amelyek emellett mindannyiunk életében jelen vannak, a szülővároshoz, a családhoz való tartozást, azt a fajta polgári értékrendet, ami rá annyira jellemző volt, illetve az ő hivatáshoz, az írói hivatásához és a magyar nyelvhez való hűségét is bemutatja a kiállítás. Több olyan bútort is találunk, amely egykor az író és a családja tulajdonában volt, ezek közül mindenképp kiemelkedik az íróasztala, amelyeket fényképekről is ismerhetünk, de szekrény, ágy és fotel is található a kiállított tárgyak között.
1: Márai nagyon sokat volt tehát Magyarországon, de nagyon sokat volt külföldön is. Volt olyan szakasz az életében, ami meghatározó?
2: Hát az élete második fele tulajdonképpen az külföldön telt. 1948-ban hagyta el Magyarországot. Már 3 évvel korábban, 1945-ben is megfogalmazta az eljövő új világrenddel kapcsolatos aggodalmát. A függetlenségi elvesztésének a félelme is megjelenik, illetve a kiépülő diktatórikus rendszerrel kapcsolatos érzései. Úgyhogy Olaszországban telepedett le a családjával, és itt írta meg a magyar líra egyik kiemelkedő alkotását, a Halotti beszéd című versét, amely az elveszített szülőhaza iránti nosztalgiát jeleníti meg. A kilátástalanságot oldotta némileg, hogy 1951-től a Szabad Európa Rádió munkatársa lett, és ettől kezdve minden héten felolvasta a jegyzetét egészen 1967-ig. Ez egy nagyon termékeny, szép időszaka volt.
1: Olaszország után ő hova költözött?
2: 4 évvel később, 1952-ben New Yorkba költözött, ahol megviselte az ott tapasztalt lélektelenség. Megfogalmazta egy mondatban, ami szerintem szintén nagyon magvas: új hazát nem lehet keresni, csak pénzt lehet keresni, és a pénz birtokában tartózkodási helyet.
1: Ez
2: fájdalmas.
1: Igen, nagyon sok mindent elmond. Az, hogy itthon mi történt, az hogyan hatott rá?
2: Az 56-os forradalom leverése után New Yorkban írta meg a Mennyből az angyal című megrendítő versét a forradalom csodájáról, és aztán annak a vérbefolytásáról, és aztán hazaköltözött a vén kontinensre, vissza Olaszországba, 1967 és 79 között, tehát ismét Olaszországban él, és aztán 1980 és 89 között visszament az Egyesült Államokba, San Diegóban élt. Tehát itt látszik, hogy nem találta a helyét, látszik az a gyökértelenség, az otthontalanság, hogy kereste a helyét, és tényleg sodródott.
1: Viszont folyamatosan korábban írt, a művei megjelenhettek, vagy ez az az időszak volt, amikor nem engedték?
2: Főleg külföldön jelentek meg a művei, és a hazájától távol töltött 40 év alatt itthon Magyarországon nem ismerhették az írásait, hiszen Márai a tiltott szerzők listáján volt, és amikor 1988-ban némileg enyhült az elnyomás, megkeresték őt Magyarországról többen is, hogy kiadnák a műveit, de akkor ő nemet mondott, és a magyarázatot az 1967-ben írt végrendeletében találjuk, ebben ugyanis azt fogalmazta meg, hogy ha az oroszok elhagyják Magyarországot, a demokratikus választások után a kéziratait felesége tegye letétbe a Magyar Tudományos Akadémiánál, tehát addig nem akart itthon bármit is megjelentetni, amíg az oroszok el nem hagyták az országot.
1: Hogy folytatódott az ő élete?
2: Ezt a változást várta, de hát az ő életében ez nem következett be. Élete vége fele minden rokonát elveszítette, és minden bizonnyal megelégelte azt, hogy magányosan is betegen élt, úgyhogy 1989. február 21-én az amerikai San Diego-i otthonában ő maga vetett véget életének egy saját maga által vásárolt pisztollyal. És hát ebben az a tragédia, hogy itt már csak egy hónapra voltunk a pártállami rendszer felszámolásállal létrehozott ellenzéki kerekasztal megalakulásától, tehát már tényleg a rendszerváltás kapujában dobta el magától az életet.
1: Hol helyezték őt végső nyugalomra?
2: Kívánsága szerint a csendes óceánba szórták a hamvait, tehát a kassai polgár, a budai polgár, akit gyakran világpolgárnak is neveztek, évtizedeken keresztül hontalanul bolyongott a világban, és hát talán mondhatjuk azt, hogy még a halála után se pihenhetett meg, úgyhogy ma is ott bolyong a csendes óceán habjaiban, és hát nincs olyan hely, ahova mi elmehetünk és leróhatjuk kegyeletünket egy szálvirág kíséretében, úgyhogy ez a gyökértelenség, ez az otthontalanság, ez a halála után is vele maradt.
1: Van-e valamilyen üzenet, amelyet még így az emlékezés kapcsán elmondanál?
2: Te is egy idézettel kezdtél, én a kassai polgárok kezdősorával fejezném be, mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről jöttél.
1: Ha tehetik, látogassanak el a Budára költöztem állandó márai kiállítást megnézni a Virág Benedek házba, és egyébként folyamatosan vannak programok is ehhez kapcsolódóan, ezt pedig a weboldalon megtalálják. Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a kispénteki, akarom mondani, a csütörtöki Happy Hours vége. Holnap találkozunk délután 4-kor itt, és remélhetőleg este pedig a Le Bistróban, hiszen holnap lesz a 65. Get Funky Party. Mi már nagyon várjuk, de addig még alszunk egyet, meg jön a holnap délutáni Happy Hours, amelyben szintén játszani fogunk. Holnap lesz utoljára esélyük páros belépőt nyerni Juanes koncertjére a Veszprém Festen, de hogy még ma is legyen egyel több esély, még elmondom a mai játékkérdést utoljára, a megfejtéseket úgyis éjfélig lehet beküldeni. Tehát mit jelent magyarul a francia chanson szó? A. Dal, B. Éjszaka, C. Történet. Küldjék a választ e-mailben a játék@jazzy.hu-ra, és önöké lehet a páros belépő Juanes koncertjére. Most viszont elbúcsúzom önöktől, Péter Monika kolléganőm nem sokára egy nagyon komoly jazz koncertet konferál fel majd önöknek, hiszen jön a Jazzy Live. Holnap délután várom önöket, viszont hallásra!
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony idő lesz, napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten helyszínelnek a Keresztúri úton a gyógyszergyár közelében. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé és tovább a Károly körúton, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Szélkálmán tér környékén, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. A 14. kerületben a Tököli úton a Szabó József utcánál a forgalom irányonként egy sávon haladhat a demonstráció miatt. Már lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemre telep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúságon megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányúság utca lett. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK.
2: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Live. Különleges koncertek minden csütörtökön este 7 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi.
5: Szép estét kívánok, kezdetét veszi a Jazzy Live koncertfelvételek itt a 90.9-en, hiszen a jazz élőben az igazi. A mikrofonnál Péter Mónika. A mai alkalommal a The George Shearing Quintet 1962-es koncertjét hallgatjuk Nancy Wilsonnal a színpadon. George Shearing vakon született Londonban egy szegény 9 gyermekes munkás családba. Korán megmutatkozó zenei zsenialitása révén klasszikus zongoristának tanult, de hamar beszippantotta az amerikai jazz világa, különösen Teddy Wilson és Fats Waller játéka. Amikor a második világháború után az Egyesült Államokba költözött, azonnal a New Yorki jazz élet közepében találta magát. 1949-ben alapította meg az első quintetet, amellyel forradalmasította a jazzt. Kidolgozott egy olyan egyedi hangszerelési technikát, amelyet a szakma sharing soundként vagy lock handsként ismer. Ennek lényege, hogy a zongorán játszott dallamot a vibrafon és a jazzgitár hajszál pontosan unió szónóban kíséri. Ez a hangszerelés egy elképesztően sejmen stelt, mégis hűvös és elegáns megszólalást eredményezett. A quintet tagjai a precizitásukról és a kifinomult intellektuális swingelésükről voltak híresek. Amikor 1961-ben a stúdióba léptek, Nancy Wilson még csak 24 éves volt, de már az amerikai soul jazz egyik legígéretesebb új csillagaként tartották számon. Ohio-ból származott, és a templomi gospellel a vérében nőtt fel. Dinamikus volt, tele tűzzel, drámával és elképesztő ritmus érzékkel. Mindig is visszautasította, hogy egyszerűen csak jazz énekesnőnek nevezzék. Ő magát dalstílus művésznek hívta. Ez azt jelentette, hogy nem csak elénekelte a hangokat, hanem színésznőként élte meg a dalszövegeket. Képes volt a legfinomabb, legérzékibb suttogásból egyetlen ütem alatt átváltani egy hatalmas, szólós, elsöprő erejű énekfutamba. Hangjának karizmája és feszessége tökéletes ellentét, és mint kiderült, tökéletes kiegészítése volt Shearing kimért intellektuális stílusának. A Capitol Records producereinek zseniális ötlete az volt, hogy összehozzák ezt a két világot. A lemez felépítése zseniális koncepciót követett, a zenekar nem telepedett rá az énekesnőre, és Nancy sem fokozta le egyszerű háttérzenekarra a quintetet. A számok felén a George Shearing Quintet tisztán instrumentálisan játszik, bemutatva a rájuk jellemző virtuóz, finom, vibráló fúziós jazz, míg a dalok másik felében Nancy Wilson lép a mikrofonhoz, és a zenekar teljes alázattal, de elképesztő zenei raffinériával kíséri őt. A közös munka során olyan örökzöldek születtek, amelyek a mai napig a Great American Songbook és a vokális jazz alapját képezik. Nem csak azért emlékezünk rájuk, mert két zseniális művésztelt egy színpadon, hanem azért, mert megmutatták, hogyan találkozhat a hűvös, intellektuális, európai gyökerű jazz a forró, szenvedélyes és történetmesélő amerikai fekete soul kultúrával. Kezdődik a koncert, amihez jó szórakozást kívánok. Tudják, a jazz élőben az igazi.

A The George Charing Quintet és Nancy Wilson közös koncertjét hallgattuk az elmúlt 60 percben, amit 1962-ben rögzítettek. Remélem, hogy jól szórakoztak, a Jazzy Live nyári szünetre megy. Most maradjanak velünk, mert mindjárt kezdődik a Márka Monitor. Köszönöm a figyelmüket, szép estét, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Look Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingvistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony idő lesz, Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítményeinek ellenőrzését. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A szervezet jelentése szerint Teherán csak egy létesítményben engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. A szervezet sürgős hozzáférést kért több mint egy tucat iráni nukleáris létesítményhez. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Népih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Szencsenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
1: Mai vendégem Kanyó Roland, marketing és PR menedzser a DM Drogéri Markt Magyarországtól. Szervusz Roland, örülök, szia, hogy eljöttél. Hébe-hóba szoktunk találkozni, itt ott rendezvényeken, eseményeken, itt a stúdióban is, de rég jártál nálunk 2 éve. Hát elképesztő, mennyi minden történt azóta a világban, meg nyilván nálatok is. Kicsit frissítsük föl, hogy a hallgatók is kövessék ezt a pályát. Ugye rólad elsőre azt mondanám, hogy elképesztően hűséges ember vagy, ha jól számolom, 24 éve teljesíted teljes erőbedobással a hivatásodat a DM kötelékében.
2: Igen, én már 24 éve ülök a hajóban. Hát végigjártam a ranglétrát, mondjuk így, és teljesen más területen kezdtem. Nem mindig a vállalati kommunikációval foglalkoztam, hanem az első körben ugye értékesítés területen kezdtem én is. Kint az üzletekben, területi vezetőként, üzletnyitásokkal, üzletek mindennapi munkamenetének a támogatásával. Ez volt 2002-ben, majd 2009-től a cégnek a
1: elég sokáig csináltad, azért 7 évként a placon, a piacon, az egy kemény iskola lehetett.
2: Nagyon jó rálátásom volt arra, hogy hogyan zajlik az üzleti élet a mindennapokban, konkrétan a vásárlókat ugye testközelből láttam, és láttam azt, hogy mire van szükségük, mik a vásárló igények, mik a fogyasztói szokások, és hogyan működik a munkamenet mindennapokban az üzletekben.
1: Tehát 7 év kereskedelemben.
2: Igen,
1: és hogy jött a váltás?
2: 2009-ben indítottuk el a cégnek az első törzsvásárlói programját.
1: Véres év volt a piacon 2009.
2: Igen, ugye gazdasági világválság után voltunk, vagy éppen benne voltunk.
1: Még, szerintem még benne a sűrű
2: év. Nagyon nagy kérdés volt, hogy akkor ugye mi is mit csináljunk. És azt a döntést hoztuk, hogy lehet, hogy ez a legjobb pillanat arra, hogy magunkhoz kössük a vásárlókat. Tehát, hogy vásárlói lojalitást próbáljuk meg megszerezni abban az időszakban.
1: Ezt kellene tanítani az iskolákban, bár tanítják, és azt hiszem csak nagyon kevesen csinálják valóban így.
2: Hát ha abban az időben valakinek sikerült magához kötni a vásárlót, és a vásárló hűséges lesz, akkor hosszú távon tud belőle ő is profitálni.

0: Ezt csináltam 2 évig, és ekkor kaptam egy felkérést a vállalati kommunikációs csapatnak, illetve csoportnak a létrehozására, és 3 év után pedig egyben hozzám került a marketing és a PR, tehát azóta így a cégnek a kommunikációs tevékenységén túl a vállalati imidzsnek az építése is mindennapok része lett.
1: Hát ez egy nagyon logikus lépéssorozat, lépcső, tehát rálátni a sales-re, meg az ügyfelekre, meg a beszerzésre, gyakorlatilag átláttad a vállalat összes fontos folyamatát, és onnantól lehetett kommunikálni róla.
0: Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy az embernek széleskörű rálátása legyen arra, amiről beszél, amit a mindennapokban tesz, és mindig azt mondtam, hogy egy íróasztal mögül olyan döntéseket hozni, ami utána később az üzletben csapódik le, vagy a való életben csapódik le, csak úgy lehet, hogy lemegyünk oda, ahol a célcsoportunk van, elmegyünk oda az emberekhez, és megnézzük, hogy egyébként ők a mindennapokban hogyan és mit tevékenykednek, és persze ezt a mai napig valljuk, hogy ott kell lenni közöttük, és nagyon fontosak az innen jövő kezdeményezések és információk.
1: És még néhány szót azért szóljunk a DM-ről, hiszen néhány évtizede itt van már Magyarországon az a cég, meg van múltja külföldön is, de meglepően nagyot nőtt, mind nálunk, mind Európában.
0: Igen, jelenleg 14 ország.
1: Nem meglepő annak, akinek DM. Meglepő, kívülállóként.
0: Tehát, ha a konszern szinten beszélünk róla, ez azt jelenti, hogy Ausztria és a hozzátartozó vállalati cégcsoportok, akkor ugye 12 országról beszélünk már, és hát rengeteg üzlettel ugye Európában, Magyarországon is több mint 250 üzletünk van per pillanat. Egy idő után azért ez a növekedés, vagy az üzletek számának a növekedése, ez más formát öltött. Most már nem az a cél, hogy minden áron mindenhol nyissunk, hanem a lehető legjobb helyeket próbáljuk meg megtalálni, úgynevezett minőségi expanziót alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy nézzük azt, hogy ugye a vásárlók melyik területen hogy vásárolnak, változnak ezek a szokások is, vagy éppen melyik az a terület, ahol tehát inkább plázába mennek be, sétáló utcába mennek be, vagy lakóközösségekbe mennek be, és ennek megfelelően próbáljuk kialakítani úgy az üzleteket, hogy ahol a vásárló ott van, oda menjünk, vagy ott találkozzon velünk.
1: Mikor tavaly előtt beszélgettünk, akkor éppen az olaszországi bővülés volt műsoron. Azzal mi a helyzet?
0: Gyönyörűen fejlődik a cég. Ugye egyelőre az északi régióban vagyunk. Róma feletti rész az, ami ugye lélektani határ, azért a déli rész az egy nagy kérdés még, de hatalmas potenciál van.
1: Nagyon szép strandok vannak Szicíliában, talán ez nincs benne.
0: Igen, a viszont online részen azt látjuk, hogy a legtöbb rendelés például Olaszországon belül pont a déli régióból érkezik, tehát érdeklődnek a márka és a termék iránt. Ugye egy teljesen más dolog, hogyha egy új piacra lép be egy vállalat, magát a céget, illetve a márkát meg kell ismertetni, és fel kell építeni, és ki kell alakítani a bizalmat a vásárlóval, és ezt szépen apró lépésenként lehet megtenni. Tehát nem lehet elkezdeni úgy, hogy egyszerre 50-60 helyen nyitnak.
1: Nagyon szép kommunikációs, többek között kommunikációs feladat is, meg hát logisztika, meg beszerzés, meg sales, meg minden. Meg van még egy aspektusa a munkának, ez pedig a felelősségvállalás, meg a tudatosság. Tulajdonképpen ezért ülünk most itt, ezt nem mondtam el a műsor elején, de van egy projekt, amiről szeretnénk majd részletesebben beszélni, de nem most rögtön, először megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy.
1: Mai vendégem Kanyó Roland, marketing és PR menedzser a DM Drogéri Markt Magyarországtól. Szóval az előbb már annyit elárultam, hogy van egy projekt, egy nagyon érdemes, izgalmas és nagy-nagy projekt, amit nemrég kezdtetek, elindítottatok Magyarországon. Mielőtt erről beszélünk, egy picit nézzünk rá a felelősség tudatosságra, meg a példamutatásra. Ugye egy vállalat az nem csak abból él, vagy nem csak azzal foglalkozik, hogy a core business nyomja és pénzt keres, hanem létezik egy országban, egy társadalomban, ahol van neki felelőssége, van dolga azon kívül is, hogy eladja a sampont.
2: 2010 óta foglalkozunk vállalati felelősségvállalással. Ugye a vállalati filozófiánknak is a része, azt mondjuk, hogy piacvezető cégként igenis felelősek vagyunk azért, hogy példát mutassunk a közösségünknek, az együttműködő partnereknek, a vásárlóknak, a beszállítóknak, az ügynökségeknek, mindazokkal, akikkel közösen dolgozunk, és a saját munkatársainknak is. És ugye ez egy olyan dolog, ami a mindennapok része kell szintén, hogy legyen. Ez egy nagyon jó kérdés, rengeteg vállalat elkezdett ezzel foglalkozni, de hogy egy ilyen gyors pipával elmentek, és azt mondták, hogy akkor kifestünk egy óvodát, és akkor letudtuk. Nálunk nem feltétlen erről szól a történet, hanem arról szól, hogy tényleg hitelesen, hozzánk köthető témákban valós segítséget tudjunk nyújtani. Így építettük fel az első programokat is. Vannak olyan programjaink, amik 15 éve működnek, 16 éve működnek, ilyen egy Együtt a babákért program, ahol szimbolikusan felvállaljuk a keresztapai szerepet 250 rászoruló családnál, és számukra fél évre elegendő pelenkát biztosítunk. Nyilván ehhez kell egy hiteles partner, itt egy megfelelő partnerrel választjuk ki a családokat egy ilyen szocióriport alapján, hogy ki az, aki valóban rászorul, és miért került ilyen helyzetbe, hogy neki támogatást kell adnunk, és ezután kerül ez kiosztásra. Tehát nem mi döntjük el saját magunk az irodából, hogy ki legyen ez a család, hanem erre egy hiteles partnerünk van. De szintén említhetem itt a Egy nap másokért programot, ami egy vállalati önkéntes program, ennek pedig az a lényege, hogy a DM minden munkatárs számára biztosítja azt a lehetőséget, hogy egy általa kiválasztott napot nem az irodában, vagy az üzletben, vagy a raktárban, hanem egy általa kiválasztott szervezetnél tölthet el. Ez lehet környezetvédelem, állatvédelem, vagy bármilyen olyan szociális segítség, ami egyébként hozzá közel áll, tehát senkit sem kényszerítünk arra, hogy olyan témával foglalkozzon, ami számára már megrázó, vagy lelkileg megterhelő lenne, hanem mindenki eldöntheti, hogy mi az a terület, amiben ő úgymond önkéntesen tud segíteni, és egyébként ezek lehetnek abszolút olyan jellegű munkák, ami a szakmájához köthető. Tehát vannak arra is példák, hogy valaki elment egy anyaotthonhoz, és mondjuk logisztikai szemmel tudott abban segíteni, hogy az adományokat hogyan tudják kezelni.
1: Hiszen ahhoz ért a legjobban, tehát lehet festeni de kerítést, személyes, de mondjuk valami hasznosabb.
2: Így van, személyes tapasztalatom is van olyanról, hogy konkrétan kértek marketinges segítséget, vagy kommunikációs segítséget, és ilyenkor ugye a marketinges PR osztály kapja meg ezt a feladatot, hogy akkor átnézzük, hogy ki az, aki ezt szívesen vállalná, és kimegy, és átnézik közösen mondjuk egy szervezettel, hogy ők hogyan fogalmazzanak meg egy adománykérő levelet, vagy hogyan építsenek fel egy weboldalt, amin keresztül kommunikálják azt, hogy mi az ő fő tevékenységük, és hogyan szólítsák meg a számukra célcsoportként releváns vállalatokat, akiktől a támogatást várják. Az Együtt a babákért programon túl az Egy nap másokért egy olyan, amit ugye így önkéntes programként valósítunk meg, de a napgyermekei programunk is olyan, ahol szintén egy együttműködő partner segítségével évente több mint 400 óvodának tudunk átadni arra az időszakra, amikor ugye az első napsugarak előbújnak, egészen a nyári szezon végéig megfelelő mennyiségű naptejet, amit a gyerekek napvédelmére fordítunk, és mindemellett egy edukációs része is van, ami pedig arról szól, hogy megtanítsuk a gyerekeket, illetve az óvodai pedagógusokat arra, hogy hogyan kell viselkedni akkor, amikor kint vannak a napon. Ezeket évek óta elkezdtük, folytatjuk, csináljuk, fenntartató módon szeretnénk működtetni, de elindítottunk nemzetközileg közösen 12 országra egy új közös programot, aminek az Együtt a jövőért a neve.
1: Ez most egy vadonatúj program.
2: Ez egy teljesen új program, erre márciustól lehet jelentkezni, márciusban indítottuk el a kommunikációt, egészen július közepéig, tehát július 17-ig lehet beadni a pályázati anyagot, és két különböző szálon futtatjuk itt a lehetőséget, egyrészt vannak egyéni kezdeményezések, másrészt pedig civil szervezetek és alapítványok számára írtunk ki pályázatot.
1: Fölírtam magamnak egy gondolatot, nem a sajátom, tőletek vettem, a pozitív példákkal inspirálni. Úgy látom, ez azért hogy az egyéb tevékenységeiteket is átszőtte, itt meg most nem tudom, jól hangzik, ez szinte ipari mennyiségben jönnek az egyéb tevékenységek, amikből a pozitív példákat lehet leszűrni.
2: Ugye maga az alapgondolat úgy született meg, hogy rengetegen beszélnek róla, és látják maguk előtt, hogy valamit tenni kéne a jobb jövő érdekében. Itt pont ezt szeretnénk ugye jelezni, apró lépésekkel egy-egy ember egyéni szintjén is tud kezdeményezni, vagy tud változtatni azon, hogy jobbá tegyük a világot, és erre szeretnénk őket kérni, hogy ők, ha ezt elmondják nekünk, felvállalják, inspiráljanak másokat is, illetve bátorítsanak másokat. Itt egy picit átszűnék, vagy visszaszűnék még az Egy nap másokért programunkra, ahol ugyanígy belső kezdeményezésként, belső kommunikációba is inspirálták azok a munkatársak a többieket, akik korábban még nem voltak önkéntes munkán. Tehát tudjuk elmesélték, hogy hogy élték meg ezt a napot, kinél voltak, milyen munkát végeztek, képeket küldtek erről, és ezáltal rengetegen kaptak ahhoz kedvet, hogy kipróbálják, és feszegessék egy picit úgymond a határaikat, de természetesen ugye mindenki a saját keretein belül, hogy mi az a terület, ahol ő szívesen kipróbálná magát, és egy picit kilépjen a komfortzónájából.
1: Szóval elindult az Együtt a Jövőért kezdeményezés. Az alapjait most megismertük röviden, de ebbe szerintem még érdemes részleteiben is belemenni. Nem most rögtön, először megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk. Jesse.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
1: Mai vendégem Kanyó Roland, marketing és PR menedzser a DM Drogéri Márkt Magyarországtól. Szóval együtt a jövőért kezdeményezés, elindult a program, kicsit részletesebben mondd el nekünk, hogy miről szól ez a dolog, milyen ágai van, milyen tevékenységei vannak, és hogy működik.
2: De ahogy említettem, két szálon fut. Egyrészt ugye vannak az egyéni kezdeményezések, illetve az egyéni pozitív példák, a másik része pedig, ahol a civil szervezetektől várjuk a pályázati anyagokat különböző konkrét megvalósítandó projektekre. Az egyéni kezdeményezés szintjén tényleg valóban olyan egyénektől várunk inspiráló történeteket, ötleteket és megvalósult dolgokat, amiket ők a mindennapokban tesznek, vagy tettek, és ezáltal szeretnék ezt a többieknek megmutatni, hogy őket is inspirálják arra, hogy egy apró lépéssel tegyenek egy picit a közösség érdekében, illetve a jövő érdekében, legyen az éppenséggel környezetvédelmi téma, állatvédelmi téma, vagy bármilyen olyan, ami közösséget épít és a közösséget formálja. Egyébként itt már be tudok számolni számokról is, több mint 40 ilyen egyedi történet, illetve inspiráló esemény érkezett már az oldalunkra. Ha valaki felmegy a DM-nek az oldalára, és ott a vállalati felelősségvállaláson belül rákeres, hogy ez együtt egymásért, vagy együtt a jövőért programra, akkor ott megtalálja ezeket a konkrét inspiráló példákat, tehát érdemes meglátogatni, és ott ezeket elolvasni. A civil szervezetek esetén, ami fontos kritérium, hogy mindenféleképpen ugye közhasznúsággal rendelkező szervezetektől várjuk a jelentkezéseket.
1: Tehát ha ma alakít valaki egy szervezetet, annak még korai lenne pályázni.
2: Amennyiben közhasznú, és olyan konkrét projektet meg tud fogalmazni, ami megfelel a kiírt kritériumoknak, akkor nyugodtan pályázhat, és nyugodtan megpróbálhatja.
1: Tehát nem feltétlenül szükséges a referencia, de azért nem hátrányos.
2: Nyilván nem hátrányos a referencia, de itt inkább a konkrétan megfogalmazott projekt az, ami majd dönteni fog. Ugye itt, ami a cél, illetve amit kitűztünk, hogy 50 millió forintot tudunk felajánlani konkrétan ezeknek a szervezeteknek. Ebből 3, maximum 12 olyan projekt lesz, akit kiválasztunk, és közöttük fogjuk elosztani a pénzt. Természetesen nem csak mi, hanem egy egész komoly szakmai zsűri lesz, aki majd ezeket a pályázati anyagokat majd elbírálja. Szintén a honlapon lehet jelentkezni. Van egy nagyon fontos kritériumrendszer, van egy kérdőív, amit ki kell tölteni, egy űrlap, és ennek az űrlapnak a segítségével tudják a pályázati anyagot benyújtani. Természetesen konkrét leírás kell, meghatározott karakterszámmal, mi lenne ez a projekt, mekkora összeget emésztene fel, milyen vállalat vagy várható hatása van ennek a projektnek, milyen területre terjed ki, mi történik akkor, hogyha ezt a támogatást nem kapják, meg akkor mi lesz a projekttel, meg tudják valósítani, vagy nem tudják megvalósítani, konkrétan hogy nézne ki, mennyire tud bevonni egyéneket, mennyire tudja az egyéni szinteket megmozgatni, illetve összesen hány embert érünk el ezáltal, és tehát itt jön be ugye a hatás része, hogy konkrét számokkal alátámasztva mennyire lesz mérhető ez a projekt majd.
1: Említetted, hogy 12 országban egyszerre indult, így mozog bennem a szakmai kíváncsiság, hogy mekkora előkészítés kellett egy ilyen volumenű projekthez.
2: Körülbelül egy évvel ezelőtt alakult egy projektcsapat, ahol nemzetközi szinten több országból voltunk jelen, és dolgoztuk ki magát ezt a programot. Egészen onnantól kezdve, hogy mi legyen az alapkoncepció, miről szóljon, mekkora legyen a keretösszeg, amit felajánlunk, hány projektet szeretnénk támogatni, mik legyenek a kritériumrendszerek, hogy nézzen ki az űrlap, ezeket mind-mind végig kellett venni, és hát természetesen erről kommunikálni is kell, tehát most különböző rendezvényeken, ahol jelen vagyunk, más témában, oda is elvisszük az Együtt a Jövőért programot, és ott is próbálunk inspirációt gyűjteni emberektől. Elmúlt időszakban több szakmai fórumon voltam én is jelen, ahol más témában, akár gazdasági, akár marketinges, akár pedig kommunikációs platformokon ugyanúgy megjelentünk, és ott lévő emberek inspiráló üzeneteket, ötleteket fogalmaztak meg számunkra, vagy írták fel erre a falra. Tehát próbáljuk tényleg így a közösséget megmozgatni és felhívni a figyelmet erre a lehetőségre, úgyhogy remélem, hogy inspiráló lesz sokak számára.
1: Tehát volt egy projektcsapat, amelyik a 12 országra előkészítette ezt a projektet. A tartalma minden országban ugyanaz, hogy vannak ilyen helyi jellegzetességek, feladatok?
2: Az egy nagyon fontos dolog, hogy esetünkben akár marketing kommunikációs kampányról beszélünk, akár társadalmi felelősségvállalásról, a célcsoport, az üzenet és az alapkoncepció ugyanaz, a képi világ is ugyanaz. Tehát ugyanezt a logót, ugyanezt a képi világot, ugyanezt a kreatívot, ugyanezt a gondolatot fogják látni mindenhol. Amiben lehet eltérés, az lehet a támogatásnak a mértéke, vagy lehetnek a projektek a helyi sajátosságok miatt. Tehát nyilvánvaló, hogy más jellegű problémák vagy kihívások lehetnek Horvátországban, mint mondjuk Bulgáriában, vagy éppenséggel Ausztriában. Helyi viszonyokra szabva szeretnénk ezeket kialakítani, és az is nyilvánvaló, hogy a döntés az adott országnak a felelőssége, és mindenhol a helyi szakmai zsűri segítségével közösen fogjuk azt eldönteni, hogy ki az, aki számunkról, vagy mi megítélésünk szerint jogosult erre a támogatásra.
1: Sok mindent megtudtunk az Együtt a Jövőért kezdeményezésről, de úgy érzem, még mindig nem merítettük ki a témát, és megállunk, zenét hallgatunk, és még mindig ezzel folytatjuk.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.
4: Mom.

0: Benson to Jazzy Jazz.
1: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
2: Mai vendégem Kanyó Roland, marketing és PR menedzser a DM Drogéri Márkt Magyarországtól. Térjünk vissza még egy kicsit az Együtt a Jövőért kezdeményezésre. Ugye mondtad a korábbi projektek kapcsán, hogy nem ti, mint DM döntitek el, hogy ki kap támogatást és mire mennyit, hanem bevontok olyan külső szakértőket, partnereket, akik ebben kompetensek és akikben ti is megbíztok. Kik döntenek ennek a projektnek a pályázatairól?
3: Ugye a hitelesség és a szakmai megítélés miatt is nagyon fontos, hogy mindig legyen egy olyan szervezet, akivel közösen tényleg szakmai alapokra helyezve tudjuk a döntést meghozni. Természetesen a DM részéről is lesznek, akik képviselik a céget, hiszen mégiscsak ugye mi vagyunk a pályázatnak a kiírója, illetve az összegnek az odaítélője. De évekre menő, visszamenőleges, nagyon jó tapasztalatok alapján a Civil Impact Nonprofit Kft., aki kezeli a pályázatokat, és ők fogják az első körös, mondhatjuk így, hogy zsűrizést vagy előszűrést megtartani nekünk. És egyébként a szakmai zsűribe olyan ismert tagokat hívtunk meg, mint Vecsei H. Miklós, aki a paketközösségnek az alapítója, vagy Algaui Heszna, aki ugye újságíróként is tevékenykedik, vagy Litkai Gergely, humorista, aki egyébként környezeti ügyekkel is foglalkozik, és elkötelezett szószólója, mondja magának ennek a kérdéskörnek, és ő is segíti magát a programot, tehát ők hárman is kommunikálnak erről, népszerűsítik a kérdést. Ugye, ahogy mondtam, a részletes pályázati kiírás az elérhető a DM-e együttajövőért.hu oldalon, ami azért is nagyon fontos, mert egyébként közönségszavazásra is lesz lehetőség. Az előzsűrizés után ugye majd nyilván kíváncsiak vagyunk arra, hogy maga a közösség, illetve a közönség és a vásárlói közönség hogyan látja ugye ezeket a területeket. Ez ősszel fog megtörténni, mint ahogy ősszel fog megtörténni majd a nyertes pályázatoknak a kiértesítése, illetve tájékoztatása is, és annak függvényében, hogy a végén hány olyan pályázatot találunk, aki megfelelt a kritériumrendszernek, ahogy említettem, minimum három, maximum 12 ilyen pályázatunk lehet. Ennek megfelelően fogjuk majd odaítélni az összeget. Egyébként nem új keletű az ilyen jellegű támogatás. Amikor a DM-nek a legutolsó kerekszámos születésnapja volt, 30 éves volt a DM, akkor szintén azt mondtuk, hogy nem egy nagy rendezvényt szervezünk, ahol vendégül látjuk a partnereket vagy a saját munkatársakat, hanem azt az összeget, amit erre költöttünk volna, azt felajánlottuk szintén jótékony célra, három különböző témában, három különböző területen, különböző projekteknek tudtunk átadni kisebb és nagyobb összeget, tehát végül ott is több nyertesünk volt, és magára a projekt megvalósítására kért keretösszegnek megfelelően tudtuk megítélni, hogy akkor ők mennyit kapjanak, szintén szakmai zsűri által. Egyébként az inspirációt is ezek a példák adták nemzetközi szinten. Mint is, ahogy beszélgettünk róla, megnéztük, hogy mik voltak, amik ilyen jól működő dolgok. Mert hogy alapvetően azért az fontos, hogy nálunk a DM-nél alapvetően nem pénzösszegű adományokról szoktunk beszélgetni, vagy nem így valósítunk meg ilyen programokat, hanem konkrét termékadományokkal, illetve az adott témában relevánsan kommunikálunk, ugye, ahogy említettem, ez ilyen szempontból viszont ugye új keletű, de hosszú távon szeretnénk majd ezt fenntartatóan működtetni.
2: Aki esetleg most kap kedvet az, hogy pályázzon, meddig pályázhat, meddig tudja benyújtani a projektjét?
3: Ahogy említettem, márciusban indult az egész kommunikáció, onnantól lehetett ugye pályázni, és most egészen július közepéig van még erre lehetőség, július 17 az utolsó időpont, amíg várjuk a pályázati anyagokat.
2: Tudsz adni néhány ötletet? Sokan talán úgy vannak vele, mint Molière úrhatnám polgárja, Jordan úr, aki egy napon megtudta, hogy ő prózában beszél. Tehát lehet, hogy sokan nem tudják, hogy ők egy társadalmi hasznos projektet csinálnak, hanem csak úgy csinálják. Mondjuk néhány ötlet, hogy mivel pályáztak már, ami szerinted okos ötlet, és ilyenekre vártok.
3: Nagyon sok ilyen okos ötlet van, ugye, ahogy mondtam, inkább területeket mondanék. Jó, tehát környezetvédelmi területen, állatvédelem területén nagyon fontos téma nálunk a családok és a gyerekeknek a támogatása, a különböző ilyen közösségi ügyek, és megfogalmaznék olyat, ami úgymond kizárók lehet, tehát három olyan terület van, a vallási témák, a fegyveres erők és a politikai témák, amik ugye nem pályáztatók.
2: Kifejezetten ezek... bombagyártása semmiképpen nem gondoltunk így.
3: Tényleg abszolút a pozitív gondolkodás mentén. Gyerekek egészségvédelme egy nagyon fontos terület szerintem, tehát ez abszolút közel áll mindenkihez, ez érzelmi kötést is ki tud alakítani. Rengeteg olyan beérkező pályázat van, ami ugye ezen a területen született már, de egyébként ami nagyon pozitív, hogy egyre többet foglalkozunk a környezetünkkel is, tehát környezetvédelmi területen is vannak olyan jellegű projektek már, amik korábban is kaptak tőlünk támogatást, és most idén szintén látjuk, hogy azért sok mindenkit megmozgatnak. Tehát, hogy tényleg bátorítok mindenkit, hogy bármilyen kicsi ötlettel nyugodtan pályázol, inspirálódjon, nézze meg a kiírást, hogy megfelel a követelményeknek, és küldje el ezt az anyagot számunkra.
2: Neked van kedvenc projekted? Vagy nem akarod befolyásolni a zsűrit ilyesmivel?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, ugye több mint 10 éve foglalkozunk ezzel a területtel szakavatott kolléganőkkel, van, aki tényleg napi szinten csak ezzel a területtel foglalkozik, rengeteg olyan projekt van, amit személyesen láttam és megérintett engem, de talán hozzám is az áll a legközelebb, ahol egyébként a gyerekek egészségvédelme kerül a fókuszba.
2: Remek, hát akkor emlékeztetőül az Együtt a Jövőért kezdeményezés márciusban elindult, de még július közepéig jelentkezhet, aki akar, gondolja végig, hogy mit tesz a társadalomért, a családért, a gyerekekért, a betegekért, az állatokért, vagy bárki másért, és érdemes pályázni, 50 millió forintot fog szétosztani egy szakértő zsűri és a DM. Nos hát akkor ennyit emlékeztetőül, mi most megállunk, zenét hallgatunk, és valami mással zárjuk le a beszélgetést.
1: Jesse. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Mai vendégem Kanyó Roland, marketing és PR menedzser a DM Drogéri Márkt Magyarországtól. Folyamatban van egy nagyszerű projektetek, amire júliusig, július közepéig még pályázni is lehet, de hát azért ezzel nem áll meg az év. Július után is jönnek még mindenféle izgalmas hónapok, meg júliusban is történnek mindenféle dolgok. Dióhéjban beszéljük meg, hogy mire készültök még az év hátralévő részében.
2: Természetesen továbbra is folytatódnak ugye a nagy nemzetközi és Magyarországon is meglévő kampányunk, tehát marketing és kommunikációs oldalról nyilván nyáron, ugye majd a nyár kerül a fókuszt, a nyári kampányok lesznek nyári termékekkel, de
1: reméljük a nyarat idén is megrendezik, tavasztal elég sokáig kétséges volt.
2: Igen, hát de most gyakorlatilag
1: most már alakul, igen.
2: Természetesen továbbra is fenntartható módon kommunikáljuk a mindig elérhető jó árakat az üzletekben. Ugye a mindig megéri kampánnyal garantáljuk azt, hogy egy termék ára csökkent, akkor minimum 4 hónapig az ár az nem fog változni. Több mint 4000 terméknek az árát csökkentettük egyébként tartósan az elmúlt héten, tehát ez most abszolút látható is lesz majd az üzletekben. Ezt is szeretnénk majd kommunikálni és középpontba állítani, illetve megszervezzük majd ugyanúgy ugye a bónuszheteket az októberi időszakban, és mindemellett foglalkozunk továbbra is a társadalmi témákkal. A Giving Friday programunkat ugye szintén évek óta folytatjuk, aminek az a lényege, hogy a Black Friday napján mi egy ilyen támogatói napot szervezünk, ami azt támogatja, hogy ugye az ahelyett, hogy mindenki rohan, különböző akciókat keres, nézi a százalékokat, a piros betűs számokat, vagy a pirossal kiemelt számokat, és felhalmoz, mi azt mondjuk, hogy ezen a napon, amit vásárolsz, legyen az offline vagy online, tehát bejössz hozzánk az üzletbe, vagy éppen ugye az online térbe teszed ezt meg, annak egy bizonyos részét, egész konkrétan 5%-át mi felajánljuk jótékony célra, és az így megszületett szép nagy összeget szintén egy általunk korábban kiválasztott projektre fogjuk majd fordítani, és ebből támogatunk valakit. Aztán van egy jótékony focitornánk, ami szintén idén ősszel kerül majd megrendezésre. Itt 16 csapattal, ebből 13 partnerrel, meg 3 DM-es saját csapattal. Szintén egy ilyen jótékony célral szervezünk egy véremenő küzdelmekkel teletűzlet, abszolút sportos napot, de az itteni nevezési költséget is, ami egyébként hozzávetőleg egy ilyen 5 millió forint szokott lenni, ezt szépen felkerekítjük, ezt szintén egy általunk kiválasztott projektre szoktuk felajánlani, ami egyébként így összegben picinek tűnhet egy nagy támogatási stratégia mellett, de annak a pici projektnek, és nagyon tudatosan ilyenkor egy ottani fizikailag is, illetve hogyha azt nézem, akkor környezetileg is hozzánk közel köthető szervezetnek ajánljuk fel, akinek ez egy hatalmas nagy segítség egy konkrét projekt megvalósítására. Itt is rengeteg nagyon pozitív példa van az elmúlt évekből, amikre sikerült már adnunk, és itt is elsősorban a gyerekeknek az egészségvédelmára a középpontban. Aztán lesz még DM Balatonran, ha már egészséges életmódról beszélünk, szintén ősszel nyárzáró futás Zamárdiban, a Balatonparton, ahol abszolút környezettudatos futóversenyt szervezünk, műanyagmentes, pohármentes, tényleg mindenkit arra buzdítunk, hogy ezt is próbálja ki, és jöjjön el, hiszen ott is, ami nem lehet, hogy mindenki jó hangulatban fut, különböző távokon kipróbálhatja magát, vagy akik éppen nem futnak valamilyen ok miatt, ők Nordic Walkingon, vagy éppen egy ilyen bringatúrán tudnak részt venni, rengeteg programmal várjuk a kicsiket és a nagyokat.
1: Emlékeimben úgy jön, hogy 1000 számra szoktak ott indulni.
2: Több ezer számra most már, igen, hál' Istennek, és tényleg a kezdetleges 3 kilométertől egészen a félmaratonig több távon ki tudják magunkat próbálni, de gyerekeknek is vannak ovis futamok is, az iskolásoknak 1 kilométer, 2 kilométer, 5 kilométer, tehát egy nagyon széles a választék ennek a lehetőségnek is. És hát természetesen október, november, decemberben már elkezdünk foglalkozni a karácsonyi témákkal. Itt is ugye elsődlegesen a középpontban majd a családi összejöveteleket, a meghitt pillanatokat és az ünneplést szeretnénk majd helyezni.
1: Az élet zajlik tovább az év hátralévő részében is, azért én erre a fontos célra még visszatérnék egy szó erejéig, tehát az Együtt a Jövőért kezdeményezés folyamatban van, júliusig lehet jelentkezni, aki még szeretne részesülni abból az 50 milliós keretből, annak egy részét szeretné hazavinni, és gyerekekre, állatokra, környezetvédelemre fordítani, egy projektekre fordítaná, az még nem maradt le róla. Hát remélem mindenkiben tudatosítottam, akit ez érdekelhet. Ma Kanyó Roland marketing és PR menedzser volt a vendégem a DM Drogériák Magyarországtól. Roland, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok!
1: Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést, vagy bármelyik másikat a Jazzy Rádióban elhangzott Márka Monitor műsorok közül szeretné meghallgatni, megtalálja a markamonitor.hu/podcast rovatunkban. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László, de önök ne búcsúzzanak a Jazzy-től, hiszen a rádió programja remek műsorokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

Kevés-kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
2: 4 nap.

0: téged is. www.rozalia.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Változékony idő lesz, megkezdődött az uniós csatlakozás előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezártak Szombathely térségében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállalji házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Népik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Holnaptól Vasban és Zalában megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Népik közölte, az ország több részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zárt le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől lezárja a Szombathely Szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix

Jazzy Mixet Suri Imre készítette. Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin. Jazzy Mix.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyésev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P plusz R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barna mezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes csütörtöki estét kívánok önöknek, ma is kezdődik 10 óra után a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night, a mikrofon mögött Bárány Anna. Stílusos és szenvedélyes hazai zenékkel várom önöket, ha tehetik, tartsanak velem. Nem sokára Harold Péter 2018-as All That I Am című szerzői lemeze forog, arról is a Love of God, amelyben Takács Nikolász énekel, a kezdésben pedig egy Kossuth-díjas színművésznő, Udvaros Dorottya, Miért pont ő című dalát játszom, ezzel indul a Jazzy éjszakai műsora. Jó szórakozást!

Tatlanul című számukban Rédei René és Ember Péter közreműködnek. A kezdésben Funky, Back to Black 2022-ből szól már is a város a szeretőm. A dalaink után pedig érkeznek a reggeli pillanatok, ha tehetik, már csak ezért is, tartsanak velünk!

A Jazzy Rendezvous-n bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: Stúdiónk vendége Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet klíma, energia, környezetpolitikai igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük a legelén onnan, hogy annak idején a földrajzkönyvünkben volt egy ilyen ábra, ami azt mutatta be, hogy tulajdonképpen a föld az egy zárt burok, és ebben tulajdonképpen a nap ugye az párologtatja a vizet, a víz az fölszáll, aztán ott lehűl, aztán visszaesik a földet, tehát egy ilyen zárt rendszer, akkor hol a fenébe tűnik el a víz?
2: Tökéletesen volt a földrajzkönyvben, és azóta sem változott ez meg. Nem tűnik el a víz, hanem egyszerűen a klímaváltozás hatására és a globális felmelegedés hatására megváltozik a víznek a körforgása. Ez azt jelenti, hogy amiatt, hogy melegebb a levegő, úgy általában véve, ezért több vizet tud megtartani a melegebb levegő, és azért tovább tartanak azok az időszakok, amikor nem hullik csapadék, és utána töltödik, és hirtelen leszakad az ég.
1: És akkor jönnek ezek az óriás felhőszakadások, ami a dúai sivatagból medencét csinált.
2: Így van, tehát itt nem kevesebb vízről van szó, hanem arról van szó, hogy a szélsőséges időjárási események, ezen belül is különösen a vizes szélsőségek, azok egyre gyakoribbá és egyre durvábbá válnak.
1: Uh-huh. Jó. Mi a helyzet azzal, hogy tudunk esetleg mi tenni ezért valamit, tehát hogy ez ne így legyen, tehát hogy próbáljuk meg visszahozni a régi szép időket, tehát hogy ne legyen ilyen nagyon szélsőséges a víz háztartásunknak a kicsapódása.
2: Hogy nem, csak még visszakanyarodom még egy gondolatra, hogy mit is jelent ez a szélsőségesség, hogy érzékeljék a kedves hallgatók, hogy ha megnézzük, hogy 1900 óta hogyan alakultak a csapadék adatok Magyarországon, azt látjuk, hogy 4%-kal csökkent az éves csapadékösszeg, ez tűnhet kicsinek soknak, de nézőpont kérdés, az még 4%-kal, de igaziból a összehasonlítása fontos, hogy a csapadékos napok száma viszont 35%-kal csökkent.
1: Az viszont
2: kicsit kevesebb. Úgymond idézve, kicsit kevesebb csapadék esik, lesz sokkal kevesebb nap alatt, és ezért érzékeljük ezeket a hosszú asszályos időszakokat, és a hirtelen csapadék eseményeket.
1: Visszakérdezek, vagy belekérdezek, tehát hogy gyakorlatilag ennek azért van jelentősége? Mert azt mondjuk, hogy ha sok esik, akkor mélyebbre fog tudni menni a víz, onnan nehezebben párolog el.
2: Igen, hát itt van ez a probléma, amire az előbb rákérdezte, hogy tehetünk-e valamit, és van még egy oka annak, hogy ilyen rossz a helyzet Magyarországon, hogy ez a folyószabályozás, ami 150 évvel ezelőtt egy csodálatos mérnöki bravúrnak számított.
1: Levárták
2: és az
1: a Tisza és a kanyarulatait.
2: Kiegyenesítették a folyóinkat. Ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag a víz kiszalad az országból. Uh-huh. Ezek a kanyarok arra is szolgáltak, hogy legyen lehetősége a víznek beszivárogni a felszín alá.
1: Mert
2: hogy lassabban folyt. Aha. Képzeljük csak el, hogy milyen az, amikor szerintem nagyon könnyű vizualizálni, hogy ki van egyenesítve egy folyó, felgyorsul a víz, és szinte válja maga alatt a folyómedret, szalad ki az országból. Van pluszban egy ilyen hatása, hogyha a folyómeder mélyül, akkor a körülötte lévő területen is, mint egy ilyen szívó hatással a felszín alatti vizet magával rántja, tehát még a körülötte területen is.
1: Még azt is elviszi.
2: Lévő területen is,
1: tehát nem,
2: is
1: hogy áztatná, hanem inkább még
2: van,
1: elviszi magával.
2: Van. Tehát lehúzza a felszín alatti víznek a szintjét. Na most, hogyha azt meg tudnánk csinálni, hogy a folyóinkat lelassítsuk, akkor több ideje lenne a víznek beszivárogni a felszínre.
1: Na jó, akkor maradjunk ennél, ne lépjünk meg tovább. Oké. Tehát mit tudunk csinálni? Visszategyük kanyargossá folyókat, vagy építsünk víztárolókat, vagy mi a megoldás?
2: Ahol van rá lehetőség, ott a folyómedreket szélesítsük ki. Tehát hagyjunk lehetőséget a víznek arra, hogy elterüljön a folyók mellett. Akkor ott van lehetősége beszivárogni a talajba.
1: Már látom, illetve az állatvédőket, akik most reklamálnak, hogy nem, az ott nem tudom milyen ritka állatnak a területe, azt ott nem lehet bántani, nem lehet hozzányúlni.
2: Én szeretnék az állatvédők nevében kikérni az állatvédők nevében ezt a gondolatot. Azt gondolom, az állatvédők a vízes élőhelyeknek a visszaállítását ugyanúgy támogatják, mint a vízgazdálkodási szakemberek. A vízes élőhelyeknek a visszaállítása is azt jelenti, hogy olyan területeken, ahol korábban megállt a víz, mert ugye nem a mélyebben fekvő terület, és mondjuk lecsapoltuk ezeket a területeket, vagy
1: legyen termőterület. terület belőle.
2: Termő terület, ezekre a helyekre engedjük vissza a vizet, ez egyébként ökológiai szempontból is egy támogatandó dolog. De a kérdésedre visszatérve, hogy hogyan tegyük kanyargósá a folyókat, nyilván nem Budapest belvárosában kell kezdeni a folyó kanyargósát.
1: De miért nem? Jó, igen.
2: De ez is lehet egy kísérleti projekt, de alapvetően olyan, van egy csomó olyan terület, ahol van erre lehetőség kisebb mértékben, például állami területeken, nemzeti parkok területén, uh-huh. ahol nem kell mondjuk a különböző tulajdoni viszonyokkal megnehezített helyzeteket kezelni, ott kísérleti projektek keretében el lehet ezt kezdeni. Egyébként van erre példa már Magyarországon, az Ősdráva projekt egy ilyen projekt, ami
1: nagyon... kinek a felelősség, vagy kinek a lehetőség, hogy ezzel foglalkozni, és ezt megoldja?
2: Azt gondolom, hogy ez
1: állami
2: területeken érdemes kezdeni, és utána, hogyha látszik ezeknek a projekteknek a pozitív eredménye, akkor nyilván az elindít egy olyan magatartásformát, ami tovább viheti ezeket a megoldásokat.
1: Itt vagyunk a Kárpát-medencében, benne van a nevében, hogy medence. Mm. Elég víz jön a Kárpát-medencébe, vagy már ez is csökken azért, mert keves. De hát nem csökken, csak ahogy te mondtad, hogy igazából
2: hát
1: a napok száma az.
2: Azért ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogyha Magyarország vízkitettségét nézzük, akkor Magyarországon a felszíni vizeknek a 94%-a az külföldről érkezik.
1: Igen.
2: És az is fontos, hogy ha megnézzük, hogy az EU-s országokhoz képest Magyarországnak a megújuló vízkészlete az per fő hol helyezkedik el, akkor 7. vagyunk az uniós tagállamok között, de ha azt nézzük, hogy a belső megújuló vízkészlet, tehát ami itt keletkezik Magyarországon, akkor viszont az utolsó 3 között vagyunk az EU-ban. Tehát az, hogy milyen mennyiségű és milyen minőségű víz érkezik Magyarországra, egy csomó olyan tényező befolyásolja, amire nekünk nincsen hatásunk. Uh-huh. Tehát azt a vizet kell megfogni, ami átmegy az országon, illetve ami az ország területén keletkezik. Mondok egy mezőgazdasági példát, szerintem egészen elképesztő, hogy a mezőgazdasági területeinkről évente egy balatonnyi vizet vezetünk el, mert hogy a mezőgazdaságot zavarja, ugye belvízként. Évente egy balatonnyi víztől szabadulunk így meg, miközben erre a vízre ugye a felszín alatt meg szükség van, hiszen nem tud utánpótlódni. És ugye az egyik módja ennek a vízelvezetésnek az, hogy különböző belvízelvezető csatornákat használunk Magyarországon. Ennek egyébként a rendszere egészen elképesztően hosszú, amit hogy nagyon sok ilyen csatornánk van Magyarországon, de az is nagyon szemléletes, hogyha fognák az összes belvízelvezető csatornánkat, és szeretnénk egy masnit kötni vele az egyenlítő köré, akkor még a masni fityegőjére is jutna elég.
1: Az
2: szóval,
1: komoly.
2: Hogy egészen komoly, és mondjuk, hogy ha ezeket a belvízelvezető csatornákat át tudjuk úgy alakítani, hogy ezek két funkciójú.
1: Öntözős is legyen belőle.
2: Vízmegtartó legyen, tehát hogyha hirtelen csapadékesemény következik be, akkor le lehessen mondjuk zsilipekkel zárni azt a belvízelvezető csatornát, akkor van lehetőség annak a víznek ott megállni, és esetleg kiterülni a környező területekre a csatornán kívül, és ott szépen fokozatosan beszivárogni.
1: Viszont könnyű helyzetben lennék ez alapján a vidéken. De mi a helyzet a nagyobb városokban? Ott hogy lehet megtartani a vizet?
2: Nagyobb városokban is az a kulcs szó, hogy vízlassítás. Uh-huh. Tehát ugye alapvetően a fejlődésnek egy jele volt évtizedeken keresztül, hogy minél több a burkolt felület, a nem víz áteresztő felület egy városban, ugye annál fejlettebb. Hát a burkolt utak száma, ez még mindig egy csomó helyen, ez egyébként tényleg így van, tehát kell, hogy legyen nyilván olyan jó minőségű út, ahol lehet közlekedni, de ennek is van egy ideális aránya. Nekünk van egy olyan javaslatunk az Egyensúly Intézetnél, hogy mondjuk ne azt tiltsuk meg, hogy további burkolt felületeket alakítsunk ki egy városba, hanem legyen meg az aránya a burkolt és a nem burkolt felületeknek. Legyen egy maximális arány, és hogyha szeretnénk további területet leburkolni, akkor kelljen vagy a zöld felületet bővíteni, vagy pedig föltörni ugye olyan burkolatokat, amik nem vízáteresztőek, és akkor ezzel bent maradni ezt a 100% alatt. Tehát alapvetően Budapesten is úgy van, tehát minden településen úgy vagyunk berendezkedve, hogy minél hamarabb szabaduljunk meg a víztől. Budapesten
1: holott
2: példa,
1: pont,
2: hogy, hogy
1: nem ennek kéne, hogy legyen a szél.
2: Évente 3 velencei tónyi víz szalad ki a városból, amire utána akár néhány napon belül szükség lehet. Teszem hozzá zárójelbe, hogy a 3 velencei tónyi mennyiség is ugye eléggé csúnyán változik, hogyha a velencei tó helyzetét nézzük. Nézzük, de ezt most
1: de az csak pont ma volt a hírekben egyébként, igen, hogy egy állandó fix megoldást próbálnak, tehát hogy azt megtartsák ott a velencei tavat.
2: Így van, úgyhogy, úgyhogy alapvetően a lassítás a lényeg, és a városban, erre van egy nagyon szép kifejezés, ez a szivacsváros koncepció, ennek szerintem egy nagyon, nagyon beszédes, hogy amikor esik a csapadék, akkor mint egy szivacs szívja meg magát a város, azért, hogy utána tudja visszaadagolni a nedvességet, akkor, amikor nincsen csapadék. És ez nem csak azért fontos, mert a, nem tudom, a felszín alatti víznek önmagába véve jó, hát a mi egészségünk szempontjából jó, a nagyvárosok élhetősége szempontjából, ugye az, hogy a klímaváltozásnak milyen hatása van Magyarországon, az egyik legérzékelhetőbb az az, hogy a hőhullámok, hőhullámos napok száma egyre nő, ez is a 1900-as évektől kezdve számítják, és a évi átlagos 3-ról fölmentünk évi átlagos 9-re, de egyébként 2024-ben volt egy kiugró 36 darab hőhullámos napszám.
1: Tehát, boldogok egészen, voltunk tavaly, egészen, hogy nem is volt olyan sok.
2: Tavaly csak 18 volt.
1: Igen.
2: Szóval, hogy a hőhullámok most napokat úgy lehet a legjobban kezelni a nagyvárosban, hogyha vannak zöld felületek, amik párologtatnak, hogyha vannak olyan vizes területek, amik egyszerűen a hőmérsékletet tudják segíteni, szabályozni. Úgyhogy ennek nagyon komoly egészségügyi következményei vannak, nyilván az egészségügyi következményeknek komoly indirekt költséghatásai vannak
1: a gazdaságra. Igen.
2: Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, de a szivacsvárosnak alapvetően az a lényege, hogy csinálunk olyan, például olyan területeket a városban, hogy mondjuk mélyebben fekvő tér, aminek mondjuk a burkolata vízáteresztő, és akkor, amikor csapadékesemény van, akkor hagyjuk ott megállni a vizet, hogy elszikkadjon ez a szakkifejezés, beszivárogjon gyakorlatilag a talajba, és akkor, amikor meg nincsen víz, akkor lehet akár más funkcióra használni ezeket a területeket. Vagy olyan árkokat kialakítani, olyan kis kerteket kialakítani, ahol amik megint kicsit mélyebben fekszenek, de ezt mondjuk egy járdasziget is lehet, tehát nem kell óriási dolgokat elképzelni, hanem sok kicsi elemét a városnak, olyan részeket kialakítani, ahol olyan növényzet van, amelyik a szárazságot is tűri, illetve az elöntést is tűri, és megint van lehetőség szépen lassan beszivárogni a talajba a víznek.
1: A utolsó kérdés, hogy a víztározók, mint olyanok, segíthetnek?
2: A víztározók segíthetnek, de attól függ, hogy hogyan gondolunk a víztározóra, egy nagy betontartályra, vagy pedig egy természetes területre, ahova hagyjuk kimenni a vizet. És a természet közeli megoldások, ezek rengeteget tudnak segíteni. Tehát, hogyha így gondolkozunk a víztárolásba, akkor nagyon sok helyén Magyarországnak lehet segíteni a természetes víztárolással az egész vízgazdálkodásának a javítását. És egyébként az, hogy utána milyen lesz magának az országnak a felszín alatti vízkészlete, az ez elképesztő mértékben befolyásolja. Ez elmúlt évtizedekben vannak olyan területek, ahol akár 7-8 méterrel csökkent a felszín alatti víznek a szintje. Úgyhogy ez idő kell, hogy ezek visszatöltődjenek.
1: Sernus Dórával, az Egyensúly Intézet klíma, energia és környezetpolitikai igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: És minden, ami fiatalság, plusz minden, ami játék, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégünket. Jelen esetben a Hevesi Sándor térről, de hogy pontosan mi a titulus, azt meg kell kérdeznem Bagány Mártontól. Én annyit tudok róla, hogy a kommunikációs és szervezési vezető vagy, ami nagyon jó, de jól mondtam én, a Magyar Színháznak mi a teljes neve, és ez a későbbiekben szerintem fontos lesz.
2: Én is üdvözlök minden hallgatót, és téged is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Magyar Színház. Családi és ifjúsági színház.
1: Na, ugye ez.
2: A szlogenjében a Családok Színháza, igen, ez a hivatalos teljes neve. Egyébként korábban Pesti Magyar Színházként működött, éppen tavaly szedtük le a pesti szót róla.
1: Mi nagyon szeretünk beszélni általában a Ruminiről, meg a Csecsemő és Baba Színházról, de itt egy korosztályt ugorjunk följebb, mármint a csecsemőktől. Meghirdettétek az Ország Iskolája 2026-os versenyt, ami nem egy tanulmányi verseny, ugye?
2: Nem. Bár érdekes lehet így is hozzáállni. Ez egy videós pályázat, amit azért neveztünk az Ország Iskolájának, hiszen egy pozitív, jókedélyű kampány, és országos kampány, tehát nincs területi korlát, egyébként határon túli iskoláknak is szól, magyar nyelvűeknek. Arról szól, hogy mit teszi különlegessé a sulitokat, közösség, tanárok, hangulat, őrült ötletek, vagy akár a közös élmények. Szeretnénk arra buzdítani minden iskolát, hogy készítsen egy videót, maximum 4 percben, ahol minél többen szerepelnek, és ezt küldjék el nekünk, és a játék ott kezdődik, hogy ez egy verseny, és a nyereménye az igen értékes, az egész iskola, tehát a nyertes iskola egész közössége a férőhelyek függvényében részt vehet egy magyar színház előadásán ősszel, amit ők választanak ki.
1: Te már tudod a repertoárt, vagy nem akarsz árulkodni, vagy mi lehet ez?
2: Hát igazából ez ugye úgy van, hogy a nagy részét hozzuk magunkkal előző évadokból, azokat nyilván tudom. A többit nem lőném le, mert a hivatalos bejelentése majd évad végén lesz, de olyan széles a repertoár, hogy a kisebbek is, nagyobbak is, ez azt jelenti, hogy általános iskola alsós, felsős, és a középsulisok is megtalálják a nekik való előadásokat.
1: Videót mondtál, maximum 4 percben, nem vagyok tisztában a mai iskolákkal. Azt tudom, hogy mindig rásütjük a bélyeget a kedves fiatalokra, hogy titok nemzedék, otthon vannak ebben, azért már érkeztek, vannak itt látható dolgok, magyarszínház.hu/azországiskolája, és nagyon sok iskola műve, pályaműve már itt van.
2: Így van, jönnek, ezt a pályázatot nemrég indítottuk, de szépen érkeznek, csorognak. Mindenképpen azért videós pályázatnak gondoltuk, hozzáteszem zárójel, hogy volt egy rajzpályázatunk korábban fél éve, nagyon aranyos volt, de az lekorlátozza mégiscsak a célcsoportot, viszont egy videós pályázat kinyitja. Na persze, lehet, hogy a picik nem videóznak, de utána felsőtől egészen a középsuli végéig rengeteg igen, és mivel mindenki manapság már rendező, ami szintén, és a szereplő is, hiszen magukat veszik föl, ez nagyon közel áll a színháznak a tematikájához, és pont a kiírás lényeg az, hogy merjétek kreatívkodni, ötletelni, és mutassátok meg magatokat, vállaljátok be azt, amitől ti úgy gondoljátok, hogy az iskola különlegessége, vagy akár a közösség különlegessége, tehát így mindenkinek a kezében ott van voltaképpen egy kis mini stúdió. Ezt most közösen is lehet csinálni, és csináljátok meg a videót, küldjétek el nekünk, és nyerjétek meg a pályázatot.
1: Fiatalokról beszélünk, és tegeződve beszélünk, ha ebbe beleszól a tanár, igazgató, szakköri vezető, osztályfőnök, az baj?
2: Én azt mondom, hogy ez még jobb, de úgy szóljon bele, hogy ez konstruktív legyen. Tehát mondjuk azt, hogy vegyen részt a projektben, úgy szóljon hozzá, hogy mellé rendel szereplője legyen, ne feltétlen irányítója. Egyébként nem baj az se, hiszen lehet, hogy neki van egy olyan profizmusa, ismerek olyan kollégát, aki azt mondta, hogy ők is csinálják a pályázatot, de mondjuk ő egy média szakember. Ebben az esetben lehet, hogy jól jön.
1: Igen, az én barátomról, aki itt a mellettünk levő testvérrádióban vezet éppen, vagy most nem éppen műsor, de az ő középiskolás osztálya is készül, és csinálja, és már meg is csinálta.
2: És például a pályázatok közül, amik bejött, meg lehet látni, hogy van olyan, ahol hát egy ilyen kis laza image videó, de van, ahol egész komolyan beforgatták az iskolai dolgozókat, oktatókat, egyébként ez takarítótól a portáson át az iskola igazgatóig mindenki, tehát az iskola közössége nem csak a gyerekek és a tanárok, hanem mindenki, és látszódik, hogy ők direkt erre készültek, így ilyen formán ez nagyon mókás, és nem titkolt célunk, hogy így ebben a tavaszi, nyári pozitív hangulatban olyan videók szülessenek, amit egyébként utána vissza is tudnak nézni, amit meg tudnak osztani az iskola weboldalán, social médiában, és ez egy örök tartalom, egy apropó arra, hogy majd egyszer visszaemlékezzenek, hiszen ilyenből azért kevés készül, és egy kicsit a saját település is legyen büszke az iskolára, és segítse őket megosztásokkal. Tehát egészen közösségépítő célt tudunk így eléjük rakni.
1: A videókat YouTube-ra kell feltölteni, majd a nyilvános linket elküldeni a Magyar Színház részére, és van zsűri?
2: A fődi az kifejezetten a szavazások alapján dől el, de vannak egyéb díjaink, második helyzet, harmadik helyzet szintén szavazás alapján, és külön díj a társulat kedvenc videója. Nyilván ott nem tudjuk meghívni az egész iskolát, de 15 jegyet nyer, tehát voltak éppen a forgatóstáb. Kíváncsi vagyok, hogy a társulatunk melyiket fogja választani.
1: Szerinted színház szeretők, akik ezt beküldik, itt mindig próbálnak ellenséget és ellenségeskedést generálni, vagy kreálni, hogy én is kiejtettem már, hogy TikTok nemzedék, ugyanakkor pedig a Hevesi Sándor téren, a Magyar Színházban a székek vannak, ülni lehet, tapsolni lehet. Összejön a kettő?
2: Nagyon összejön. Ugye így, hogy Család és Ifjúsági Színház a nevünk deklaráltam, voltak éppen ebből kifolyólag hozzánk nagyon sok gyerek jár. A repertoár az kiszolgálja a babától a 100 éves embert is, de ebben a nézőközönségünk mintegy 40% az iskolás, általános és középiskolás, tehát mi látjuk őket rendszeresen a széksorainkban. A picikék nagyon szeretik, tehát az a megőrülős fajta, amikor a Rumininek, a Madagaszkárnak, meg hasonló daraboknak szurkolnak, üvöltöznek, ugrálnak, táncolnak, aztán elmegyünk szépen komolyabb témák felé, Róma és Júlia, Hamlet, vagy Natán olyan történelmi jellegű darabok, amik idén jöttek be, például a Fedáksári régi primadonnáról szóló darabunk, sokkal komolyabb, vagy az Addikt, ami Anger Zsolt rendezése és a függőségekről szól, tehát azon lehet röhögni, de mégiscsak leginkább sírni szoktak a végén, annyira meghatódik rajta az ember, úgy átéli, de ők szeretik, és nincs tömmet ezt kimondani, hogy a mai fiatal generáció nem szereti a színházat, hanem azt kell, rá kell őket vezetni, meg kell velük értetni, hogy ez miért fontos, és hogyha jó edukációval érkeznek, akkor viszont maradandó élménnyel távoznak. Ez biztos így van. És még az egy nagyon fontos, hogy a színházunk komoly erőfeszítést tesz ebbe bele, tehát feldolgozó foglalkozásokat kínálunk, tananyagok vannak fönt a webben. Így mi próbáljuk a pedagógusokat segíteni, és a gyerekeket pedig színházra nevelni, színházra szoktatni.
1: Illetve arra, hogy meg is mutassák magukat, ami azért fontos, mert lehet, hogy ebből kijön egy színházi nyelv, ez most videós nyelv, vagy kötöm az emet a karóhoz, meg ütöm a vasat, mindenfélét keverek itt. Ugye ez béke, és ez a lényeg, színház, és a generáció legkedvesebb foglalatossága a gép pötyögés között.
2: Igen, abszolút békés cél az, de lehet harcias is egyébként, mert nincs műfaji megkötés, tehát lehetne egy akciófilmmel is jelentkezni. Minden esetre tehát abszolút örülünk neki, hogyha színházi nyelven közelítik meg. Nem volt feltétel, de...
1: Itt olvasom a kikötéseket, lehet benne tánzene, humor, bármilyen kreatív ötlet, iskola közössége, büszkén vállalja, vállalja iskolai értékek, hang. Igen, itt nincs olyan, hogy nem színház.
2: Nincs, de a kieleményes, az nyilván megnézi a repertoárt, és próbálja belekötni. Például a Jean, mint olyan az egyik videóban megjelenik, És azért azt hozzátenném, hogy mivel rengeteg pedagógus jár hozzánk csoportokat hozni, elsősorban nyilván ők értesültek el legelőször a verseny kiírásról, tehát nekik van élő magyar színházas élményük, tehát én azt gondolom, hogy ezt rengetegszer vissza fogjuk látni a videókban, az erre való utalásokat.
1: Jean, de nem véletlenül említetted a Geszti Monori András Tasnádi István darab hihetetlenül színes, meg örökérvényű, de rendkívül mai dúdolható, meg végig topogható, ezzel egy éjszaka, és majd lesz is egy játékunk, mert hoztál a zsebedben rengeteg jegyet legalábbis szombatra este, hétre, öt fő részére, és ez az ehhez kapcsolódó játékunk lesz. Szerinted ti is rábukkantok tehetségre? Tehát amikor ti ezeket végigböngészitek, mert ugyan egymásról szavaznak, akkor azt mondjátok, hogy hoppá, ez mekkora ötlet, ez mennyire kreatív.
2: Igen, igen. És képzeld el, hogy mi minden, tehát az a családok színház, a ifjúsági színház, de az ország, de talán Közép-Európa legnagyobb gyerektársulattal rendelkező színháza vagyunk. Rengeteg gyerek van, most 100 fölötti játszó színpadon, nagy színpadon játszó gyerek van. Az azt jelenti, hogy vannak darabok, ahol ők vannak főszerepben. És mivel, hogy hát szegények hamar kiöregednek ezekből a kis pici életkort igénylő szerepekből, ezért évente mindig van casting, és úgy képzeld el, hogy ez a közösség, aki hozzánk jár, mint egy ilyen 50-100 ezer fiatal per év, ez nem a teljes közönség, hanem annak egy része, abból kerül ki elsősorban az újabb tehetség. Tehát most például most szombaton, pont jó, hogy mondod, lesz a casting jövő évadra. És gyakorlatilag hasonló arcokat látunk, akik hozzánk jönnek, megszeretik, beleszerelmesednek a deszkákba, a fényekbe, és ők gyakorlatilag most szombaton már meg is tudják mutatni magukat, és lehet egy jövőre, mondjuk az a gyerek fog a nagy színpadon állni, aki mondjuk most a videóban pályázott.
1: Egy iskola több videóval is indulhat, ezt nagyon fontos elmondanom. Ez egy misszió azért ejtsük ki, és nagyon fontos. Miért ennyire fontos a csemete, a gyerek, a jövő Magyar Színháznak?
2: Hát, ha csak
1: simán... Ha sablonokat mondasz, az is jó, de...
2: Hát, hogy csak ha marketing nyelven közelítjük meg, akkor ez egy hosszú távú befektetés, ugye? A szülőt is jó, hogyha megfogjuk, nyilván nem a gyerek dönti el, hogy hova megy, de ő fog otthon kilincselni, hogy szeretne eljönni színházba, de azért egy közintézmény vagyunk, és ilyenkor elvárható az, hogy értéket adjon át, nevelje kultúrára a fiatalokat, ebben nekünk nagyon kiterjedt rendszerünk van, tehát tényleg az iskolákra, szervezetekre, szociális háló is van mögötte. Egyébként akadálymentes előadásaink is van rengeteg. Ez egy szerethető projekt, és mindig élményt adunk, és mindig valami pozitívat. Én azt mondanám, hogy ez egy állami intézménynek, ami színháza küldetése. Nekünk ezt kell csinálni. Nincs is választás, ezt nem lehet öncélúan.
1: Én meg jól elfelejtettem, hogy hát az egyik audionarrátorokkal is már beszélgettem, éppen ezért jó, hogy bejött ez az akadálymentesítés és a mindenkihez szólás. Mindenkinek szólok, magyarszínház.hu, az ország iskolája, itt minden elolvasható, ami kritérium, meg ilyen nyitási, indulási verseny. Ha 300 fős iskolán van, az is belefér majd a nyereménybe?
2: Hát akkor ők lehet, hogy kétszer jöhetnek, vagy mindenki osztott magával még egy embert. Mindennel együtt nagyjából 580 ember tud leülni. Hogyha lépcsőn is ülnek, akkor ez följebb tud duzzadni, főleg, hogyha a legkisebbeket ültetik, mert az két lépcsősoron is elfér egy osztály. Minden esetre nyilván a szabad kapacitás függvényében, tehát kb. 500, kötőjel 600 fős intézményt tudunk leültetni, illetve annak az iskolának, abban az iskolában, aki megnyerte 600 főt. Azért ez egy nagy szám, így ilyen formán kis lehet számolni, nyilván a választott előadás függvényében, hogy ez egy borzasztó nagy értékű nyeremény. Ez itt akár az 5-6 millió forintot is eléri, így, hogyha azt csak ezt nézi, igen, egy tantestület, vagy egy iskolai közösség, akkor azt mondanám, hogy ez megéri.
1: Rendben, meddig van határidő? Az iskolának is van egy vége, mert biziosztás is lesz, meg jön a vakáció is, vagy gondolkodjanak még utána is?
2: Én azt mondanám, hogy egyelőre tartjuk az eredeti kiírást, ami az évadzáronkon történő díj kiosztás lesz, ez június 27. De itt megmondom halkan egymás között, nyilván csak egymás között, hogy a nézők is hallják, hogy sokan reagáltak már úgy, hogy nagyon örülnek neki, de lehet, hogy kicsit ki kéne tolni a jövő tanév elejére, tehát mondjuk szeptember közepéig. Ezt mérlegeljük, meglátjuk, hogy hány pályázat érkezik be, de rengetegen jelezték ezt, amit megértünk, meglátjuk.
1: És ez egy nagyon jó műfaj, hát mondom én a régi tévés, de tényleg ebben érdemes gondolkodni, így dicsekedni, vagy így büszkének lenni a mi iskolánkra, vagy így elmesélni, hogy miért jó oda járni, vagy mi a baj a menzával, meg a takarítónéni viselkedés. De hát nincsen a takarítónénivel, soha semmi baj. Bagány Mártonnal néztünk egymásra, és bólogattunk így egy jó erőset. Magyar Színház kommunikáció és szervezési vezető, de nem ez a lényeges, hanem amit az imént mondtam, és jól elfelejtettem, magyarszínház.hu/per az ország iskolája. YouTube-ra föltöltendő maximum 4 perces filmekről beszélünk, de nyugodtan egy iskola többet is beküldhet, mert ugye több szakkör is van, ha így akarom igen. mondani, vagy több évfolyam, vagy alsós-felsős
2: hasonló. Korlátlan, tehát annyi is egy iskola bárhány videót küldhet, csak ebben az esetben valószínű a szavazat megoszlik a beküldendő videók, beküldött videók között.
1: Jó, ennyi harc belefér. Magány Márton, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Pöfögés helyett vidámság és sok-sok fiatalság a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában. Szombat délután 6-kor a 3. kerületben az Óbudai Társaskörben lesz az Óbudai Zene Zug Fesztivál, és mi kiemeltük most Ránki Fülöp és a budapesti vonósok koncertjét. Egyrészt Ránki Fülöp fiatalsága miatt, bár az ő pályája már ismert, sokrétű, és ebben kiemelt szerepet játszanak Liszt Ferenc művei, és különösen közel állnak hozzá a zeneszerző mély gondolatiságot közvetítő, és talán éppen ezért ritkában játszott kompozíciói. Most a budapesti vonósokkal egy olyan Liszt zongora versenyt szólaltat meg, melyet a szerző egészen fiatalannal alig 20 évesen kezdett el írni, ám élete során ismeretlen maradt ez az E-moll koncertó zongorára és vonós zenekarra, és a Mail Diction Átok alcímet viselő darabról, bár én az angolos kiejtést választottam, de lehet ezt latinul is, Ránki Fülöp úgy gondolja, hogy egészen megdöbbentő a mű kezdetének sokkoló harmóniái különlegesek, a fő témája pedig megelőlegezi a Faust szimfonia egyik lényeges momentumát. Aztán jön egy másik fiatal kori mű Mendelssohntól, a C-dúra vonós zenekari szimfóniája, egy alig 14 éves ifjú géniuszát bebizonyítandó, és természetesen a koncertet egy hallatlanul szellemes, megígértem, a 18. századi zene hangvételeit és a korszak ízlésvilágát idéző, ám romantikusan túlfűtött mű Richard Strauss Rózsalovak című operájának a vonós zenekari keresztmetszete zárja, de kezdjék el önök szombaton délután 6-kor az Óbudai Társaskörben, ez az Óbudai Zene Zug Fesztivál Ránki Fülöppel és a budapesti vonósokkal. Minden mindennel összefügg, és természetesen minden mindennel összehozható, de nem erőszakoltan. Szombaton délután, vagy késő délután a BMC-ben Bartókról szól minden. A szemünknek, a fülünknek, és természetesen az elménknek is. A szemünket kiszolgálja majd Szigeti Szilvia Ferenci Noémi Díjas textilművész. Ő átköltöztette a Bartók Béla útról a Bartók reflexiókra szóló, és ennek kapcsán készült textil kiállítását. Aztán jön Kerényi Mihály Bartók 14 bagatelljét alapul vevő zenefilmje, aminek szerves rész és az estének is nagyon fontos résztvevője majd Radnóti Róza, aki hozza a zongoráját, vagy már ott van, illetve hozza barátnőjét, Szalai Fatimát, aki megpróbálja a népdalokkal a saját egészen különleges népdal intonációival közelebb hozni különlegesen a közelgő nyári napforduló népi szimbolikáját is. Bonyolult szavak, de a lényeg, hogy Bartókról van szó minden szinten, és minden érzéki szinten, tehát a BMC-ben szombaton. Éljen a fiatalság, aki nem felejti a történelmet. Minden programhoz jó szórakozást kívánunk!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzén.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es, 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le! MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. Hamarosan Fekete Kovács Kornél vezetésével a Modern Art Orchestra játszik. Halloween Blues című felvételükön Hajós András közreműködik. A kezdésben pedig egy örökzöld magyarul, Herman Hapfeld 1931-es szerzeménye, az As Time Goes By, magyarul szólal meg a Budapest Ragtime Band előadásában, majd Gondolj néha rám címmel. Jó szórakozást!

Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Cotton Club Singers 2007-es Hofi Mánia című lemeze is forog, arról is a Jó Estét című melódiát választ.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, folytatódik a Jazzin, a Jazzy Night, csupa-csupa stílusos és szenvedélyes muzsikussal, mint például a Latin Duo, amit két gitáros legenda, Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor hozott létre. Velük egy karnevára kirándulunk. Aztán velünk lesz még a Bohem Ragtime Jazz Band is, ők 1985-ben alakultak, Emerton díjas csapatról van szó, Bend the Rise című felvételükkel készültem, és a kezdésben pedig Rátonyi Róbert, ifjabb Rátonyi Róbert, akinek 2021-es lemezéről indul A Night at Rose Hill című melódia. Hallgassuk most őket, jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barna mezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes pénteki hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez még mindig a Jazzy Night. A mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. Mai első összeállításunkban Bokor Katalin, vagyis művész nevén Katie Bush is énekel. You Go Blind című dalával készültem. A kezdésben pedig egy örökzöld Walter Donaldson örökzöldje Eckstein Petra előadásában szól a My Baby Just Cares For Me. Ehhez kívánok jó szórakozást, itt nálunk a Jazzin.

a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Enyedi Sugárka is énekel, aki a Jazz Junior 2000 nemzetközi ifjúsági jazz versenyen harmadik díjat kapott, 2001-ben pedig a Magyar Rádió Garai Attila Jazz ének versenyén elnyerte a világhírű fekete amerikai jazz énekes Al Jarreau által vezetett zsűri külön díját. Enyedi Sugárkától a Hogyha szól a Jazzy érkezik, a kezdésben pedig a Quimby Muzsikál 2005-ben jelent meg a Kilégzés című nagyon nagy sikerű albumuk. Ezt a dalt pedig szinte mindenki feldolgozta már. Itt a Jazzén eredetiben szól, hiszen most múlik pontosan.

Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Hosszabb összeállításunkban szerepel majd a Szabó Balázs bandája. Radnóti Miklós gyönyörű sorainak adtak egészen hasonló, gyönyörű értelmezést. Érkezik a Bájoló. Aztán 2010-ből szól majd Rácz Kati előadásában, a százszor is elmondom, a kezdésben pedig a Gébert Ulbert projekt. A zenekar 2011-ben sok éves együttzenélést követ. Jött létre Gébert Attila zongorista és Ulbert Ferenc gitáros alapításában. Happy Pills című dalukat indítom itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P plusz R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzén, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Óranyitó összeállításunkban Malek Andrea is énekel. How About You című számában jó sok szó esik majd New Yorkról. A kezdésben a tíztagú bulibanda, Los Orangutans, Indul a Negra Caderona, itt a Jazzy Nightban.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A Stone Sabbath egy pszichedelikus garázs rock dobgitár duó, amelyet 2021-ben alapítottak. Kubik Cseni és Urbán György előadásában szól majd az Another Day's Just Gone című melódia. A kezdésben pedig a Neoton Swing lemez forog, Csepregi Éva énekel természetesen I Love You. Tartsanak velünk a továbbiakban is, itt a Jazzin.

Kellemes pénteki hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Cutor Zoltán vezetésével a Belmondó is szerepel Valentin című dalával. Aztán 2 óráig még Farkas Róbert csapata a Budapest Bár is játszik, tehát kávéházi cigányzene is vár ránk. Lelakatolt emlékek című melódiájukban Frank énekel. A kezdésben egy 2011-es muzsika Max Mersonitől a The Force. Jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyésef Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P plusz R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.